Everything clap, dude.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Római Levél, 9. rész. Igazságot szólok Krisztusban, és nem hazudok. A lelkiismeretem velem együtt tesz bizonyságot a Szent Szellem által, hogy nagy az én nyomorúságom, és szüntelen van az én szívemnek fájdalma. Mert kívánnám, hogy én magam átok legyek, elszakítva Krisztustól az én testvéreimért, te szerinti rokonaimért, akik izraeliták, akiké a fiúság, akiké a dicsőség, a szövetségek, a törvényadás, az Isten tiszteletek, az ígéretek, akiké az atyák, és aki közül való tesz szerint a Krisztus is, aki Isten mindenek fölött, örökké áldandó Isten, mindörökké. Amen. De az nem lehet, hogy Isten beszéde meghiúsult legyen, mert nem mindnyájan izraeliták azok, akik Izraeltől valók, és nem mindnyájan fiak, akik az Ábrahám magvából valók, hanem Izsákban neveztetik neked a te magod. Azaz, nem a te szerinti gyermekek az Isten gyermekei, nem a test fiai az Isten fiai, hanem az ígéret gyermekei számítanak az utódoknak. Tehát az ígéret fiait tekinti magul. Mert az ígéretnek beszéde ez, hogy ez idő tájban eljövök, és Sárának fia lesz. De nem csak ő, hanem Rebeka is, aki egytől fogant méhében Izsáktól, a mi atyánktól, mert amikor még meg se születtek, sem semmi jót vagy gonoszt nem cselekedtek, hogy az Istennek kiválasztás szerint való végzése megmaradjon, ne cselekedetekből, hanem az elhívó akarata szerint megmondatott a nagyobbik szolgál a kisebbnek. Ahogy megvan írva az is, Jákobot szerettem, Ézsaut pedig gyűlöltem. Mit mondjunk hát? Vajon nem igazságtalanság-e az az Istentől? Távol legyen. Mert Mózesnek ezt mondta, könyörülök azon, akin könyörülök, és kegyelmezek annak, akinek kegyelmezek. Azért tehát nem azé, aki akarja, és nem azé, aki fut, hanem a könyörülő Istené. Mert azt mondja az írás a fáraónak, azért támasztottalak téged, hogy megmutassam benned az én hatalmamat, és hogy hirdessék az én nevemet az egész földön. Azért, akin akar, könyörül, akit pedig akar, megkeményít. Mondhatnád azért nekem, akkor miért hibáztat engem, hiszen kiállhat ellene az ő akaratának. De hát ki vagy te, ó ember, hogy perbeszállsz az Istennel? Vajon mondhatja-e a készítmény a készítőjének, miért formáltál engem ilyenre? Avagy nincs-e a fazekasnak hatalma az agyagon, hogy ugyanabból a gyuradékból az egyik edény díszesre, tisztességre, a másikat pedig közönségesre, bestelen dolgokra készítse. Isten pedig, amikor meg akarta mutatni az ő haragját és hatalmát, megismertetni akarta, nagy békességes tűréssel elszenvedte a harag edényeit, amelyek veszedelemre lettek készítve. Azért, hogy megismertesse az ő dicsőségének a gazdagságát az irgalom edényein, amelyeket eleve dicsőségre készített. Ilyeneknek hívott el minket is. Nem csak a zsidók, hanem a pogányok közül is, ahogy Hózeásnál megvan írva, azt, amelyik nem népem, népemnek hívom, és a nem szeretettet, szeretetnek. És lesz, hogy azon a helyen, ahol ezt mondták nekik, ti nem vagytok az én népem, ott az élő Isten fiainak fogják őket hívni. Ézsaiás pedig ezt hirdeti Izraelről, ha Izrael fiainak száma annyi lenne is, mint a tenger homokja, csak a maradék tartatik meg. Mert az Úr gyorsan valóra váltja és beteljesíti szavát a földön. Ahogyan Izaiás előre megmondta, ha a seregeknek ura nem hagyott volna nekünk magot, olyanokká lettünk volna, mint Szodoma, és Gomorához lennénk hasonlók. Mit mondjunk akkor? Azt, hogy a pogányok, akik az igazságot nem követték, és nem is törekedtek arra, mégis elnyerték az igazságot, mégpedig a hitből való igazságot. Izrael ellenben, amely az igazság törvényét követte és törekedett az igazság törvényére, nem jutott el az igazság törvényére. Miért? Azért, mert nem hitből keresték, hanem mintha a törvény cselekedeteiből lenne. És így beleütköztek a megütközés kövébe. Ahogy megvan írva, ime megütközés kövét és megbotránkozás szikláját teszem Sionba, és aki hisz benne, nem szégyenül meg.
2: Amen. Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt mindenkinek. Vagy meg a hited. Ez a mai témánk. A Máté 10. rész 32. verse azt mondja. Ha valaki vallást tesz rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei apám előtt. Amikor teljesen odaszánjuk magunkat a tanítványi életre és a környezetünkben is nyíltan megvalljuk a hitünket, heves ellenállással találhatjuk szembe magunkat. Bizonyos emberek, barátok, rokonok, még a szeretteink is, akik méltányoltak és szerettek, mielőtt még belemerültünk volna Isten dolgaiba, megváltoztathatják a magatartásukat velünk szemben, és elkezdhetnek gúnyolódni, talán megvetni, de legalábbis értetetlenkednek. Ez az, amikor erősen meg kell állnunk a hitünk megvallásában. De nézzük meg, mit mond erről Isten beszéde. A Máté 5.11.12-ben ez van. Áldottak vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket, és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek, én értem. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti utalmatok bőséges a mennyekben, mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak. Aztán az 1 Péter 3.14-ben. Ha szenvedtek is az igazságért, áldottak vagytok. Ne féljetek fenyegetésüktől, és ne essetek zavarba. 1 Péter 4.14. Áldottak vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és Istennek szelleme, amit ők káromolnak, de ti dicsőítitek azt. Ugye milyen csodálatos ígéretek ezek? Öröm, jutalom a mennyben, áldottak vagyunk, a Szent Szellem megnyugszik rajtunk. Állj ki a hited mellett, ne alkudj meg, nézz szembe a kihívással és győzz! Isten beszéde, a róla való bizonyságtétel ereje egyszerűen ledönti a falakat, behatol a szívekbe. Minden ilyen alkalommal magot vetsz el. Lehet, hogy hittel teli szavaidat elutasítják most, de a mag ott lesz a szívben, és egy napon kihajt, megérik, és valaki learatja majd. Imádkozzunk! Mennyi édesapám, köszönöm, hogy kiválasztottál, hogy téged képviseljelek, és a te nevedet emeljen fel a környezetemben. A te nevedre pedig mindentért meghajlik, a mennyben, a földön és a föld alatt. Kérlek, hogy a megfelelő időben a megfelelő szót te add az én számba, hogy hirdethesselek téged, és hintsem a magot, bármerre járok. Kilépek hittel, hogy a te királyságod általam is növekedhessen. Nem szégyellem.
3: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: A Rómaiakhoz írt levél, 10. rész. Testvéreim, szívem szerint, szívemből kívánom és könyörgök Izrael üdvösségéért. Mert bizonyságot teszek felőlük, hogy van Isten iránti buzgóság bennük, de nem ismerik az utat, ami hozzá vezet. Mert nem ismerik Isten igazságát, nem értették meg, hogy milyen módon igazítja meg az embert Isten, hanem magukénak igyekeztek érvényt szerezni a saját igazságuknak. És Isten igazságának így nem engedelmeskedtek. Mert a törvény vége, végső célja a Krisztus. Minden hívő megigazulására. Mert Mózes a törvényből való igazságról azt tanítja, hogy aki azokat cselekszi, él azok által. A hitből való igazság pedig így szól. Nem mondd a te szívedben, kicsoda megy föl a mennybe, azért, hogy a Krisztust lehozza, vagy kicsoda száll le a mélységbe, azért, hogy a Krisztust a halottak közül fölhozza. Hanem mit mond? Közel hozzád a beszéd, a szádban és a szívedbe van, mégpedig a hit beszéde, amelyet mi hirdetünk. Mert ha te száddal vallást teszel az Úr Jézusról, tehát megvallod őt, és a szívedbe hiszed, hogy Isten föltámasztotta őt a halottak közül, üdvözülsz, megtartatsz, meggyógyulsz és megszabadulsz. Mert szívvel hiszünk az igazságra, vagyis szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szánkkal vallást teszünk az üdvösségre, a szabadulásra, a gyógyulásra. Mert ezt mondja az írás, aki hisz ő benne, az nem szégyenül meg. Mert nincs különbség zsidó és görög között, mert ugyanaz az Ura mindenkinek, aki kegyelemben gazdag mindenkihez, aki őt segítségül hívja. Mert mindenki, aki segítségül hívja az Úrnak nevét, az megtartatik, üdvözül, megszabadul, meggyógyul. De hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? És hogyan higgyenek abban, aki felől nem hallja, hallanak? Hogyan hallanának prédikáló nélkül? És hogyan prédikálnának, ha nem küldetnek el? Ahogy megvan írva, mély szépek a békesség hirdetőknek lábai, akik jót hirdetnek. De nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak, mert Izaiás is azt mondja, Uram, ki hitt a mi beszédünknek? Azért a hit hallásból van, a hallás pedig Krisztus beszéde által. De megkérdezem, talán nem hallottátok, sőt inkább az egész földre kihatott az ő hangjuk, és a földkeresség széléig az ő beszédük. És megkérdezem, Izrael talán nem értette meg? Először Mózes mondja, én titeket egy olyan nép által ingerellek föl, és teszlek féltékenyé, amely nem nép. Egy értetlen, értelmetlen néppel haragítalak meg titeket. Majd Izaiás nyíltan így mondja, megtaláltok azok, akik nem kerestek engem. Nyilvánvalóvá lettem azok számára, akik nem is kérdezősködtek felőlem. Izraelről pedig ezt mondja, egész nap kiterjesztettem kezeimet az engedetlenkedő és ellentmondó nép felé.
2: Amen. Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt mindenkinek. Vald meg a hited. Ez a mai témánk. A Máté 10. rész 32. verse azt mondja. Ha valaki vallást tesz rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei apám előtt. Amikor teljesen odaszánjuk magunkat a tanítványi életre és a környezetünkben is nyíltan megvalljuk a hitünket, heves ellenállással találhatjuk szembe magunkat. Bizonyos emberek, barátok, rokonok, még a szeretteink is, akik méltányoltak és szerettek mielőtt még belemerültünk volna Isten dolgaiba, megváltoztathatják a magatartásukat velünk szemben, és elkezdhetnek gúnyolódni, talán megvetni, de legalábbis értetetlenkednek. Ez az, amikor erősen meg kell állnunk a hitünk megvallásában. De nézzük meg, mit mond erről Isten beszéde. A Máté 5.11.12-ben ez van. Áldottak vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket, és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek, én értem. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti utalmatok bőséges a mennyekben, mert így háborgatták a profétákat is, akik előttetek voltak. Aztán az 1 Péter 3.14-ben. Ha szenvedtek is az igazságért, áldottak vagytok. Ne féljetek fenyegetésüktől, és ne essetek zavarba. 1 Péter 4.14. Áldottak vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és Istennek szelleme, amit ők káromolnak, de ti dicsőítitek azt. Ugye milyen csodálatos ígéretek ezek? Öröm, jutalom a mennyben, áldottak vagyunk, a Szent Szellem megnyugszik rajtunk. Állj ki a hited mellett, ne alkudj meg, nézz szembe a kihívással és győzz! Isten beszéde, a róla való bizonyságtétel ereje egyszerűen ledönti a falakat, behatol a szívekbe. Minden ilyen alkalommal magot vetszel. Lehet, hogy hittel teli szavaidat elutasítják most, de a mag ott lesz a szívben, és egy napon kihajt, megérik, és valaki learatja majd. Imádkozzunk. Mennyi édesapám! Köszönöm, hogy kiválasztottál, hogy téged képviseljelek, és a te nevedet emeljen fel a környezetemben. A te nevedre pedig mindentért meghajlik, a mennyben, a földön és a föld alatt. Kérlek, hogy a megfelelő időben a megfelelő szót te add az én számba, hogy hirdethesselek téged, és hintsem a magot, bármerre járok. Kilépek hittel, hogy a te királyságod általam is növekedhessen. Nem szégyellem.
3: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
3: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sans.
4: És most szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
5: Feri, újra köszöntelek itt a stúdióban.
6: Köszöntöm én is a kedves hallgatókat. Lassan a tinédzserország életképek, az már családi életképekké válik.
5: Abszolút, de tényleg, főleg, hogy ma is itt van kedves feleséged, Deák Dorka, hitoktató, gyermekvédelmi tanácsadó, a Keceli Tanoda tanára, ahol gyermekek felzárkóztatásával foglalkoztok. Köszöntelek, Dorka, téged.
7: Üdvözlök én is mindenkit.
5: A különleges bánásmódot igénylő gyerekek témájával kezdtünk el foglalkozni a múltkor, és azt ígértük a hallgatóknak, hogy azzal folytatjuk, hogy az egy dolog, hogy például nálatok, Dorka, a tanodában ilyen gyerekekkel foglalkoztok, és segítetek nekik felzárkózni. De a tanodában ott megint, hogy így mondjam, bocsánat, csúnyán, elzárva vannak. De mit tapasztaltok, hosszú évek óta találkoztok ilyen fiatalokkal is, és foglalkoztok fiatalokkal, gyerekekkel? Mi a helyzet az iskolában? Mi a helyzet a játszótéren, a sportfoglalkozásokon? Egyre többet lehet arról hallani, hogy szülők elégedetlenkednek, hogy egyre több az osztályban a speciális bánásmódot igénylő gyermek, és úgy gondolják bizonyos szülők, hogy speciális iskolába kéne őket adni. Dorka?
7: Nekem az a véleményem, hogy semmiképpen
5: nem kell őket speciális iskolában küldeni, ugyanis egy idő után ezek a gyerekek megtanulják kezelni a saját kis problémájukat. Gondolok itt a hiperaktivitásra. Egy 13-14 éves gyerek ezt már fiúgyermek, mert általában a fiúkra jellemző a hiperaktivitás. Most már a lányok is, tehát most már rájuk is jellemző. Már van egy-kettő nálunk is az iskolában, aki hát nagyon hiperaktív és nagyon aktívan éli az életét. Én azt gondolom, hogy az elfogadás és a türelem a kulcs az egészhez, és a mindkét gyerekünk osztályában volt hiperaktív gyerek, volt magatartási zavarokkal rendelkező gyerek, sőt, a kisfiamnak a szak képzésében is volt. Mondjuk ő nagyon nyitottan kezelte ezt az egészet, nem csúfolódott, segítette, ahol lehetett, meg minden. A lányom sem. Én azt gondolom, hogy nekünk szülőknek a hozzáállásunk, és nekünk tanároknak a hozzáállásunk nagyon fontos, mert hogyha például egy esenis gyereknél, ahol beilleszkedési zavarokkal rendelkezik, hogyha csúnyán viselkedem vele, vagy lenézem, vagy bármi, ezt nem juthatom kifejezésre, viszont ő megérzi, és akkor úgy is fog viselkedni. Tehát ez a tapasztalat. Tény, hogy nagyobb fegyelmet kell tartani, meg kell húzni a határokat, de én nem tartom indokoltnak, hiszen ezek a gyerekek nem értelmileg hátrányosak. Nagyon jól tudják azt, hogy hogyan kell viselkedni, mit kell csinálni. Az elfogadásra van szükségük, és a komoly szabályokra, amik be vannak tartva. És akkor működni fog, illetve türelemre. De mondom, tehát, hogy tényleg tudatosság. Nekem sem sikerül mindig türelmesnek lennem.
7: Azt mondod, hogy legyünk türelmesebbek, főként gondolom azért is, mert ugye múltkor megbeszéltük, hogy régen is, akár 30-40-50 évvel ezelőtt is voltak sajátos bánásmódot igénylő gyerekek, csak nem kategorizáltuk esetleg őket. Feri, neked mi a tapasztalatod?
6: Én azt gondolom, hogy a legnagyobb problémánk az azzal van, hogy félünk attól, hogyha valaki másképp működik. És a gyerekeinket féltjük, hogy mondjuk valaki olyannal legyen együtt, aki netalántán segítséggel szorul. Dorka tud majd mesélni arról, hogy volt vak osztálytársa a főiskolán, tehát a főiskolai időszakban, és hogy hogyan segítettek neki, erről majd néhány gondolatot lehet, hogy megoszt velünk. Maga a társadalom megítélése is egy érdekes kérdés, hogy az, hogy valaki segítséggel él, vagy egy kicsit másképp működik, ahhoz én hogyan reagálok. Ahogy mondtam korábban, hogy az iskola az nagyon sokszor a társadalom is a leképződési helye, és az iskolai problémák megjelennek a társadalomban, és fordítva is a társadalomban megjelenő problémák, azok megjelennek az iskolában. És nagyon érdekes az, hogy a sajátos nevelési igényű gyerekek, vagy a különleges bánásmódot igénylő gyerekek nem csak különleges foglalkozást igényelnek, hanem különleges hatásuk van az osztálytársaikra. Ez egy oda-vissza dolog, hogy nem csak lemaradottak, hanem vannak olyan területeik, amiben ők sokkal fejlettebbek, vagy gyorsabban, aha, vagy másképp működnek.
7: Igen.
6: Főleg az ilyen gyerekeknek nagyon erős az érzelmi intelligenciája. Nem tudja kifejezni magát, de oda jön és megölel. Voltam olyan kávézóban Budapesten, ahol a Nem adom fel alapítványnak a munkatársai szolgáltak föl, ahol különböző testi vagy szellemi fogyatékossággal élők voltak a pincérek, és ők hozták az ételt, és velük együtt dolgoztam, illetve papszabadalmat Bolcs, aki a Nem adom fel alapítványnak a kommunikációs vezetője. Együtt voltunk például a Nick Vujicic alkalmon, aminek ők voltak az egyik főszervezői. És tőlük sokat lehetett tanulni, hogy van egy Nem adom fel együttesük, ahol különböző fogyatékkal és nehézséggel és akadályozottsággal élők zenélnek, énekelnek, így találkoztam vakénekessel, találkoztam olyannal, aki hiperaktivitással küzd, és ő bátorítja a közösséget, hogy tessék tombolni, és ő aztán igazán tud bátorítani, tehát ők nagyon szélsőségesen élik meg az érzelmeiket, de vannak olyan dolgok, amit meg jobban tudnak kifejezni, mint egy kvázi egészséges ember, és egy mozi élményt hoznék be, a Nevem szem, ahol Sean Penn egy olyan színészként alakít egy olyan apát, aki 6-7 évesnek az értelmi szintjén maradt, 30 éves, de gyermeket nevel, mint édesapa, és a bíróság el akarja venni tőle a gyermekét, hogy 6-7 évesnek az értelmi szintjén van, és nem alkalmas a gyereknevelésre. És ez a film, nem akarom leszpoilerezni az egészet, de azt mutatja meg, hogy nem minden az értelmi képességű, hanem az érzelmi intelligencia nagyon fontos, amivel Pécsi Rita szakértő is sokat foglalkozik, és sokat olvashatunk tőle, illetve több más magyar kutató, akár Hámori Józsefet is megemlíthetném, aki beszél arról, hogy nem mindegy, hogy a tanuláshoz milyen érzelmeket kapcsolunk. És a sajátos nevelési igényű gyerekeknek, vagy akik ilyen különleges bánásmódot igényelnek, abban adják fel a pedagógusnak a leckét, hogy nem működik ugyanaz a dolog, ami mindenki másnál. Tehát valamit kreatívabban élnek meg. Ilyen túlmozgásos gyerekem nekem is volt hitoktatásban, és én odaültettem magam mellé, és azt mondtam, hogy te vagy a tanársegédem. Te segítesz nekem. És már azt érezte, hogy egy fontos feladatot lát el az osztályban, és már kevésbé volt hiperaktív. Aha. Mondom, te felelsz most a rendért. A felelősséget adtam neki. Azt írja a szakirodalom, hogy a koncentrációs nehézségeik miatt nekik jobban meg kell határoznunk a feladatot. Mennyi időd van a feladatra, mert nem érzi, mondjuk lehet az idő fogalmát, és hiába mondja a tanár azt, hogy 45 perc, nem tudja fölfogni, hogy mi az a 45 perc. De ha azt mondja, hogy a 3 reklám időd van a feladatra, akkor azt jobban megérti, vagy a feladatban kevésbé kitartó. És hogyha valami nem megy, akkor ő hajlamos feladni. És az ilyeneknek azt szoktam mondani, hogy menj végig az összes feladaton, és amit csak tudsz, old meg, de kell mondani nekik, hogy meg kell fordítani a lapot, mert nem egy természetes dolog, hogy a lap hátulján is vannak feladatok. És tér vissza. Vagy hogyha megkapom tanárként a feladatát, így átnézem, és azt mondom, a 3-asnál még én ott úgy látom, hogy tudnál valamit írni. Konkrétan meg kell mutatni, hogy hol van hiány, mert ő neki annyira gyors az agyműködése, hogy nem veszi észre azt, hogy valami mondjuk nem úgy töltött ki. Hanem csak azt látja, hogy az 1-est is megcsináltam, a 3-as feladatot is, a 4-est is, az 5-est is, de hogy a 2-es kimaradt, azzal ő nem foglalkozik, az neki nem olyan egetrengető dolog. A másik, amit meg egy érdekes, hogy a családban milyen bátorítást kap, hogy a bezzeg lemezek hogyan hangoznak, hogy bezzeg a testvéred mennyivel jobb, vagy mennyivel rosszabb képességű.
7: Sajnos nem jutott időnk arra, hogy átbeszéljük, hogy hogy volt nálatok Dorka a vak osztálytárssal, bár nem tudom, hogy össze lehet-e hasonlítani egy látássérült és egy mondjuk ADH-s, ADHD-s vagy más típusú osztálytársat, de remélem, hogy legközelebb lesz rá alkalom. Köszönöm, hogy itt voltatok.
4: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.
0: Szól a Biblia.
8: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
0: Részletek a Szentírásból. A Rádiósansz műsor.
6: Ladaton, és amit csak tudsz, old meg, de kell mondani nekik, hogy meg kell fordítani a lapot, mert nem egy természetes dolog, hogy a lap hátulján is vannak feladatok. És tér vissza. Vagy hogyha megkapom tanárként a feladatát, így átnézem, és azt mondom, a 3-asnál még én ott úgy látom, hogy tudnál valamit írni. Konkrétan meg kell mutatni, hogy hol van hiány, mert ő neki annyira gyors az agyműködése, hogy nem veszi észre azt, hogy valami mondjuk nem úgy töltött ki. Hanem csak azt látja, hogy az 1-est is megcsináltam, a 3-as feladatot is, a 4-est is, az 5-est is, de hogy a 2-es kimaradt, azzal ő nem foglalkozik, az neki nem olyan egetrengető dolog. A másik, amit meg egy érdekes, hogy a családban milyen bátorítást kap, hogy a bezzeg lemezek hogyan hangoznak, hogy bezzeg a testvéred mennyivel jobb, vagy mennyivel rosszabb képességű.
7: Sajnos nem jutott időnk arra, hogy átbeszéljük, hogy hogy volt nálatok Dorka a vak osztálytárssal, bár nem tudom, hogy össze lehet-e hasonlítani egy látássérült és egy mondjuk ADH-s, ADHD-s vagy más típusú osztálytársat, de remélem, hogy legközelebb lesz rá alkalom. Köszönöm, hogy itt voltatok.
4: Szakértőnk válaszolt. Életképek tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.
0: Szól a Biblia.
8: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
0: Részletek a Szentírásból.

0: Az neki nem olyan egetrengető dolog. A másik, amit meg egy érdekes, hogy a családban milyen bátorítást kap, hogy a bezzeg lemezek hogyan hangoznak, hogy bezzeg a testvéred mennyivel jobb, vagy mennyivel rosszabb képességű.
1: Sajnos nem jutott időnk arra, hogy átbeszéljük, hogy hogy volt nálatok Dorka a VAK osztálytárssal, bár nem tudom, hogy össze lehet-e hasonlítani egy látássérült és egy mondjuk ADH-s, ADHD-s vagy más típusú osztálytársat, de remélem, hogy legközelebb lesz rá alkalom. Köszönöm, hogy itt voltatok.
2: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.
3: Szól a Biblia.
4: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
3: Részletek a Szentírásból. A Rádió Sanz műsorán.
5: Rómaiakhoz írt levél, 11. fejezet. Kérdezem tehát, elvetette Isten az ő népét? Semmiképpen. Mert én is izraelita vagyok, Ábrahám magvából, Benyámin törzséből. Nem vetette el Isten az ő népét, amelyet eleve ismert és eleve kiválasztott. Nem tudjátok, mit mond az írás Illésről, amikor panaszt tesz Istennél Izrael ellen? Uram, a te prófédáidat megölték, és az oltáraidat lerombolták, és csak én maradtam meg egyedül, és engem is halálra keresnek. De mit mond neki az isteni felelet? Meghagytam magamnak 7000 embert, akik nem hajtottak térdet Baálnak. Így tehát most is van maradék a kegyelemből való választás szerint. Hogyha pedig kegyelemből, akkor nem cselekedetekből. Különben a kegyelem többé nem volna kegyelem. Hogyha pedig cselekedetekből lenne, akkor nem kegyelemből. Különben a cselekedet nem volna többé cselekedet. Mi tehát a helyzet? Amire Izrael törekedett, amit ő keres, azt nem nyerte meg. A választottak ellenben megnyerték, a többiek pedig megkeményítettek. Ahogy meg is van írva, az Isten a kábultság szellemét adta nekik, szemeket, hogy ne lássanak, és füleket, hogy ne halljanak, mind a mai napig. Dávid is ezt mondja, legyen az ő asztaluk törré, hálóvá, botránkozássá és megtorlássá. Sötétüljenek meg az ő szemeik, hogy ne lássanak, és az ő hátukat mindenkorra görnyezd meg. Azért mondom, avagy azért botlottak el meg ők, hogy elessenek? Semmiképpen. Hanem az ő elesésük által lett az üdvösség a pogányoké, hogy ők féltékenyek legyenek, hogy fölingereltessenek. Ha pedig az ő elesésük a világ gazdagságává lett, az ő veszteségük a pogányok gazdagságává, mennyivel inkább azzá lesz, amikor majd teljességre jutnak. Nektek pogányoknak pedig azt mondom, amennyiben én az pogányok apostola vagyok, és a szolgálatomat dicsőítem, hát ha ezzel féltékenyé tehetném az én testvéreimet, és megmenthetnék közülük némelyeket. Mert ha az ő elvettetésük a világ megbékélését jelenti, mi mást jelentene az ő befogadtatásuk, mint életet a halálból? Ha pedig a zsenge szent, akkor a tészta is az. Ha a gyökér szent, akkor az ágok is azok. Ha pedig némely ág kitört, te pedig vadolajfa létedre belettél oltva azok közé, és részese lettél az olajfa életnedvet adó gyökerének, ne kérkedjél az ágok ellenébe, ha pedig kevékedsz, nem te hordozod a gyökeret, hanem a gyökér hordoz téged. Azt mondom azért, kitörettek az ágok, hogy én oltassam be. Úgy van,

0: azok a hitetlenség miatt kitörettettek. Te pedig hitáltal állsz. Ne fuvalkodjál föl tehát, hanem félj. Mert ha Isten a természet szerint való ágaknak nem kedvezett, és nem kimérte őket, majd neked sem fog kedvezni. Vedd észre tehát az Isten jóságát és keménységét, keménységét azok iránt, akik elesnek. Irántad pedig az ő kegyességét, jóságát, ha megmaradsz a kegyelemben, az ő jóságában, különben téged is kivágnak. Azok pedig, ha nem maradnak meg a hitetlenségben, ők is beoltatnak, mert Isten képes ismét beoltani őket. Mert ha te a természet szerint való vadolajfából kivágattál, és a természet ellenére beoltattál a szelíd olajfába, akkor mennyivel inkább beoltatnak ezek a természet szerint valók az ő saját olajfájukba. Mert nem akarom, testvéreim, hogy ne tudjátok, magatokat bölcsnek tartva, ne tudjátok ezt a titkot, hogy Izrael megkeményedése csak részleges. Ameddig a pogányok teljessége be nem jut az üdvösségre. És így az egész Izrael üdvözül, ahogy megvan írva. Eljön a Sionból a szabadító, és elfordítja Jákobtól a gonoszságot. És ez lesz nekik az én szövetségem, ahogy eltörlöm az ő bűneiket. Az evangéliumra néze ugyan ellenségek, ti értetek, de a kiválasztásra nézve szeretettek az ősatyákért. Mert megbánhatatlanok az Istennek ajándéka és az ő elhívása, és visszavonhatatlanok. Mert ahogyan ti egykor engedetlenek voltatok Istennel szembe, most pedig irgalmasságot nyertetek az ő engedetlenségük következtében, ugyanúgy ők is most engedetlenekké lettek, hogy a nektek adott irgalom révén végül ők is irgalmasságot nyerjenek. Mert az Isten mindenkit engedetlenség alá rekesztett, hogy mindenkin könyörüljön. Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és tudományának mélysége, mennyire kifürkészhetetlenek, kikutathatatlanok az ő ítéletei, és kinyomozhatatlanok az ő útjai. Mert kicsoda ismerte föl az ő értelmét, vagy kicsoda lett volna neki tanácsadója, ki adott előbb neki, hogy annak visszafizesse, mert tőle, általa, és ő rá nézve van minden. Övé a dicsőség mindörökké. Ámen.
1: Ez volt a Szóla Biblia.
2: Részletek a Szentírásból.
3: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked.
2: Jó reggelt mindenkinek. Vald meg a hited. Ez a mai témánk. A Máté 10. rész 32. verse azt mondja. Ha valaki vallást tesz rólam az emberek előtt, én is vallást teszek arról az én mennyei apám előtt. Amikor teljesen odaszánjuk magunkat a tanítványi életre és a környezetünkben is nyíltan megvalljuk a hitünket, heves ellenállással találhatjuk szembe magunkat. Bizonyos emberek, barátok, rokonok, még a szeretteink is, akik méltányoltak és szerettek mielőtt még belemerültünk volna Isten dolgaiba, megváltoztathatják a magatartásukat velünk szemben, és elkezdhetnek gúnyolódni, talán megvetni, de legalábbis értetetlenkednek. Ez az, amikor erősen meg kell állnunk a hitünk megvallásában. De nézzük meg, mit mond erről Isten beszéde. A Máté 5.11.12-ben ez van. Áldottak vagytok, ha szidalmaznak és háborgatnak titeket, és minden gonosz hazugságot mondanak ellenetek, én értem. Örüljetek és örvendezzetek, mert a ti utalmatok bőséges a mennyekben, mert így háborgatták a prófétákat is, akik előttetek voltak. Aztán az 1 Péter 3.14-ben. Ha szenvedtek is az igazságért, áldottak vagytok. Ne féljetek fenyegetésüktől, és ne essetek zavarba. 1 Péter 4.14. Áldottak vagytok, ha Krisztus nevéért gyaláznak titeket, mert megnyugszik rajtatok a dicsőségnek és Istennek szelleme, amit ők káromolnak, de ti dicsőítitek azt. Ugye milyen csodálatos ígéretek ezek? Öröm, jutalom a mennyben, áldottak vagyunk, a Szent Szellem megnyugszik rajtunk. Állj ki a hited mellett, ne alkudj meg, nézz szembe a kihívással és győzz! Isten beszéde, a róla való bizonyságtétel ereje egyszerűen ledönti a falakat, behatol a szívekbe. Minden ilyen alkalommal magot vetsz el. Lehet, hogy hittel teli szavaidat elutasítják most, de a mag ott lesz a szívben, és egy napon kihajt, megérik, és valaki learatja majd. Imádkozzunk. Mennyi édesapám! Köszönöm, hogy kiválasztottál, hogy téged képviseljelek, és a te nevedet emeljen fel a környezetemben. A te nevedre pedig minden tért meghajlik, a mennyben, a földön és a föld alatt. Kérlek, hogy a megfelelő időben a megfelelő szót te add az én számba, hogy hirdethesselek téged, és hintsem a magod, bármerre járok. Kilépek hittel, hogy a te királyságod általam is növekedhessen. Nem szégyellem.
3: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Római Levél, 12. rész. Kérlek azért titeket, testvéreim, Isten irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent, Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos Isten tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat ehhez a világhoz, ne alkalmazkodjatok a jelenlegi korszak életformájához, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok és megítélhessétek, hogy mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Mert a nekem adott kegyelem által mondom mindenkinek közöttetek, hogy ne gondoljon senki többet magáról, mint amennyit kell, hanem józanul gondolkozzon mindenki az Istentől neki adott hitmértéke szerint. Mert ahogy egy testben sok tagunk van, de nem minden tagnak van ugyanaz a rendeltetése, úgy sokan egy test vagyunk a Krisztusban, és egyenként pedig egymásnak a tagjai vagyunk. A nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak. A prófétálás a hit mértéke szerint, a szolgáló a szolgálatban, a tanító a tanításban, az intő az intésben, az adokozó a szelídségben, az elöljáró szorgalommal, buzgósággal, a könyörülő pedig örömmel, vidámsággal tegye. A szeretet képmutatás nélkül való legyen, iszonyodjatok a gonosztól, és ragaszkodjatok a jóhoz. A testvéri szeretetben egymás irán gyöngédek, a tiszteletadásban pedig egymást megelőzők legyetek. A buzgóságban ne lankadjatok. Szellemben legyetek buzgók, és szolgáljatok az Úrnak. A reménységben örvendezők, a nyomorúságba kitartók, az imádkozásba pedig álhatatosak legyetek. A szentek szükségeire legyetek adakozók, és gyakoroljátok a vendégszeretetet. Áldjátok azokat, akik üldöznek titeket, akik kergetnek, áldjátok és ne átkozzátok. Örüljetek az örülőkkel, és sírjatok a sírókkal. Egymással egyetértésben éljetek, és ne kevékedjetek, hanem az alázatosakhoz szabjátok magatokat, és ne legyetek bölcsek magatokban, ne legyetek önteltek. Senkinek a gonoszért ne fizessetek gonosszal. Legyen gondotok a tisztességre minden ember előtt. Ha lehetséges, amennyire rajtatok áll, minden emberrel éljetek békességben. Magatokért ne álljatok bosszút. Szeretteim, adjatok helyet Isten haragjának. Ahogy megvan írva, enyém a bosszú állás, én megfizetek. Ezt mondja az Úr. Ha azért éhezik a te ellenséged, adj neki enni. Ha szomjazik, adj inni. Mert ha ezt teszed, eleven szenet gyűjtesz a fejére. Ne győzzön le téged a gonosz, hanem te győzz le a gonoszt a jóval.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: Rómaiakhoz írt levél, 13. fejezet. Mindenki engedelmeskedjen a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, csak Istentől. A meglevő hatalmasságok felsőbbségeket pedig Isten rendelte. Azért, aki szembeszáll a felsőbsége, az Isten rendelése ellenszegül, és az ellen támad, az ellenszegülők pedig ítéletet vonnak magukra. Mert a hatóságok nem a jó, hanem a rossz cselekedetek büntetésére vannak. Akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomasságtól, a hatalomtól? Akkor tedd a jót, cselekedd azt, és dicsérni fog téged. Mert Isten szolgálja ő a te javadra. Ha pedig a gonoszt teszed, félj. Mert nem ok nélkül viseli a fegyvert, mert Isten szolgálja ő, aki az ő haragját hajtja végre, azon, aki gonoszt cselekszik. De nem csak a büntetés miatt tedd, hanem a lelki ismeretért is muszáj engedelmeskednünk. Azért fizettek adót is, mert ők Isten szolgái, akik éppen ebben a tisztjükben fáradoznak. Adjátok meg azért mindenkinek, amivel tartoztok, akinek az adóval, annak az adót, akinek a vámmal, annak a vámot, akinek a félelemmel, annak a félelmet, akinek a tisztelettel, annak a tiszteletet. Senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek. Mert aki a másik ember szereti, az a törvényt betöltötte. Mert ez, hogy ne paráznák, hogy ne ölj, ne lopj, ne kívánd, és hamis tanúk bizonyságot ne szólj, és ha valamely más parancsolat van, ebben az egyben van összefoglalva, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. A szeretet nem cselekszik rosszat a fele baráttal. Tehát a törvény betöltése a szeretet. Mindezt tegyétek meg, mert tudjátok az időt, hiszen eljött az óra, hogy az álomból fölserkenjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka elmúlt. A nap pedig már közel van, vessük el azért a sötétségnek a cselekedeteit, és öltözzük föl a világosság fegyvereit. Tisztességesen járjunk, ahogy illik, a nappal. Ne dorbézolásokban, ne részegeskedésben, ne paráználkodásban, és ne kicsapongásokban, ne viszálykodásban, és ne is irigységekben, hanem öltözzétek föl az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.
2: Amen. Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.
3: Egyben van összefoglalva, szeresd fele barátodat, mint önmagadat. A szeretet nem cselekszik rosszat a fele baráttal. Tehát a törvény betöltése a szeretet. Mindezt tegyétek meg, mert tudjátok az időt, hiszen eljött az óra, hogy az álomból fölserkenjünk, mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka elmúlt. A nap pedig már közel van, vessük el azért a sötétségnek a cselekedeteit, és öltözzük föl a világosság fegyvereit. Tisztességesen járjunk, ahogy illik, a nappal. Ne dorbézolásokban, ne részegeskedésben, ne paráználkodásban, és ne kicsapongásokban, ne viszálykodásban, és ne is irigységekben, hanem öltözzétek föl az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.
2: Amen. Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: cselekedeteit,
1: és öltözzük föl a világosság fegyvereit. Tisztességesen járjunk, ahogy illik, a nappal. Ne dorbézolásokban, ne részegeskedésben, ne paráználkodásban, és ne kicsapongásokban, ne viszálykodásban, és ne is irigységekben, hanem öltözzétek föl az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.
2: Amen. Ez volt a Szóla Biblia.
3: Részletek a Szentírásból.
4: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanz műsorán.
3: Rómaiakhoz írt levél, 14. fejezet. A hitben erőtleneket fogadjátok be, anélkül, hogy a vélekedéseit ítélgetnétek. Némely ember azt hiszi, hogy mindent megehet. A hitben erőtlen pedig zöldségféléket eszik. Aki eszik, ne vesse meg azt, aki nem eszik. És aki nem eszik, ne károsztassa és ne ítélje el azt, aki eszik. Mert az Isten befogadta őt. Ki vagy te, hogy más szolgája fölött ítélkezel? Mindenki a saját urának áll vagy esik, de meg fog állni, mert az Úr képes őt megtartani. Az egyik napot az egyik ember különbnek tartja a másiknál, a másik pedig minden napot egyformának tart. Mindenki legyen a maga értelme felől meggyőződve. Aki vigyáz a napukra, az Úrért vigyázzon, aki eszik, az Úrért egyen, mert hálát ad az Istennek, és aki nem eszik, az Úrért nem eszik, és szintén hálát ad az Istennek. Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának, mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg, azért akár éljünk, akár halljunk, az Úréi vagyunk. Mert azért halt meg és támadott föl és elevenedett meg a Krisztus, hogy mind halottakon és mind az élőkön is uralkodjon. Te pedig miért károsztatod, miért ítéled el a testvéredet? Miért nézed le, miért veted meg a te testvéredet? Hiszen mindnyájan odaállunk majd a Krisztus ítélőszéke elé. Hiszen megvan írva, élek én, azt mondja az Úr, hogy nekem hajol meg minden térd, és minden nyelv Istent fogja magasztalni. Tehát mindegyikünk maga fog számot adni magáról Istennek. Azért egymást többé ne károsztassuk és ne ítélgessük, hanem inkább legyünk azon, hogy a testvéreknek ne okozunk megütközést vagy megbotránkozást. Tudom és meg vagyok győződve az Úr Jézusban, hogy semmi se tisztátalan önmagában, hanem bármi annak tisztátalan, aki tisztátalannak tartja azt. De ha a te testvéred az étel miatt megszomorodik, akkor te nem jártál el vele szemben szeretettel. Ételeddel ne veszítsd el őt, ne okozd a vesztét annak, akiért a Krisztus meghalt. Ne káromolják miattatok azt, ami nektek jó. Mert az Isten királysága az nem evés, nem ivás, hanem igazság, békesség és Szent Szellemben való öröm. És aki ebbe szolgál a Krisztusnak, az Isten előtt kedves, és az emberek megbecsülik. Azért tehát törekedjünk azokra, amik a békességre és az egymás épülésére valók. Ne rontsd le az ételért az Isten munkáját. Minden tiszta ugyan, de rossz annak az embernek, aki úgy eszik, hogy megbotránkoztat. Jó tehát nem enni húst, és nem inni bort, sem semmi olyat, amiben a te testvéred megütközik, megbotránkozik. Te azt a hitet, amely benned van, őrizd meg magadban Isten előtt. Boldog, aki nem károsztatja magát abban, amit helyesnek talál. Aki pedig kételkedik, elítélte önmagát, károsztatva ma, mert nem hitte levett. Ami pedig nem hitből van, az bűn.
2: Amen. Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: A következő percekben Ellen Vincent Lépések Péter életében című tanításának második részét hallhatjuk.
1: Well, I've got some very specific things I feel the Lord's laid on my heart.
2: Az Úr a szívemre helyezett néhány értékes, fontos dolgot.
1: It's right in line with the, what obviously France is feeling and everybody's feeling.
2: Mindez összhangban van azzal, amit Franc is érez, és mindenki érez.
1: And I just want to continue to tell some of the stories of God's dealings with me, because he that's what made me able to be and do what I do.
2: És szeretnék még néhány történetet elmondani Isten velem való foglalkozásáról, hiszen ezek azok az esetek, amelyek által azzá váltam, ami lettem, és azokat tettem, amiket teszek.
1: And as I study particularly the life of Peter, I find he went through all the same experiences.
2: És ahogy tanulmányozom különösen Péter életét, azt látom, hogy hasonló dolgokat élt át, mint én.
1: Now we're talking about serious, powerful spiritual warfare.
2: Itt komoly és erőteljes szellemi harcról beszélünk.
1: And my only concern is that you don't try to tackle the big boys before you're ready for them.
2: És nekem az a nagyon fontos, hogy ne támadjátok meg a nehéz fiúkat, mielőtt készen állnátok rá.
1: Had some tremendous teaching on strike teams.
2: Nagyszerű tanítást hallottunk az imakommandókról.
1: God has done amazing things through France and the strike teams that he's been able to lead.
2: Meg döbbentő dolgokat tett Francon és azokon az imakommandókon keresztül, amelyeket ő vezet.
1: But you've got to get to the place where he is before you can see the success that he has seen.
2: De el kell jutnotok odáig, ahol ő tart, mielőtt olyan sikereket élhetnétek át, amiket ő átél.
1: Now the Apostle Paul rightly discerned that the whole center of the demonic power of the Roman Empire was centered in the city of Ephesus.
2: Pál apostol jól ismerte fel, hogy az egész római birodalomban levő démoni működéseknek a központja Ephesus városában van.
1: And Ephesus had been the demonic stronghold of, throughout the whole time of the Greek Empire.
2: Volt a görög birodalom idején is a démoni erők erőssége központja.
1: Even during the time of the Roman Empire.
2: És a római birodalom idején is fennmaradt Ephesusnak ez a kulcs szerepe.
1: And it was all centered in the great temple in the city of Ephesus.
2: Az Ephesus városában levő nagy templomban összpontosult ez a démoni erő.
1: Which was called Artemis.
2: Akinek az istennőjét Artemisnak hívták a görög korban, a római korban pedig Diana-nak hívták.
1: And people would go from all over the Roman Empire and do homage to this spirit and pay large sums of money to get favors from this demonic power.
2: Az egész római birodalomból eljöttek, hogy hódoljanak ezelőtt az istenség vagy a démon előtt, és nagy pénzeket fizettek azért, hogy a jó indulatát elnyerjék.
1: And God showed him, and he began to see that until we take out this demonic power in Ephesus, we're not going to see the breakthrough.
2: És Isten megmutatta Pálnak, és ő elkezdte látni, hogy amíg ezt az efézusi démoni erőt le nem döntik a trónjáról, addig nem élik át az áttörést.
1: And every nation that you represent,
2: minden nemzetben, amit ti képviseltek,
1: and every city that you represent,
2: és minden városban, ahonnan jöttek,
1: there are specific demonic strongholds which have to be taken out to see the breakthrough.
2: Vannak konkrét démoni erősségek, amelyeket meg kell dönteni, mielőtt az áttörést átélhetnétek.
1: And in this second part of spiritual warfare, I believe God's bringing us to the place where we are being equipped to see that incredible breakthrough.
2: És hiszem, hogy Isten ennek a szellemi harcról szóló második sorozatnak a keretében elvitt minket odáig, hogy felkészüljünk arra, hogy ezeket az áttöréseket
1: átéljük.
2: Pál jól ismerte fel ezt az efézusi központot.
1: But he was wrong in his timing.
2: De rosszul időzítette a támadást.
1: Fortunately, he had a very sensitive spirit that could hear the voice of God.
2: Szerencsére nagyon érzékeny volt a szelleme, és hallotta Isten hangját.
1: And we read in Acts chapter 16.
2: És az Apostol 16-ban azt olvassuk.
1: That when he wanted to go to Ephesus.
2: Hogy amikor Efézusba akart menni.
1: The Spirit did not permit him.
2: A Szent Szellem nem engedte őt.
1: And then he tried to come by through a back door, but the Lord said, no, you're not to go into that region.
2: Aztán hátulról is megpróbálta megközelíteni Efezus, de Isten azt sem engedte neki.
1: In the Bible, it's called Asia.
2: Ázsiának hívja ezt a területet.
1: Asia.
2: A Biblia Ázsiának nevezi ezt a területet.
1: But in our present terminology, it would be roughly the country, the nation of Turkey.
2: De a mai kifejezések vagy földrajz szerint nagyjából ez Törökországnak a területe.
1: Said, no, you're not ready for that.
2: Tehát nem volt még Pál készen arra, hogy támadjon. Tehát ahelyett, hogy túl korán elment volna Törökországba.
1: And tackling that major principality before he was equipped for that level of warfare.
2: És neki esett volna ennek a központi fejedelemségnek, mielőtt ilyen szintű harcra készen állt volna.
1: The Spirit gave him a vision of a man from Macedonia.
2: A Szent Szellem adott neki egy látomást egy macedón férfiról.
1: And said, come over and help us here.
2: Aki azt mondta neki, hogy gyere ide és segíts nekünk.
1: Which is the present day Balkans approximately.
2: Nagyjából ez a jelenlegi Balkán területe volt.
1: The areas where some of you come from.
2: Az a terület, ahonnan néhányan jöttetek ide is.
1: And so we read from Acts chapter 16.
2: Tehát azt olvassuk az Apostol 16-tól.
1: Through to the Acts chapter 18.
2: A 18. részig.
1: Paul went on a 5-city training program to equip him.
2: Hogy Pál végigment egy 5 várost érintő kiképzési folyamaton, ami felkészítette őt erre az efézusi harcra.
1: I'm not intending to teach that here in this conference.
2: Most ezen a konferencián nem akarok erről tanítani.
1: The tapes and I think written.
2: Erről vannak írott anyagok is, és hangfelvételen is elérhető ez a tanítás.
1: You see, Paul was not with Jesus and didn't ever hear him in a learning attitude the teaching that Jesus gave to his disciples.
2: Pál nem volt ott Jézus földi élete alatt, amikor ő a tanítványait tanította szavaival, úgyhogy Pál nem hallhatta. Pál nem volt a felházban.
1: The last great teaching of Jesus to his disciples.
2: Nyilvánvalóan nem hallotta Jézus utolsó nagy tanítását, amit a tanítványának mondott, mielőtt keresztre feszítették.
1: Paul was not there when Jesus spent the 50 days between his resurrection and his ascension.
2: Amikor
1: he was
2: Jézus
1: not there and did not receive that amazing input.
2: A feltámadása és a mennybe mentelek között 50 napon át meg tanította a tanítványokat, nem kapta meg ezt a hatalmas tanítást.
1: And there were areas which he didn't yet understand to the depth that he needed to understand in order to be a successful warrior with that level of spiritual power.
2: És a bizonyos területeken még nem értette a dolgokat annyira, mint kellett volna ahhoz, hogy olyan szintű szellemi harcot vállaljon,
1: like you to amiben bele kellett Ephesians chapter.
2: Neki menni.
1: And remember, I told you yesterday.
2: Emlékezzetek rá, hogy ezt tegnap már elmondtam nektek ezt.
1: And God was getting me ready for spiritual warfare.
2: Hogy Isten felkészített engem a szellemi harcra.
1: He told me that my understanding of Jesus was far, far too small.
2: És azt mondta, hogy túl kicsinek látom Jézust.
1: And my perception of the devil was far too big.
2: És túl nagynak látom az ördögöt. Ezt mondta Isten.
1: You remember that?
2: Emlékeztek erre?
1: And he told me to go on a 21-day fast.
2: És azt mondta nekem Isten, hogy 21 napig böjtöljek.
1: Shut myself away completely.
2: Teljesen zárkózzak el a világtól, mindenkitől.
1: Drink nothing but water.
2: És csak vizet igyak.
1: Don't even have a telephone.
2: Még telefon se legyen a közelemben.
1: And don't even talk to your wife.
2: És még a feleségemmel se beszéljek.
1: Just get away into a secret place
2: csak
1: and stay there for 21 days.
2: El egy titkos helyre, és maradjak ott 21 napig.
1: And I was to take the Bible.
2: A Bibliát kellett magammal vinnem.
1: I was to read the Ephesian letter.
2: És az Efézusi levelet kellett olvasnom.
1: Starting with verse 1 of chapter 1.
2: Az első rész első versétől.
1: And going right through to verse 8 of chapter 2.
2: A második rész 8. verséig.
1: And I was just to keep reading that, read nothing else, don't read any other books.
2: És csak ezt volt szabad olvasnom, semmi egyéb könyvet.
1: Don't even read any other parts of the Bible, just stay.
2: Még a Bibliában sem olvashattam más részt, csak ezt a pár verset.
1: Until that word has become part of you.
2: Amíg ez a Biblia szakasz a részemmé vált.
1: I was obedient to what I was told to do.
2: Engedelmesen megtettem, amit Isten parancsolt.
1: The word certainly did its work in me.
2: És az ő üzenete kétségtelenül dolgozott bennem.
1: And I came out of that time.
2: És ebből az időszakból úgy jöttem ki.
1: With a Jesus that was a million times bigger than the one that I knew before.
2: Hogy Jézust milliószor nagyobbnak láttam, mint korábban.
1: And I also became aware that in Christ.
2: És az is tudatosodott bennem, hogy
1: Krisztusban. I have been raised to sit together in Christ.
2: Feltámadtam, és én is ott ültem, ott ülök Krisztus mellett.
1: In heavenly places.
2: A mennyei helyeken.
1: spiritually I was sitting with him in those heavenly realms.
2: Szellemileg ott ülök vele a mennyei világban.
1: That was even during this present life. I was already seated there.
2: Már ebben földi életemben, amíg itt élek a földön, már ott ülök a mennyei helyeken.
1: It wasn't a future thing, it was a now.
2: Ez nem a jövőnek egy dolga
1: now,
2: volt, hanem a jelennek.
1: I'm seated together in Christ.
2: Tehát én most is ott ülök Krisztussal.
1: Far above every name that is named.
2: Messze minden név fölött, ami neveztetik.
1: In the name of Jesus, of course.
2: Természetesen Jézus nevében.
1: And with all
2: mindest.
1: Other powers and principalities way below my feet, because they're way below the feet of Jesus.
2: És minden más erős fejedelemség messze a lábam alatt van, mert messze Jézus lábai alatt vannak.
1: And as His Spirit fill my spirit.
2: És az ő szelleme betölti az én szellememet.
1: As I learned to speak His word the way that He told me to speak His word.
2: Ahogy megtanultam szólni az ő szavát, ahogy ő megparancsolta nekem, hogy szóljam.
1: And to pray the way He called me to pray.
2: És imádkozni úgy, ahogy elhívott engem ő imádkozni.
1: I could rule over these principalities in this present.
2: Ilyen módon már ebben az időben uralkodhatok ezek fölött, a fejedelemségek fölött.
1: That's what was the foundation that brought the breakthrough.
2: És ez volt az alap, ami létrehozta végül az áttörést.
1: But I want to go on to say this morning.
2: De azt szeretném mondani ma reggel nektek.
1: The whole Ephesian letter is a letter preparing you for spiritual warfare.
2: Hogy az egész Efezusi levél egy olyan írás, ami felkészít titeket a szellemi harcra.
1: Now, I'm not going to repeat what I learned in those first
2: nem fogom most elismételni, hogy mit tanultam meg ebben az első szakaszban.
1: I explained it briefly the other day.
2: Egyik nap már röviden elmagyaráztam, és korábban is hosszasan tanítottam erről.
1: And the whole letter is preparing us to be the victorious warriors that God
2: arra készít fel minket, hogy azok a győztes harcosok legyünk, akiknek Isten látni akar minket, mindez magyarul is rendelkezésre áll.
1: Finally come through to Ephesians chapter 6.
2: Tehát, hogy akkor végül eljutunk az Efézus 6-hoz.
1: And I wanted us to turn to Ephesians chapter 6.
2: Szeretném, hogyha a hatodik részhez lapoznánk. Efézus 6.
1: I'm going to come in at verse 10.
2: Tizedik verstől.
1: Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might.
2: Végezetre, atyám fiai, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmának erejében.
1: Now that's quite a statement, isn't it?
2: Ez egy elég komoly felszólítás.
1: Is it part of you?
2: Ez részletek már, ez a valóság.
1: Does your spirit throb with the certainty of this fact? That's what I'm asking you.
2: Szellemetekben ott vibrál a valósága ennek a gondolatnak. Legyünk őszinték ma reggel.
1: Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might.
2: Végezetre, atyám fiai, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmának erejében.
1: Now, if that's true in me,
2: hogyha ez bennem igaz,
1: although I'll be engaged in pretty hot spiritual warfare,
2: és igen, forró szellemi csatában veszek részt.
1: No demon can be too strong for me.
2: Akkor nincs olyan démon, aki túl erős a számomra.
1: And no demon can overcome me.
2: És nincs olyan démon, aki legyőzhetne.
1: And I can always come out as the victorious warrior that God's called me to be.
2: És mindig, aként a győztes harcosként jöhetek ki csatából, amivé Isten engem elhívott, így van.
1: Now, I want it to become absolutely factual. It's my whole passion as I come to you this morning.
2: Ma reggel ez ég a szívemben, hogy nagyon tényszerű legyek itt veletek ma reggel.
1: It says to verse 11, put on the whole armor of God, that you may be able to stand against all the wiles of the devil.
2: Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben.
1: Now I couldn't see the numbers, but when France asked how many have been under attack from the devil, there were many people raised their hands, including me.
2: Nem tudom most a számokat, de amikor Franz megkérdezte, hogy hanyan voltak kemény támadás alatt az utóbbi időben, akkor sokan felemeltétek a kezeteket, én is.
1: Including all the members of my immediate family, we've all been under the most incredible attack this past
2: week. A közvetlen családom összes tagjával együtt az elmúlt évben elképesztő támadás alatt voltunk.
1: But I can say today we've come out utterly and absolutely victorious.
2: De ma elmondhatom már, hogy teljes győzelemmel jöttünk ki ebből.
1: Amen. And if you've come, you know, in that sense of it's, you know, the devil saying, why did you give up? You're not going to succeed. Break that devilish lie right now in Jesus' name.
2: És hogyha az ördög bármelyiknek azt mondta, hogy úgyse jöhettek ki győztesen a támadásotokból, akkor Jézus nevében most ezt az ördögi hazugságot megtörjük.
1: For you will be able to stand verse 11, you will be able to stand against all the wiles of the devil, the cunning schemes of the devil.
2: Remekül képesek lesztek megállni az ördögnek minden rovasságával szemben, ami ellettetek.
1: It's a scheming, lying cheat.
2: Az ördög az egy hazug és ravasz csaló.
1: And his only purpose is to rob, to kill and to destroy. He's got no other purpose.
2: Az egyetlen célja az, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Semmi más célja nincs veletek kapcsolatban, és azzal kapcsolatban, amit ti képviseltek.
1: Through the power of the risen Christ.
2: De mi tele vagyunk a feltámadott Krisztus erejével.
1: And our total triumph over him in Christ.
2: És Krisztusban tökéletesen győztesek vagyunk az ördög fölött.
1: He's not going to succeed.
2: És ezért ő nem lesz sikeres.
1: And I'm not going to quit.
2: És én nem adom fel.
1: How about you?
2: Veletek mi a helyzet?
1: Amen. I'd rather die in battle than go quietly to some old people's home.
2: Inkább csatában halok meg, mint csendben elvonuljak valami öreg otthonba.
1: I'm never going into retirement. I'm just going to fight with all my spiritual being till the day I'm called to glory.
2: Én soha nem megyek nyugdíjba, hanem teljes szellemi lényemmel harcolni fogok egyfolytában, amíg az Úr a dicsőségbe el nem hív.
1: Put it into me and he can put it into you.
2: Ezt Isten belém elhelyezte, és belétek is elhelyezteti ugyanezt a hozzáállást. 12.
1: For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places.
2: Mert nem vér és test ellen van nekünk tüzsakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek a magasságban vannak. Gonosz szellemiségek ellen. Ezekkel birkózunk mi.
1: The spiritual powers of wickedness in the heavenly places.
2: A mennyei helyekkel levő szellemi gonoszság lényeiről, amelyek uralkodnak a városaink fölött,
1: rule over our nations,
2: a nemzeteink fölött,
1: and bring a kind of a cloud of darkness spiritually over the places where you and I are living at this place.
2: És a szellemi sötétség felhőjét vonják a jelenlegi lakóhelyünk fölé.
1: And then it goes on to say,
2: utána így folytatja,
1: therefore, for this reason, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, still be standing. Amen?
2: Azt mondja, annak okáért vegyétek föl az Istennek minden fegyverét, hogy ellent állhassatok a ma gonosz napon, és mindeneket elvégezvén, még mindig álljatok.
1: Now, when you do that, right now in Jesus' name.
2: Teszitek ezt most Jézus nevében.
1: I want to mention some other things that at this time Jesus led me into.
2: Szeretnék említeni néhány dolgot, amelyekben Jézus mostanában beletezett.
1: I had been, as some of you know, I was converted out of scientific atheism.
2: Néhányan tudjátok, hogy a tudományos ateizmusból tértem meg.
1: And I was a lecturer, a senior lecturer in Nottingham University.
2: És vezető professzor voltam akkoriban a Nottinghami Egyetemen.
1: And my conversion coincided with the beginning of the long summer vacation which lecturers enjoy.
2: A megtérésem egybeesett a hosszú nyári vakáció kezdetével, amit a tanárok általában élveznek. Akkoriban nem voltak még gyerekeink.
1: Eileen was working full time.
2: Eileen főállásban dolgozott valahol.
1: We were both converted the same night.
2: Egy ugyanazon az estén tértünk meg mindketten.
1: And I didn't even have a Bible of my own.
2: És még akkor saját Bibliám sem volt.
1: So I kissed her goodbye in the morning, she went off to work.
2: Úgyhogy reggel búcsúsókot adtunk egymásnak, ő elment dolgozni.
1: And I took her Bible and began to read it.
2: Én megfogtam a Bibliáját és elkezdtem olvasni.
1: And I came at the Bible with my best education intellectualism.
2: A legjobban képzett intellektualizmusommal álltam hozzá a Bibliához.
1: And I was making careful notes on every chapter.
2: És gondosan,
1: very, very thoroughly way I was studying the whole Bible.
2: Gondosan jegyzeteltem minden fejezetről, tehát a Bibliát úgy tanulmányoztam, ahogy tanultam, hogy hogyan
1: kell tanulni. I soaked myself in Greek philosophy and all the relativism of
2: that
1: period. I'm not going to go into the details.
2: Görög filozófiával és annak a korszaknak a relativizmusával most nem akarok a részletekbe belemenni.
1: I was a convinced evolutionist.
2: Meggyőződött evolúció hívő voltam.
1: And none of that had yet changed, in spite of the fact I had a real encounter with Jesus.
2: És annak ellenére, hogy valóban találkoztam Jézus Krisztussal, mindez még nem változott meg bennem.
1: I read about 12-14 hours every day for 3 months.
2: három hónapig körülbelül napi 14 órát olvastam a Bibliát.
1: And I had various reactions to these chapters as I was reading them.
2: És különböző módon reagáltam azokra a fejezetekre, amelyeket elolvastam.
1: Like when I read the story of creation, I just dismissed it as fairy stories. It obviously wasn't.
2: Bibliám sem volt.
1: So I kissed her goodbye in the morning. She went off to work.
2: Úgyhogy reggel búcsúzókat adtunk egymásnak, ő elment dolgozni.
1: And I took her Bible and began to read it.
2: Én megfogtam a Bibliáját és elkezdtem olvasni.
1: And I came at the Bible with my best education intellectualism.
2: A legjobban képzett intellektualizmusommal álltam hozzá a Bibliához.
1: And I was making careful notes on every chapter.
2: És gondosan,
1: very I was studying the whole Bible.
2: Gondosan jegyzeteltem minden fejezetről, tehát a Bibliát úgy tanulmányoztam, ahogy tanultam, hogy hogyan
1: I'd
2: kell tanulni.
1: I soaked myself in Greek philosophy and all the relativism of period. I'm not going to go into the details.
2: Görög filozófiával és annak a korszaknak a relativizmusával most nem akarok a részletekbe belemenni.
1: I was a convinced evolutionist.
2: Meggyőződött evolúció hívő voltam.
1: And none of that had yet changed, in spite of the fact I had a real encounter with Jesus.
2: És annak ellenére, hogy valóban találkoztam Jézus Krisztussal, mindez még nem változott meg bennem.
1: I read about 12-14 hours every day for 3 months.
2: Három hónapig körülbelül napi 14 órát olvastam a Bibliát.
1: And I had various reactions to these chapters as I was reading them.
2: És különböző módon reagáltam azokra a fejezetekre, amelyeket elolvastam.
1: Like when I read the story of creation, I just

0: that period. I'm not going to go into the details.
1: Görög filozófiával és annak a korszaknak a relativizmusával most nem akarok a részletekbe belemenni.
0: I was a convinced evolutionist.
1: Meggyőződött evolúció hívő voltam.
0: And none of that had yet changed, in spite of the fact I had a real encounter with Jesus.
1: És annak ellenére, hogy valóban találkoztam Jézus Krisztussal, mindez még nem változott meg bennem.
0: I read about 12-14 hours every day for 3 months.
1: 3 hónapig körülbelül napi 14 órát olvastam a Bibliát.
0: And I had various reactions to these chapters as I was reading them.
1: És különböző módon reagáltam azokra a fejezetekre, amelyeket elolvastam.
0: Like when I read the story of creation, I just dismissed it as fairy stories. It obviously wasn't factual.
1: Amikor a teremtésről olvastam, akkor az egészet félretettem.
0: And then I read the book of Leviticus with all its blood sacrifices. I thought it's like a butcher's shop. I find this most revolting.
1: Amikor a 3 Mózest olvastam, az összes áldozatról úgy éreztem magam, mint egy vágóhídon, és eléggé taszítónak éreztem.
0: When I came to Isaiah, I couldn't understand a word he was talking about.
1: Amikor Ézsaiáshoz jutottam, mert neki a szavát se értettem.
0: I finally got to the New Testament and began to read the words of Jesus, and then I came alive.
1: Végül eljutottam az Új Szövetséghez, és elkezdtem Jézus szavait olvasni, és akkor megelevenedtem.
0: I fell in love with this wonderful person, Jesus Christ.
1: Beleszerettem Jézus Krisztus csodálatos személyébe.
0: And I was particularly impacted by the Gospel of John, and I still am.
1: Különösen János evangéliumot tett rám nagy benyomást, és ez még ma is így van.
0: I finally got to Hebrews chapter 11 and verse 3.
1: Végül eljutottam a Zsidó 11:3-hoz.
0: And this is what it says.
1: Ami azt mondja,
0: we believe that the worlds were made by him out of things which it does not appear.
1: Hogy hitáltal értjük meg, hogy a világokat ő teremtette a láthatatlan dolgokból.
0: It was a Wednesday morning.
1: Ez szerda reggel volt.
0: It was about the first thing I read that Wednesday morning.
1: Ez volt az első dolog nagyjából, amit azon a szerda reggel olvastam.
0: From the day that I was converted,
1: és tudtam már megtérésem napjától,
0: within 2 hours of being saved,
1: 2 órával azután
0: I heard the voice of God clearly speaking into my heart, and I knew it was God's voice.
1: Tisztán hallottam, hogy Isten szól a szívemben, és tudtam teljesen biztosan, hogy ez Istennek a hangja.
0: And I recognized if God was speaking to me, I better do what he said. I knew that from the first hours of my conversion.
1: Ezért jobban teszem, ha megteszem, amit mond, és ezt már a megtérésem után 1 órán belül így biztosan tudtam.
0: And that obedience allowed me to go on hearing God's voice with greater and greater clarity.
1: És az engedelmességem miatt Isten megengedte, hogy az ő hangját egyre tisztábban halljam.
0: That particular morning I had the longest conversation up to then with God.
1: Ezen a bizonyos szerda reggelen megvolt az addig leghosszabb beszélgetésem Istennel.
0: He came to me that morning, he said, Alan,
1: Isten odajött hozzám azon a reggelen, és azt mondta, Alan, nem a megfelelő eszközzel olvasod a szavamat.
0: Your intellect and your natural reason is not the instrument to come to the truth of what I'm saying.
1: Az értelmed, a természetes gondolkodásod nem a megfelelő eszköz azzal, ahhoz, hogy megértsd a gondolataimat.
0: Sorry. He said, spiritually you're just a little child.
1: Azt mondja, szellemileg olyan vagy, mint egy csecsemő.
0: And you've got friends of yours who've just recently had
1: vannak
0: children.
1: Barátaid.
0: You've seen it with other families, although you yourself you do not yet have any children.
1: Vannak barátaid, ahol vannak gyerekek, neked még nincsenek saját gyerekeid.
0: And you've seen these little 2 or 3 year olds sit on daddy's lap.
1: De amikor látod, hogy azok a 2-3 éves gyerekek ott ülnek az apukájuk ölében, kisgyerek figyeli a papát.
0: And believes every word that he's saying.
1: És minden szavát elhiszi.
0: He said, now, I want you to have the same attitude to my word.
1: És azt mondta Isten, hogy ezt akarom, hogy ugyanígy állj hozzá az én szavamhoz.
0: He said, spiritually you're a little child.
1: Hiszen szellemileg te is kisgyerek vagy.
0: So I want you to go back and start reading the Bible all over again.
1: Szeretném, hogyha újra elkezded előről olvasni a Bibliát.
0: Because when you were born again,
1: mert amikor újjászülettél,
0: your spirit came alive.
1: Megelevenedett a szellemed.
0: And that's what's able to hear me speaking to you at this time.
1: És ezért tudsz engem most hallani.
0: And that's to be the instrument by which you hear me explain the scriptures to you.
1: És ezzel az eszközzel fogod hallani, ahogy én elmagyarázom neked a Bibliát.
0: He said, I want you to allocate at least 1 hour a day to shut yourself away and be with me as a first priority.
1: Hogy naponta 1 órát különíts el arra, hogy zárkozz be, és csak én velem legyél együtt 4 szem közt. Ez fontos legyen neked.
0: And that's been the habit of my life, all my years as a Christian, over 50 years.
1: És azóta több mint 50 éve, mióta keresztény vagyok, ezt így élem meg, ezt így csinálom.
0: However busy I am, wherever I'm going, I take
1: akárhova utazok, akármilyen

0: foglalt vagyok.
1: And actually, these days I take the first 2 hours of the day because I so enjoy this time with God.
0: És a nap első óráját, mostanában ebben az időszakban már a nap első két óráját Istennel töltöm, mert annyira élvezem.
1: I have a secret place where I meet God, which Jesus commanded us to have. He says, go to your secret place and talk to your Father in secret, and then He will reward you openly.
0: Tehát van egy belső kamrám,
1: the power of that relationship flowing in your life.
0: Amiről Jézus is beszélt, hogy menjetek be a te belső kamrátokba, ahol az Atya már vár titeket, és ott a ti atyátok, aki titkon néz, az megjutalmaz titeket. Nyilvánvalóan az emberek meg fogják látni, hogyha ez van az életetekben, ez a belső
1: kamrátok.
0: És ezek alapvető dolgok, amiket megtanultam. Ezek egyenesen Isten utasításai voltak számomra közvetlenül, és azóta is engedelmes vagyok ezeknek.
1: Not on any kind of legalism.
0: Nem akarok törvénykező lenni ebben, nem azt hirdetem.
1: Traveling and going to different countries and different times for meetings, there's got to be a little bit of flexibility.
0: Hogy az ember sokféle országba elutazik, különböző időpontokban vannak az alkalmak, akkor valamennyi rugalmasságot ez követel az embertől.
1: But I'm up early in the morning.
0: De felkelek korán reggel.
1: The first 2 hours I'm not on the phone, I'm not talking to anybody.
0: És az első két órában nem telefonálok. Nem beszélek senkivel, emberrel, hanem Istennel vagyok közösségben, és vele beszélgetek.
1: And I'm saying, if you're going to be a mighty warrior, you've got to live the same way.
0: Hogyha a nagy harcos akarsz lenni, akkor neked is így kell élned.
1: Amen. And I want you to make decisions this morning. Well, I'm going to change my lifestyle. I'm going to start to obey the word of God through Alan this morning.
0: És azt mondanátok, hogy engedelmeskedni fogok Isten szavának, ami Ellenen keresztül hangzik ma reggel, és megváltoztatom az életmódomat. Adok néhány utasítást. Szeretném, hogyha hozzáállásotokat a Biblia tükrében megváltoztatnátok. Ez mondta Isten nekem. Benne van a zsidó levélben, azt mondja Isten,
1: exactly the words I wanted to write in the best words available in that language.
0: Hogy én arra indítottam embereket, hogy az én szavaimat a lehető legpontosabban írják le, a legjobb szavakkal, amik az adott nyelven a rendelkezésre álltak. Ezt mondta Isten nekem.
1: They said it exactly the way I wanted them to say it.
0: Pontosan úgy mondták a dolgokat, vagy írták le, ahogyan én akartam, hogy leírják.
1: They used the exact words I wanted them to use.
0: Pontosan azokat a szavakat használták, amiket én akartam, hogy használjanak.
1: So I want you to have that attitude that you're reading what God calls men to write by the Holy Spirit.
0: Tehát szeretném, hogyha úgy olvasnád ezeket a szavakat, mint amik Isten szavai, amiknek a leírására az embereket indította a szelleme által. Tehát döntsd el.
1: You will believe it word by word, even though it may not necessarily at this time make any sense to you.
0: Hidd el ezeket, akkor is, hogyha jelenleg még nem találod értelmét.
1: That was a tremendous foundation in my life, and it still is.
0: Ez egy nagyon fontos alap volt az életemben, és még ma is az.
1: He said, now, when you go through the Bible,
0: azt mondta Isten, amikor végigolvasod a Bibliát,
1: find that it's full of promises.
0: Azt fogod találni, hogy tele van ígéretekkel.
1: And I've counted the promises.
0: Én megszámoltam őket.
1: And there are nearly 50,000 promises in the whole Bible.
0: És majdnem 50,000 ígéret van az egész Bibliában.
1: And he says, when you come to a promise,
0: és azt mondta Isten, hogy amikor eljutsz egy ígérethez,
1: claim it immediately for yourself.
0: Igényeld azonnal magad számára.
1: And I've done that, and I tell you the stories of what God's given me through claiming the promises of God.
0: Én megtettem ezt, és elmondhatnám a történeteket arról, hogy mik történtek, amikor én Isten ígéreteit igényeltem magam számára.
1: So when you go through the Bible,
0: tehát amikor végigolvasod a Bibliát,
1: you'll find that there are many commandments.
0: Meg fogod találni, hogy rengeteg parancs van benne.
1: And there are not so many, there are nearly 20,000 commandments.
0: Nem annyi van, mint ígéret, közel 20,000 parancs van a Bibliában.
1: And when you come to a commandment,
0: és azt mondta Isten, amikor egy parancshoz érsz,
1: make a decision,
0: döntsd el,
1: that from that day you will obey it.
0: Hogy attól a naptól kezdve, amikor olvasod, engedelmeskedni fogsz neki.
1: And I've done that, and I still do it.
0: És én ezt tettem, és még ma is ezt teszem.
1: And I'm not going to go into all the things I've learned and the power of transformation that came into my life,
0: amit megtanultam, és mind nem mondom el részletesen, milyen átalakulást éltem át azért, mert engedelmeskedtem ennek a parancsnak.
1: My secret place, my secret time with God every day.
0: A belső kamrám, az Istennel egy szem közt töltött idő minden nap.
1: My reverence for His word.
0: A tiszteletem az ő szava iránt.
1: my obedience to every commandment,
0: az engedelmességem minden parancsnak,
1: and my claiming by faith every promise, that power
0: has
1: utterly transformed me, and it flows as a river of life to bless the lives of many other people.
0: Ezt tökéletesen átalakította az életemet, és mint élő víz folyama árad ki belőlem, és sok más ember életét is átalakítja.
1: And as I come to the end of this session,
0: és ahogy ennek a tanításnak a végére érek,
1: I feel led of God to pray for these things,
0: úgy érzem,
1: and for you to respond suitably to this. Amen.
0: Hogy imádkozzak értetek, hogy ti is ilyen pontosan tudjatok engedelmeskedni az ő utasításainak.
1: Make a decision right now this morning.
0: Hogy most ma reggel döntsétek el.
1: Amen. Now I want to move on to something else, but it's
0: most szeretnék még valamiről beszélni, de ez szoros kapcsolatban áll az előbb elhangzottakkal.
1: I told you the story yesterday.
0: Tegnap elmondtam nektek a történetet.
1: Of that amazing miracle that God used me to perform.
0: Hogy milyen megdöbbentő csodára használt engem Isten.
1: When I met this woman, it was when I was temporarily in Great Britain.
0: Amikor találkoztam ezzel az asszonnyal, amikor ideiglenesen Nagy-Britanniában voltam.
1: She was just diagnosed with a very serious tumor growing in her brain.
0: Ennek az asszonynak az agyában ugye egy nagyon súlyos daganatnak a növekedését állapították meg.
1: She was given less than 4 months to live.
0: És azt mondták, hogy már 4 hónapja sincsen hátra.
1: Medically, nothing could be done for her.
0: És orvosilag semmit nem lehetett tenni érte.
1: As I went round to her house, I felt for the first time in my experience the anointing of God.
0: És amikor meglátogattam őt, akkor
1: életemben először
0: éreztem, hogy Istennek a kenete betölti a karjaimat, kezeimet. Nagyon furcsa érzés volt.
1: When I went, she asked me to pray for her.
0: És ez az asszony megkért engem, hogy imádkozzak érte.
1: I didn't know how to pray.
0: És nem tudtam, mit imádkozzak.
1: And as I reached out my hands to pray for her,
0: és ahogy kinyújtottam a kezem, hogy imádkozzak érte,
1: I felt the power of God flow through me and hit this woman like a tornado.
0: Bang! Hogy Isten ereje átfolyik rajtam, és úgy találja ezt a nőt, mint egy tornádó. Durr.
1: She went crushed on the floor.
0: És ez az, hogy lerogyott a padlóra.
1: Now she'd been under this attack of this strange disorder of her hormone system, so she'd been. She was a 37-year-old woman, but she'd been growing for 2 years physically in size, like
0: a teenager. Ez egy 37 éves nő volt, és 2 éve volt már az, 2 éven keresztül nőtt egyfolytában, mint a 10 évesek szoktak. Ennyi ideje volt ez alatt a támadás alatt.
1: And she was now 3 centimeters taller.
0: És ekkorra már 3 centivel volt magasabb, mint korábban.
1: Had grown several sizes larger, so had her hand.
0: És a keze is és a lába is több számmal nagyobbra nőtt.
1: When the power of God went through me,
0: amikor Isten ereje átment rajtam,
1: and she crashed to the ground under the power of God.
0: És Isten ereje alatt ez az asszony összerogyott.
1: She cried from the ground. I felt myself shrink.
0: A földről ezt kiabálta, hogy éreztem, hogy zsugorodok, megyek össze.
1: She got up after a couple of minutes.
0: Néhány perc múlva fölkelt.
1: Her eyesight, which had been impaired, was now perfect.
0: Már tökéletesen látott, noha korábban már rosszabbul látott.
1: Her legs, which were wobbling, are now perfectly steady.
0: A lába, amin már kicsit ingadozott, most már teljesen biztosan
1: She went and got the old shoes that she could no longer wear, and they fitted her feet perfectly.
0: Elővette a régi cipőit, amik már nem mentek rá, és most már tökéletesen illettek a lábára. Egy másodperc töredéke alatt viszont zsugorodott.
1: A University College Hospital in London, the center of scientific research in this particular problem.
0: Elment Londonba, abba a kórházba, visszament, ahol ennek a problémának a tudományos kutatását központilag végezték.
1: They tested completely, there was no trace of this.
0: Teljesen kivizsgálták, és a testében semmi nyoma nem volt már ennek a betegségnek.
1: And they wrote on the hospital record. This is what the consultant.
0: És azt írták a zárójelentésére.
1: This woman has been miraculously healed through faith in Christ Jesus.
0: Ez az asszony csodálatosan meggyógyult a Jézus Krisztusba vetett hit által.
1: And there's this is a miracle.
0: Ez csoda.
1: Which we cannot explain.
0: És nem tudjuk megmagyarázni.
1: And she's a completely, totally healthy woman.
0: De ez az asszony most már tökéletesen egészséges.
1: I met her about 3 weeks ago in her 70th birthday in perfect health.
0: Körülbelül 3 héttel ezelőtt találkoztam vele a 70. születésnapján, és tökéletes egészségben.
1: Now I want to spend a little time on this.
0: Ezt a kis időt azért akartam erre rászánni.
1: When this woman stood up,
0: hogy elmondjam, hogy amikor felállt ez az
1: incredible healing which had just taken place.
0: És megvallotta ezt a hihetetlen gyógyulás, ami éppen akkor történt vele.
1: And confessed the tremendous miracle which had been taken place. And she was dancing and saying, I'm healed, I'm healed, I'm healed.
0: És ott táncolgatott, hogy meggyógyultam, meggyógyultam, meggyógyultam.
1: This was my response to her.
0: Én úgy reagáltam erre.
1: And I said, this is wonderful.
0: Hogy ez csodálatos.
1: But I can't believe it's happened.
0: De nem tudom elhinni, hogy megtörtént.
1: That's what I said.
0: Ezt mondtam.
1: And I thought, why did I say that?
0: És utána elgondolkodtam, hogy miért mondtam ezt vajon.
1: This is the bit I want to get onto now.
0: És erről szeretnék most beszélni.
1: What does the Bible say faith is?
0: A Biblia hitről beszél.
1: Faith is the substance of things
0: hoped for. Azt mondta, hogy a hit a remélet dolgok valósága.
1: It's something solid about faith. It's tangible.
0: A hit az egy szilárd, megfogható dolog.
1: It's the convincing proof of things not seen.
0: És a nem látott dolgokról való döntő bizonyíték.
1: And when you've received Bible faith,
0: hogyha a bibliai hitet kapsz,
1: you stick to the word like glue and you can't let it go.
0: Akkor úgy ragadsz Isten szavához, mint a ragasztó, és nem engeded el.
1: So I went immediately to the office of the church where I was pastoring.
0: Úgyhogy azonnal elmentem a gyülekezet irodájába, amit éppen pásztoroltam akkor.
1: And I said, God, what's the matter with me?
0: És azt mondtam, Istenem, mi baj van velem?
1: Why couldn't I believe?
0: Miért nem tudok hinni?
1: And this is what God said to me.
0: És Isten azt mondta nekem.
1: He says, because there's a spirit, a demonic spirit of unbelief in your life.
0: Azt mondja, mert az életedben ott van a hitetlenségnek a démonja.
1: And he said that you've got the worst of both kinds.
0: Méghozzá mindkét fajtából a legrosszabb.
1: You've got religious unbelief.
0: Mert van benned vallásos hitetlenség.
1: Because after you were converted, you were taught by the Baptists that miracles don't happen anymore.
0: Mert miután megtértél, azt mondták neked a baptisták, hogy már nem történnek csodák.
1: So I can't move in faith for miracles because of your unbelief, your religious unbelief.
0: Tehát nem tudok neked hitet adni a csodákra, mert ez a vallásos hitetlenség benned van.
1: He says, secondly, you've got intellectual unbelief because of all that Aristotle stuff that you read and all the Greek philosophy. It's the spirit of unbelief that's in you.
0: Mindaz miatt a görög filozófia és a képzettséged miatt, amiben lát vagy itatva. Ez is a hitetlenség szelleme.
1: I've been powerfully converted.
0: Tehát erőteljesen megtértem.
1: In many ways my life had been transformed.
0: Az életem sok szempontból megváltozott.
1: In many ways my life had been transformed. But I still had a demon in me from my historic past.
0: De a múltam miatt még mindig bennem volt ez a démon.
1: Now that may throw your theology into circles, but I'm telling you it's a reality.
0: És lehet, hogy ettől fejre áll a teológiát, de mondom neked, hogy ez valóság.
1: And that morning, the Lord said to me,
0: reggelen az Úr azt mondta nekem,
1: shall I cast it out?
0: Kiűzzem belőled? Megkérdezte.
1: Now, I was alone in my study with the Lord Jesus, so powerfully present.
0: Az irodámban, és az Úr Jézus nagyon erőteljesen jelen volt velem.
1: And I said, oh, yes,
0: és azt mondtam,
1: Lord, cast it out.
0: Igen, Uram, üsd ki belőlem, kérlek.
1: I felt myself begin to vomit.
0: Éreztem, hogy elkezdek hányni.
1: And some stuff came out of me.
0: És kijött belőlem valamilyen anyag.
1: And from that moment,
0: attól a perctől kezdve,
1: I was free from this big grip
0: by
1: the spirit of unbelief.
0: Vagyok a hitetlenségnek ettől a csúnya szellemétől.
1: See, we have a human spirit.
0: Tehát van egy emberi szellemünk.
1: And we are to serve God, spirit, soul and body. Amen?
0: És nekünk szellemünkben, lelkünkben és testünkben is szolgálunk
1: May
0: el az Urat.
1: May God sanctify you entirely, said Paul.
0: Azt mondja
1: Paul,
0: a Tesszalonika levélben, hogy Isten teljesen szenteljen meg titeket, szellemetekben, lelketekben és testetekben.
1: And it's only a sanctified spirit that can produce a sanctified soul.
0: Csak a megszentelt szellem hoz létre megszentelt lelket.
1: And only a sanctified soul can produce a sanctified body. Hello.
0: És csak a megszentelt lélek tud létrehozni egy megszentelt testet.
1: And when we're struggling with sins that we can't control, we may be struggling in the wrong place, in the wrong way, and that's why we do not see the victory.
0: Amikor olyan bűnökkel küzdünk, amelyeket nem tudunk legyőzni, lehet, hogy nem a megfelelő helyen és módon küzdünk a megfelelő dologgal.
1: Now that demon came out of me.
0: De az a démon akkor kijött belőlem.
1: My spirit was released from the bondage of that.
0: És a szellemem felszabadult.
1: That gripped my spirit, so I could not believe.
0: Ami miatt az én szellemem nem tudott hinni.
1: Now the Holy Spirit.
0: A Szent Szellem.
1: is the perfect believer. Amen.
0: A tökéletes hívő, így van.
1: And it, so Jesus said, now your spirit is free from the devil.
0: Hogy most, hogy a szellemed szabad az ördögtől.
1: The Holy Spirit can come.
0: Jöhet a Szent Szellem.
1: And wrap your spirit in His spirit.
0: És az ő és a szelleme be.
1: So that you now have the faith of God.
0: Boríthatja te szellemedet, hogy Isten hite legyen benned. És azon a délelőttön ez történt meg
1: vele. But he went on to something else.
0: De még valamivel folytatta az
1: he
0: úr.
1: Said, you've often prayed to me about the fact you struggle with unclean thoughts.
0: Sokszor imádkozzál hozzám, hogy tisztátalan gondolatokkal küzdködsz.
1: And that was true. I never did anything physically, but I had problems
0: looking at beautiful women without thinking the wrong things about them.
1: I hated it, but I couldn't control it.
0: Gyűlöltem ezt a jelenséget, de nem tudtam uralkodni rajta.
1: Jesus said to me, he said, that's also a demon.
0: Hogy ez is egy démon.
1: In the years that you were in rebellion against me,
0: azokban az években, amikor még ellenem lázadtál,
1: you went to different movies and
0: elmentél megnézni különböző filmeket,
1: stuff that filled your mind,
0: olyan dolgokkal foglalkoztál,
1: thoughts,
0: amelyek
1: betöltötték
0: a lelkedet, tisztátalan és gonosz gondolatokkal, és ez egy szellemet vonzott beléd, ami még mindig
1: shall
0: ott van.
1: I cast it out?
0: Megkérdezte az úr, ezt is kiűzzem?
1: And I said, oh, yes,
0: mondtam, ó, igen, Uram, légy szíves.
1: So once again,
0: úgyhogy újra,
1: the power of the Spirit of God came upon me.
0: Rám szállt a Szent Szellem ereje.
1: I began to vomit again.
0: Újra kezdtem hányni.
1: And the filthy thing came out.
0: Kijött belőlem ez a tisztátalan dolog.
1: And I was set free.
0: És nagyon
1: my
0: szabad
1: Bible
0: lettem.
1: Says, and your Bible
0: az én Bibliámban az van, de a tiétekben is.
1: Says, we have the mind of Christ.
0: Hogy Krisztus értelme lakozik bennünk.
1: Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus.
0: Legyen bennetek az az indulat, az az elme, értelem, ami Krisztus Jézusban volt.
1: Somewhere around about 40 years ago now.
0: Ez körülbelül már 40 évvel ezelőtt történt.
1: And I received a new, clean, pure mind.
0: És kaptam egy új, tiszta elmét.
1: Now, I'm very careful with it. I
0: nagyon vigyázok rá.
1: Because I can't stand
0: most television
1: programs, and I certainly can't stand
0: the legtöbb műsort nem bírom elviselni, a reklámokat különösen gyűlölöm.
1: And I won't go to movies and watch movies to get my mind polluted.
0: És nem megyek el moziba, hogy megnézek olyan filmeket, amelyek beszennyezik az elmémet, egyszerűen nem megyek el.
1: I keep my pure mind by the power of the Spirit.
0: De a Szent Szellem erejével tartom tisztán az elmémet.
1: And I'm free.
0: És szabad vagyok.
1: And I told some of you yesterday how that devil had said, I tried to get you, but I couldn't get you.
0: Hogy az a démon azt mondta nekem, hogy megpróbált elkapni különböző módokon, de nem sikerült neki. Nem volt fogódzója.
1: Now these were the things which made me, what's the word? I want to use the right word. Made me, by the power of God, invincible to the attacks of the devil.
0: Isten ereje által ezek a dolgok tettek engem bevehetetlenné az ördög támadásai számára.
1: Amen.
0: Amen.
1: I'm going to pray in a minute for this. Now, I just wanted to go
0: mindjárt
1: to one
0: fogok
1: more thing.
0: Ezért imádkozni, de még egy dologról szeretnék beszélni.
1: And you'll find that in Scripture,
0: azt találjátok a Bibliában,
1: it talks about the church being multiplied.
0: Hogy szó van arról, hogy a gyülekezet megsokszorozódott.
1: And it talks about multiplication of people being added to the church.
0: Tehát olyan sokszorozódásról van szó, hogy csatlakoztak emberek a gyülekezetben.
1: It also talks about Christians being added to the church.
0: De arról is van szó, hogy hozzáadódtak keresztények a gyülekezethez.
1: And we have multiplication.
0: Tehát volt hozzáadódás, meg volt sokszorozódás.
1: It's a fascinating study. I could spend a whole
0: ez lenyűgöző tanulmány,
1: on it at least.
0: Az egész legalább egy tanítást tudnék ezzel eltölteni, de ma reggel szeretném csak megemlíteni.
1: Amen. Let me just give you a little, see, think about mathematics. What is 1 + 1?
0: Gondoljatok a matekra, mennyi 1 + 1?
1: 2.
0: 2, ugye?
1: What is 1 × 1?
0: Mi 1 × 1?
1: Still 1.
0: Az is, az 1 még, ugye?
1: So when you're dealing in ones,
0: tehát amikor egyesekkel van dolgunk,
1: you can add, you cannot multiply.
0: Akkor nem lehet szorozni, csak hozzáadni.
1: Because you can multiply 1 by 1 a million times and it's
0: mert
1: still
0: 1. Mert milliószor is megszorozhatod az egyet egyel, és még mindig 1. Így van.
1: And the Bible talks about places where the church
0: amikor a Biblia
1: believers were multiplying and places where the church was being added to.
0: Tehát a Biblia beszél olyan helyekről, amikről azt mondja, hogy a gyülekezethez hozzá adottak emberek, és olyan helyekről, amiről azt mondja, hogy meg sokszorozódott a gyülek száma.
1: 12 chapters of the book of Acts. I'm not, I've not time to go through all.
0: Első 12 részében, most nincs időm belemenni részleteibe.
1: But I discovered there was some principles here.
0: De felfedeztem itt néhány alapelvet.
1: It talks about in Leviticus,
0: chapter 26,
1: verse 8, that it says five will chase how many?
0: Arra azt mondja, hogy öten hanyat szalasztanak
1: meg. Chase 100.
0: Százat.
1: So that's a multiplication.
0: Tehát ez megsokszorozás, ez a 20-nak a megsokszorozása, ugye?
1: But how many will 100 chase?
0: És százan hanyat fognak megkergetni?
1: 10,000. Okay, so let's just continue with our mathematics. Right? What?
0: Folytassuk akkor a
1: matematikát. What's 5 plus 5?
0: Tehát 5 meg 5 az mennyi?
1: 10. What's 5 times 5?
0: Mi 5×5?
1: 25.
0: Nice, 25.
1: All right, let's go to the next one. What's 100 plus 100?
0: Mennyi 100 meg 100?
1: 200.
0: Az 200.
1: But what's 100 times 100?
0: De mennyi 100×100?
1: Can't see it, I'm sorry.
0: 100×100.
1: Okay, thank you. 10,000.
0: Az 10,000.
1: Can you see the principle of multiplication?
0: Látjátok a sokszorozódás alapelvét?
1: And God wants us to multiply.
0: Isten azt akarja, hogy sokszorozódjunk.
1: But he also wants us to add.
0: De azt is akarja, hogy összeadódjunk.
1: What I found out was this.
0: Én arra jöttem rá.
1: With people individually witnessing, as it happened in Book of Acts in quite a few places.
0: Hogy az, amikor emberek egyénileg bizonyságot tesznek, ahogy az Aktcselben több helyen olvashatjuk.
1: As a result, people were being added to the church, but were not being multiplied.
0: Emberek csatlakoztak a gyülekezethez, de nem sokszorozódott a hívők száma.
1: But when an apostolic team,
0: de amikor egy apostoli csapat,
1: led by an apostolic leader,
0: amit egy apostol vezetett,
1: went into an area,
0: elment egy területre,
1: and in the power of that apostolic authority,
0: és az apostoli tekintély ereje ott volt,
1: dealt with the demonic principality,
0: és az leszámolt egy démoni fejdelemséggel ott a helyszínen,
1: and mighty signs and wonders, miracles were done, which the whole district couldn't deny or argue with.
0: És hatalmas jelek és csodák történtek, amivel nem vitatkozhatott senki arról a környékről, abban a körzetben.
1: Then
0: egyetlenül
1: it says,
0: volt, akkor azt olvassuk,
1: as a result, the church was multiplied.
0: Hogy ennek eredményeként a gyülekezet megsokszorozódott.
1: The first time was in Acts chapter 6.
0: Ez először az Apostol 6-ban van.
1: And when Peter came back and he
0: Péter
1: asked God that they might be given boldness to speak his word,
0: és
1: and signs and wonders will be done in the name of Jesus.
0: Hogy kapjanak bátorságot a szólásra, és hogy Jézus nevében hatalmas jelek és csodák történjenek.
1: Now France has been speaking on this, and I'm going to say a little bit more on one of my sessions.
0: France már beszélt erről, és én is még szólni fogok erről valamelyik tanításomban.
1: When we come together in the right power of unity.
0: De amikor az egység megfelelő erejében jövünk össze.
1: Under apostolic authority, that's very important.
0: Apostoli tekintély alatt, ez nagyon fontos.
1: Every case in Scripture was under apostolic authority.
0: A Bibliában minden ilyen esetben apostoli tekintély alatt működtek a hívők.
1: But it was also in the power of unity.
0: De az egység erejében is voltak.
1: And in that condition, that situation.
0: És ebben az állapotban, ebben a helyzetben.
1: The church multiplied.
0: A gyülekezet megsokszorozódott.
1: Tens of thousands.
0: Tízezer.
1: We've seen the same thing in India, and now I'm beginning to understand better.
0: Ugyanezt láttam Indiában is.
1: It works so well in some places and not so well in other places.
0: És most már tudom, hogy hol, mikor és miért működik ez jól néhány helyeken, és más helyeken nem olyan jól.
1: An individual on their own witnessing can add a few people to the church.
0: Egyéni bizonyságtétellel néhány embert hozzá lehet adni a gyülekezethez.
1: But an apostolic team,
0: de az apostoli
1: led
0: csapat,
1: by apostolic authority,
0: amit apostoli tekintély vezet,
1: that will multiply the church.
0: Az megsokszorozza a gyülekezetet.
1: Amen.
0: Amen.
1: And God's calling us.
0: És Isten arra hív
1: Now,
0: minket.
1: Let me just say a few more words about faith.
0: Hadd mondjak még néhány szót a hitről.
1: It's the faith is the substance of things hoped for.
0: A hit a remélet dolgok anyaga, alapanyaga.
1: It's the convincing proof of things not seen.
0: És a láthatatlan, nem látott dolgok döntő bizonyítéka.
1: And God wants to give us his faith.
0: És Isten az ő hitét akarja nekünk adni.
1: I just want to find one scripture. I've forgotten where it is.
0: Még egy Biblia helyet akarok megtalálni.
1: Okay. Anyway, it's just slipped my mind where it is. I can't think.
0: Hirtelen kiesett az eszembe, hogy hol van.
1: But it's anyway. I think I'm going to. I'm sorry. I messed myself up just at the last minute. What a shame. But I can't.
0: Utolsó pillanatban össze zavarodtam, micsoda szégyen.
1: But I'll recall it and come back to you next session.
0: De majd eszembe jut, és akkor a következő tanításban majd elmondjuk. De akkor most itt hagyjuk abba, úgyis letelt az idő. És imádkozni szeretnék.
1: Father, I want to pray for all these precious people.
0: Atyám, mindenkiért imádkozni akarok, aki itt van.
1: All the steps that you caused me to take in my walk with God.
0: Minden olyan lépés, amit velem megtetettél a veled való járásomban, amit röviden említettem,
1: which the apostle Peter went through in exactly the same sort of way.
0: Amelyeken Péter apostol ugyanilyen módon ment át.
1: In Jesus' mighty name,
0: Jézus hatalmas nevében,
1: I come against every spirit of unbelief.
0: Ellene megyek a hitetlenség minden szellemének.
1: Whether it's in religious unbelief,
0: akár vallásos hitetlenség,
1: or intellectual unbelief,
0: akár intellektuális hitetlenség.
1: We cast out those demons in the mighty name of Jesus.
0: Ezeket a démonokat kiűzzük ki Jézus hatalmas nevében.
1: That they might believe.
0: Hogy ezek az emberek hihessenek.
1: In Jesus' mighty name.
0: Jézus hatalmas nevében.
1: And that as a result you may come and your spirit of faith.
0: És ennek eredményeként a hitednek a szelleme beléjük jöjjön. Az ő szellemükbe beköltözhessen.
1: Cast out that evil spirit of unbelief, like you did out of me.
0: Miután kiűzted belőlük a hitetlenség gonosz szellemét, ahogy belőlem kiűzted.
1: I command it to leave right now in Jesus' name.
0: Most Jézus nevében megparancsolom ennek, hogy távozzon.
1: Get out of these precious people in the name of Jesus.
0: Takarodj ezekből a drágákból Jézus nagy nevében.
1: Cut off your power and your authority.
0: Elvágom, megszüntetem az erőt és hatalmadat. Akár intellektuális, akár vallásos hitetlenség, kiűzlek téged Jézus nevében.
1: And that our cleansed spirit,
0: és legyen tiszta szellemünk.
1: Just come. And
0: és jöjjön a te tiszta szellemed, Uram. Jöjjön a te szellemed beléjük.
1: And wrap itself around our human spirit.
0: És burkolja be a mi emberi szellemünket.
1: So as an amazing gift from God.
0: Mint Isten megdöbbentő ajándéka. Most már bennünk lehessen Istennek a hite.
1: We can stick through every difficult circumstance.
0: És minden nehéz körülmény között ragaszkodhassunk hozzád.
1: We can triumph over every principality and power.
0: És minden fejedelemség és erőt fölött győzedelmeskedhessünk.
1: Although there may be trials and hard, challenging situations.
0: Akkor is, hogyha jönnek megpróbáltatások vagy nehéz kihívást jelentő helyzetek.
1: We will always emerge victoriously.
0: Mindig győztesen jöjjünk ki azokból.
1: Now, do it for each and every one here, Lord.
0: Uram, tedd ezt meg mindenkiért, aki most itt van.
1: Do it in every city represented.
0: Minden városban, ahonnan jöttek ezek az emberek.
1: Every nation, Lord.
0: Minden nemzetben.
1: We can cast down these wicked
0: le tudjuk dönteni ezeket a gonosz szellemeket.
1: Thinking and the activity of those nations.
0: Amelyek ezekben a nemzetekben az emberek gondolkodását és tevékenységét meghatározzák.
1: Invade the universities.
0: És hatolj be az egyetemekre.
1: Invade the education system.
0: És hatolj be az oktatási rendszerbe.
1: Invade the media.
0: Hatolj be a médiába.
1: And may they change their tune, change their mind.
0: És ezek az emberek megváltoztassák ezek az intézmények és a gondolkodásukat.
1: The truth of God by the power of your risen spirit.
0: Isten igazságát szólni a feltámadás szelleme által. És a ti feltámadás szellemetek által. Uram, ellene megyünk minden démoni erőnek.
1: The big boys that have stood against you for centuries.
0: A nagy fiúknak, akik évszázadok óta már ellened állnak.
1: And we thank you for the faith.
0: És köszönjük neked a hitet.
1: And for the authority.
0: És a tekintét.
1: To cast them out.
0: Hogy kiűzhetjük ezeket.
1: And render them powerless.
0: És erőtlenné tehetjük őket.
1: And render them powerless. In Jesus' mighty name.
0: Jézus hatalmas nevében.
1: Amen, amen, amen.
0: Amen, amen, amen.
2: Elhangzott Ellen Vincent Lépések Péter életében című tanításának második része.
3: Ez volt a Neked Szól.
4: Ez volt a Neked Szól.
3: Aktuális bibliai tanítások.
4: Aktuális bibliai tanítások.
3: Ez a Rádió Sansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: A következő percekben Nemes Pál Kapcsolatok című tanítását hallhatjuk.
3: Kapcsolatok a téma. Ugye ez a második modul már a Blast iskolába, ami a Békesség házának az oszlopairól szól. A Békesség házai, hogy miről is szólnak, amikor Jézus kiküldte az ő tanítványait kettesével, és azt mondta, hogy menjetek el minden faluba, városba, és menjetek be egy házba, és ha ott befogadnak benneteket, akkor maradjatok ott, és onnan szóljátok Isten királyságának az örömhírét, onnan induljatok ki, amikor gyógyítotok, amikor szabadítotok, amikor beszéltek hitet, reménységet az embereknek, maradjatok ott azon a helyen. Na, ez a Békesség háza, ami befogadja nem csak Isten királyságának az üzenetét, hanem az ezen üzenetet hordó, vivő Isten küldöttjeit. A Békesség háza az, ahonnan Istennek a királysága, mint egy hitfő állásról tudja terjeszteni és tovább terjedni az ő, Isten az ő szabadításait, az üdvösséget, gyógyulásokat. Egyszerűen Isten királyságának az alap elveit. Volt egy látása Franznak jó néhány évvel ezelőtt, és igazából így is indult a Blast, hogy Európában minden településen legalább egy békességháza épüljön föl. Így egy cél az is, hogy Magyarországon is minden, nem csak minden városba, hanem minden faluba, minden településen legyenek békességházai. Olyan otthonok, ahol Isten királyságának az alapelvei tudnak érvényesülni, ahol az emberek menedéket tudnak kapni, föl tudnak épülni, helyre tudnak állni, Istennek a szabadítását meg tudják tapasztalni, mert tudja az az otthon, illetve az otthonnak a lakói, tudják, hogy hogyan lehet Istennek a természet fölötti erejét megragadni, behúzni, és belevinni, beleadni emberek életébe, hogy azok meggyógyuljanak, megszabaduljanak, és elkötelezett tanítványokká váljanak Isten királysága terjesztése számára. Na, ezek a békesség házai, és ugye a négy fő alap pillére, az első kettő az elmúlt modulon volt szó, első kettőről a házasság, és a másik pedig a gyereknevelés, és a harmadik, negyedik lába pedig a kapcsolatok és a pénzügyek. Úgyhogy ez a hétvége most a kapcsolatokról és a pénzügyekről szó, és az előző modullal az összekötő kapocs, amiről beszélt a Steve is, hogy a gyermekségről, Isten gyermekségből eljussunk a férfiúságig, egy felelős korig, amikor tudunk uralkodni már, mint királyok, és tudunk, mi volt a hatodik? Ez az, a Dark Óra néztem pedig, és az ősz eszembe jutott csak. Az a nyugdíjaskor. Halleluja. Tehát a kapcsolatok. Ez igazából csak bevezetés a kapcsolatokba. Bevezetés az Isten királysága szerinti, vagy más módon az Atya szíve szerinti kapcsolatokba. Én erről fogok beszélni ma. És holnap lesz ez részletezve. Barátságok, meg egyéb különböző szintű kapcsolatokról. Azt mindenképpen leszögezhetjük, hogy Istennek a királysága, vagyis az, amire elhívott bennünket az Úr, az kapcsolatokban nyilvánul meg. Nem tudjuk megélni az elhívásunkat csak a kapcsolatokban. Nem tudom megtalálni az elhívásomat, nem tudod megélni azt, amire Isten kigondolt, eltervezett, Nem tudod megtalálni a benned levő ajándékokat, csak a kapcsolatokban. Egyik kedvenc biblia versem, mint ismeritek többen, a példabeszédek könyvében, hogy ahogy a víz megmutatja az embernek az arcát, ahogy a pataknak a víze megmutatja az ember arcát, úgy az egyik ember szíve megmutatja a másikét. Vagyis az emberi kapcsolatokban tudod megtalálni, fölismerni azt, hogy igazából ki is vagy, milyen ajándékok vannak benned, mert egy dolog az Úrral való kapcsolat, de az Úrral való kapcsolat, hogyha nem kapcsolódik emberekhez közben, vagy mellette valaki, akkor a realitásoktól nagyon könnyen elszakadhat. És az Úrral való kapcsolat mellett elengedhetetlen és szükséges a testvérekkel, barátokkal, szövetséges kapcsolatokba, hogy benne éljek, mert ezeken keresztül kapok olyan visszajelzéseket, hogy igazából mi az én pályám Krisztus testébe, mik azok a kapcsolódások, amelyeken keresztül meg tudom futni azt, amire Isten eltervezett. Tehát, ha megnézed, az elszigetelődéseknek a korában és korszakában élünk, ami azt jelenti, hogy ha megnézed, egy fölmérést néztem, ez 8 évvel ezelőtti fölmérés volt, az azt jelenti, hogy az akkori 8 évvel ezelőtti fölmérés szerint 32%-kal csökkent, ugye az előző 5 évvel azelőtti, tehát 13 évvel ezelőttihez képest, azon családok és házaspárok száma, akik legalább egy hétköznap estét mások társaságába töltenek. Tehát az elmúlt, hát itt a társadalmi fordulat, politikai fordulat utolsó 20 évébe elszigetelődési folyamatokat is láthatunk, a társadalomba elmagányosodási folyamatokat is lehet látni. Olyan folyamatokban vagyunk benne, és aki keresztény, tanítvány, hisz Jézus Krisztusba, ebbe a világban élünk, és hogyha tudatosan mi nem küzdünk ez ellen, az elszigetelődés és az elmagányosodás ellen, akkor óhatatlanul bejön a keresztény élet vitelünkbe és a keresztény élet stílusunkba is az elszigetelődöttség és az elmagányosodottság. Istennek pedig az eleve való célja is az volt, amikor azt olvassuk, emlékeztek, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, amikor ezt a Biblia verset olvassuk, akkor általában csak a házasságra gondolunk. Akkor csak arra gondolunk, hogy Ádám egyedül van, és kellett hozzá egy nő, Éva. De ez nem csak erre vonatkozik, hanem nem jó az embernek egyedül lenni, ez minden egyes társas kapcsolatra vonatkozik. Ez igaz a nőre is. Mert nem azt mondta pusztán, hogy nem jó a férfinak egyedül, hanem nem jó az embernek egyedül. Ugyanúgy nem jó a nőnek sem egyedül, mint a férfinak sem jó egyedül, és itt én úgy hiszem, hogy ez nem csak egy ilyen szexuális hiányból vagy szükségből fakadó dolgokra mutat rá Isten, hanem arra teremtett, arra formált, arra alakított, azért hozott létre bennünket, hogy kapcsolatokban éljünk, kapcsolatokban létezzünk, kapcsolatokban éljük meg az elhívásunk teljességét. Ha belegondolsz, nem való az embernek az egyedül lét. Amikor én még általános iskolás előtt voltam, óvodás, azért nem mondom óvodám, mert sose jártam óvodába. Sokszor játszottam, amikor elvégeztem a otthoni munkákat, amikor nem látta senki, olyanokat játszottam, ami az én világképem szerint Isten szolgálata. Tehát, mit tudom, én volt úgy, hogy papot játszottam, mert meg katolikus családban nevelkedtem. Volt úgy, hogy mint Assisi Ferenc, mert hát láttam tőle egy filmet, hát beszéltem meg, a hangyákat összeterelgettem, és mondtam nekik Istennek a szeretetét, meg a verebeket, stb. Erről beszéltem, de tudtam, hogy én nem akarok pap lenni, ezt akkor is tudtam, és tudtam, hogy én nekem gyerekeim lesznek, tudtam azt, hogy lesz feleségem, mert tudtam, a szívemben benne volt, hogy én nem magányos, sosem leszek magányos. Ezt tudtam. Óvodás koromban totál biztos voltam benne. Ha visszanézek az életemre, sose voltam magányos. És Isten, tudod, vannak ezek a régi vadnyugati filmek, cowboy filmek, ez a magányos vadnyugati harcos, utána a modern emberek, a magányos igazságszolgáltató, igazságosztó, harcos, rembók, stb. De az a helyzet, hogy ennek semmi köze a valósághoz. Isten úgy alkotott meg férfit is, nőt is, hogy arra van képességed, hogy kapcsolatokban élj. Arra van alapvető vágyod, szomjúságod és éhséged, hogy kapcsolatokban teljesedj ki. Ez természetesen elsősorban Istennel való kapcsolatra vonatkozik, de ez igaz az emberekkel való kapcsolatban is. Amikor szolgálsz emberek felé, mint pásztorként szolgálsz, vagy akármilyen más módon szolgálsz, akkor azt veszed észre, hogy amíg házasság nélkül vannak az emberek, addig arról ábrándoznak, hogy egy kapcsolat majd képes minden hiányt betölteni az életükbe. Aztán, amikor szolgálsz tovább, mint pásztor, vagy akár hogyan, a házasok felé, mert szolgálsz a házasok felé is, akkor azt veszed észre, hogy sok csalódás van, mert az ábrándok nem váltak valóra. Mert az a helyzet, hogy képtelen az a drága betölteni a szükségeidet. Képtelen az a fantasztikus, csodálatos teremtmény betölteni a szükségeidet. Legalábbis mindet. Nem tudja. Bár nagyszerű a házastársad, mégis vannak olyan szükségeid, amit nem tud egy házastárs sem betölteni. Én olvastam egy könyvet a John Ortbergtől, legalábbis egy részét, nem olvastam végig. Ő a végén van egy ilyen összefoglaló, ott pedig az van, hogy a tökéletesség elvárása csak is a felületes kapcsolatok terméke. Tehát amíg te a tökéletességet várod el a másiktól, az azt jelzi, hogy te felületes kapcsolatokat élsz meg. Mert egy idő után, amikor egy szintnél tovább mész bárkivel való kapcsolatba, aki nem Isten, az rájössz, hogy ő nem a tökéletes. Ez biztos. Van, akivel hamarabb rá tudsz jönni, tehát bátorítalak így a velem való kapcsolatba, és lehet, hogy velem hamarabb följön ez a megvilágosodás. Amikor ez följön valakibe, akkor egyből kétfajta döntés jön, választási lehetőség jön, hogy mindenkit ott hagysz, vagy ott akarsz hagyni, és egy döntést hozol, hogy nem akarod magadat kiszolgáltatni. És elszigetelődött, magányos életet akarsz élni. Én szeretném most kifejezetten fölhívni minden jelenlevőnek, és azok minden ismerősének, és az ismerőseik ismerőseinek a figyelmét, hogy ez zsákutca. Olyan korban élünk, hogy ez korszellem. Korszellem a szingliség, korszellem az elszigetelődöttség. Hát emlékszem, amikor 10 emeletes házban laktunk, nem tudtam, hogy kik laknak az emeleten a szomszédba, se jobbról, se balról. Ez a keresztény életemnek az elején volt, és emlékszem, hogy talán 2-3 ilyen albérlet után döbbentem meg, hogy ott élek emberek mellett, és azt se tudom, hogy kicsoda. És utána tudatosan elkezdtem ezen változtatni, hogy akarjam tudni, hogy akarja a bensőm azt, hogy kik vannak körülöttem, és itt most nem keresztényekről beszélek, emberekről beszélek. Amikor valaki egy elszigetelődött, különálló, magányos életet, magányos, űrhajós életet akar élni, mert tudod, az, aki lebeg, az, aki szellemi, tehát ilyen magányos, szellemi, űrhajós életet akar élni, az elszáll. Tehát az űrhajós is, tudjátok, a tragédiája az lenne, ha nem lenne kikötve. Mert ha nincsen az a zsinór, neki annyi. Egy darabig él, amíg az a hátizsák, meg a tartályok éltetik, stb. Aztán neki annyi. Sok keresztény is úgy van, hogy eljár összejövetelekre, és ezeket az oxigén tartályokat és az éltető készülékeket betölti, föltölti, és akkor kész, lebeg tovább. De Isten rakott rád, nem is egy csomó köteléket, amivel észrevétlenül azt veszed, azon találod magad, hogy már nem is lebegsz, ott vagy a földön, pedig nem akartál benne lenni. Benne vagy X-nek, Y-nak, Z-nek az életébe, benne vagy problémáknak a közepébe. Miért vagyok itt? Olyan jól éreztem én magasságban, szellemben, az Úrral való közösségben magamat. Sose voltál még így, természetesen. Ez az egyik választásod, hogy elmenekülsz. A másik választásod, amikor rádöbbensz, hogy nincsen tökéletes ember. A másik pedig az, hogy döntesz tudatosan, igen, barátságokat és kapcsolatokat választok nem tökéletes emberekkel. Ilyen emberekkel fogom leélni az életemet. És miközben ezt csinálom, én magam is változok. Ő is fog változni. De rájövök arra, hogy ahogy odaszánom erre tudatosan magam, az ő tökéletlensége által fogok tökéletesedni. Tudom, hogy ebbe is lehet egy kis önzés, de van ebbe egy olyan, hogy néha figyelned kell valakit, aki valamit szenvedélyesen szeret, hogy te is megszeresd azt a valamit. Például, sose szerettem pecázni. Nem értettem, hogy mit töltenek annyi időt az emberek ott. Tehát annyi mindent lehetne csinálni. Tudnék úszni, aludni, olvasni, beszélgetni, jót enni, az meg csak fogja a botot. De jó néhány évvel ezelőtt kiültem egy tópartra, és néztem, hogy mit csinál a két férfi volt, aki nagy pecás volt, és órákig őket néztem. És elkezdtem nem csak elképzelni, hogy mintha már éreztem volna, úgy éreztem, mintha érezném, nem is olyan rossz dolog ez a pecázás. Tényleg van ebbe egy öröm. Mert láttam ezeket az embereket, ahogy csinálták. És tudod, amikor elkezdesz olyan embereket nézni közelről az életüket, akik szeretik, rajonganak az Úrért, egyszerűen szenvedélyesen betölti az életüket az, hogy imádják az Urat. Lehet, hogy előtte meg se fordult az agyamba, hogy lehet ilyet. Én nem tudom, hogy ti hogy lettetek keresztények, amikor én megtértem, én nem voltam az a szenvedélyes imádkozó. Finoman fogalmazva. És egyből ilyen ifjúsági konferenciákra hívtak el barátok, és az volt, hogy a szabad időben is fölmentek a padlásra imádkozni. Mikor le lehetett volna menni a Balatonra, és stb. Ezek meg mentek föl imádkozni, és hát persze az összes ismerősöm fölment imádkozni, hát most hova menjek én is? Hát én is fölmentem imádkozni. És roppant unalmas volt számomra az elején. De hogy ahogy láttam, be volt csukva a szemük. Érted? Órákon keresztül meg profétáltok meg, és akkor néztem, hogy mit csinálnak. És valahogy belém jött egy vágy. Belém jött egy szenvedés. Elkezdtem én is néhány nap után, elkezdtem szenvedélyesen imádkozni. Azon kaptam magam, hogy a hét második felén meg se fordul a fejembe, hogy a fürdőgatyát fölvegyem. Mert mikor vége volt az ebédnek, egyből már mentünk föl imádkozni, és órákig imádkoztunk. A kapcsolatoknak óriási ereje van, hogy mit kapsz, mit veszel át azoktól, akikhez kapcsolódsz. Ezért, amikor arról beszélünk, hogy kikkel kapcsolódunk, neked, mint apának, mint anyának felelősséged van, hogy kikhez engedett kapcsolódni a gyerekeidet. Nekem, mint gyülekezet vezetőnek felelősségem. És Isten félelmem. És azt tudom mondani, egy feladatom, hogy oda nézek, hogy kikkel kapcsolódnak az emberek. Hú, erre nem volt olyan nagy lelkesedés. De az a helyzet, hogy azért számomra fontos, mert nem mindegy, hogy kikhez kapcsolódnak. Számodra sem mindegy, hogy kihez kapcsolódik a fiad vagy a lányod. Persze, hogyha azt mondod, hogy dehogy nem, hát ő bölcs és okos, és el tudja dönteni. No, akkor azt mondom, hogy 17-18 éves lányod van, elengeded-e két hétre ide meg oda mondjuk az osztálytársaival, akik mondjuk egy se keresztény. De mindegyik fiú le akar vele feküdni. Vagy csak nem is a fiúk, csak. Ma már ilyen él. Igen. Tudod, a legtöbb ember sose szeretné meg Isten szeretni, ha nem látna olyan embereket, akik szenvedélyesen élnek az Úrral. Legtöbb ember soha se tanulnánk meg szenvedélyesen az Urat dicsérni, ha nem látnánk olyanokat, akik belefeledkeznek Istennek a dicséretébe, imádásába. A legtöbb ember sohasem szerettünk volna meg imádkozni, ha nem láttunk volna olyan embereket, akik örömüket lelik abba, hogy az Úrhoz kiáltanak és emberekért közbejárnak. Nem? Isten a kapcsolatokat, ha megnézed, mindig Istennek és Isten királyi uralmának kell a kapcsolatok középpontjában lenni. Amikor a kapcsolatokban nem ez van a középpontban, akkor valami felkiáltójel van. Akkor már valamire oda kell figyelni. Akkor a radar bekapcsol. Akkor azt mondom, hogy 17-18 éves lányod van, elengeded-e két hétre ide meg oda mondjuk az osztálytársaival, akik mondjuk egy se keresztény. De mindegyik fiú le akar vele feküdni. Vagy csak nem is a fiúk, csak. Ma már ilyen él. Igen. Tudod, a legtöbb ember sose szeretné meg Isten szeretni, ha nem látna olyan embereket, akik szenvedélyesen élnek az Úrral. Legtöbb ember soha se tanulnánk meg szenvedélyesen az Urat dicsérni, ha nem látnánk olyanokat, akik belefeledkeznek Istennek a dicséretébe, imádásába. A legtöbb ember soha se szerettünk volna meg imádkozni, ha nem láttunk volna olyan embereket, akik örömüket lelik abba, hogy az Úrhoz kiáltanak és emberekért közbejárnak. Nem? Isten a kapcsolatokat, ha megnézed, mindig Istennek és Isten királyi uralmának kell a kapcsolatok középpontjában lenni. Amikor a kapcsolatokban nem ez van a középpontban, akkor valami felkiáltójel van. Akkor már valamire oda kell figyelni. Akkor a radar bekapcsol.

legtöbb ember soha se tanulnánk meg szenvedélyesen az Urat dicsérni, ha nem látnánk olyanokat, akik belefeledkeznek Istennek a dicséretébe, imádásába. A legtöbb ember soha se szerettünk volna meg imádkozni, ha nem láttunk volna olyan embereket, akik örömüket lelik abba, hogy az Úrhoz kiáltanak és emberekért közbejárnak. Nem? Isten, a kapcsolatokat, ha megnézed, mindig Istennek és Isten királyi uralmának kell a kapcsolatok középpontjában lenni. Amikor a kapcsolatokban nem ez van a középpontban, akkor valami felkiáltójá van. Akkor már valami oda kell figyelni. Akkor a radar bekapcsol. Mikor a kapcsolatokról beszéltünk, talán egy másfél évvel ezelőtt, akkor elhangzott egy olyan mondat, ami bennem nagyon megmaradt. A kapcsolatok nem azt jelenti csak, hogy akkor nem kapcsolódhatnak a gyerekeink, vagy nem kapcsolódhatunk mi, nem keresztényekhez. Dehogy nem, muszáj kapcsolódnunk, hát úgy tudnak megtérni. Sőt, lehetnek, és jó, hogyha vannak barátok is, de azokban a kapcsolatokban egyáltalán nem ugyanúgy működnek a dolgok, mint egy ugyanolyan értékrenddel bíró személy életébe, ugyanolyan prioritásokat megélő személy életébe, aki az én szövetséges társam, barátom vagy házastársam. Vele ugyanazok az értékrendek. Egy világban élő emberrel, akivel egy baráti kapcsolatot élek, csak egy irányú lehet. Mert neki nem Isten, és nem Istennek a királyság, a királyi uralma az elsődleges. Ezért nem engedem, hogy én változzak hozzá, én térjek meg hozzá. Nem azért, mert olyan kevés vagyok, meg olyan fölfúvalkodott vagyok, hanem azért, mert tudom, hogy a mindenható Isten, az örökkévaló van bennem. Ő él bennem, és azt akarja, hogy ő megismerje Istent, aki bennem él. Neki kell ehhez változni. Akármilyen szoros kapcsolatot él meg valaki, bár barátság, munkatársi, szövetségi, házastársi kapcsolat, a barátság sem lehet ürügy arra, hogy elnézem a másik, a társam életébe a bűnt. Vagy az Isten fele való engedetlenséget. Vagy a fele való szembemenést. Nem lehet ürügy az, hogy most szeretjük egymást. Persze, hogy szeretjük egymást, de János apostol azt mondta az ő levelébe, hogy azt szeret engem, aki megtartja az én parancsolataimat. Amen. Tudod, emlékszel, amikor Dávid vétkezett, akkor odaadta a papírt, a levelet Uriásnak, amiben a saját halálos ítélete volt vázolva. Az odatta olvasatlanul, mert megbízott Dávidba, odatta Joábnak. Joáb a hadvezére volt Dávidnak, de nem volt barátja. Ha barátja lett volna, egyből fölvette volna a mobilját, és azt mondta, Dávid, hát kapjál már a fejet, ezt nem csinálhatod. Ebből meg kell térni, ez gyilkosság. De ő nem volt a barátja, neki érdekkapcsolata volt vele. Úgy került a pozícióba is, érdekből. A barátságok, a kapcsolatok, mindig nagyon fontos, hogy meglássuk, hogy a középpontban mi van, a középpontban ki van. Ki van a centrumban? Isten van a centrumban? Isten van a középpontban? Az Atya, Jézus Krisztus az ő karaktere, személyisége. A Szent Szellem vezetése, kijelentése, ajándékai. Például jó gondold meg a házasságkötés előtt, hogyha nem tudsz azzal a leendő házastársaddal ezekről, az Atyáról, a Fiúról, Szent Szellemről, ezeknek a dolgairól, megnyilvánulásairól, ajándékairól, vezetéseiről, kijelentéseiről nem tudsz beszélgetni. Akkor ne gondold, hogy főhúzod a gyűrűt, kimondod az igent, és attól a pillanattól kezdve úgy magától megy. Nem. Számomra egy kulcs kérdés volt,

0: hogy olyan embert vegyek el feleségül, akinek van kijelentése, van látása, aki az Úrról, az Atyával, a Fiúval, a Szent Szellemmel való kapcsolatról, és akivel mikor beszélek, akkor inspiráljon, hogy belőlem is kijöjjenek ezek. És én is tudjak olyan dolgokat adni, ami belőle is több dolgot hoz ki. Ez fontos. De ezért imádkozni kell. Ne azért imádkozz csak, hogy megjöjjön a fehér lovon a herceg, hanem, hogy milyen legyen. És ne a külsejére gondolsz, az hosszú, szőkehajú, kékszemű, lágy férfi, mint amit a Steve mondott, a Zeffirelli film volt az, vagy melyik Jézus film. A lényeg az, hogy a kapcsolatainkban az első Isten és Isten királysága legyen. Amen. Ebben meg tudunk állapodni. A kapcsolatok tudnak segíteni abba, hogy ki tudjunk jönni a tökéletlenségeinkből. Nem tudom, hogy melyiktek vette azt észre. Lehet, hogy ez csak számomra ilyen nagy fölismerés volt, hogy könnyebben észrevettem a tökéletlenségeket másokba. De segített ez nekem abba, hogy rájöjjek, hogy valószínű ők is így vannak velem. De segítenek a kapcsolatok, hogy kijöjjünk ezekből. Prédikátor könyve, 4. fejezet, 9-12, ismerős. Ezeket a verseket is leginkább ugye a férjek és a feleségekre szoktuk házasságkötésekkor, meg stb. Egyes oktatáskor használni, de nem csak arra vonatkozik. Sokkal jobban van dolga a kettőnek, mint az egynek. Nem azt mondja, hogy egy fiúnak, meg egy lánynak. Jobban van dolga kettőnek, mint egynek. Mert azoknak jó jutalmuk van az ő munkájukból. Ha megnézed azt a héber szót, ott nem csak egy ilyen 8,5 órás munkavégzésről van szó, hanem harcokról, gyötrődések, nyomások, ezekről van szó. Tehát jutalmuk van, amikor együtt gyötrődnek, együtt kínlódnak, együtt vannak nyomás alatt. Ezeknek fantasztikus gyümölcsei vannak. Miért? Mert az egyik közben el is esik, az fölemeli akkor a másik a társat. Aki pedig csak egyedül van, mint a magányos farkas, ha elesik, nincsen, aki fölemelje őt. Ha együtt fekszenek is ketten, persze ezt gondolod, hát már akkor csak férfi feleség lehet. Ha együtt fekszenek is ketten, megmelegszenek. Az egyedülvaló pedig milyen módon melegedhetik meg? Mondott, hogy erre találták ki az elektromos párnát. Ha az egyiket megtámadja valaki, ketten ellene állhatnak annak. És a hármas kötél nem hamar szakad el. Tehát figyeld meg, ezek a beszédek arról szólnak, hogy szükségünk van a kapcsolatokra, és arra, hogy ápoljuk ezeket a kapcsolatokat. Miért? Mert független attól, hogy mennyire vagyok erős, vagy nem erős, ha van melletted egy hűséges, Úrba bízó ember, egy barát, akkor megsokszorozódik a te erőd. És ez akkor jön ki, amikor próbába vagy. Ez akkor látszik meg, amikor szükségben vagy. Amikor harcok vesznek körül. Akkor jössz rá, hogy a pokol kapui se tudnak diadalmat venni rajtunk. A héten most minden este imádós, dicsőítős összejövetelek voltak, profétáltunk, áldottunk, és fantasztikus dolog. Néhány nap alatt konkrét embereknek az életében láttunk változásokat. Így van? Nem mondom el, hogy miket. De ez azt jelenti, hogy vannak kulcsok, amiket az Úr az eklézsia kezébe adott, hogy tanuljunk meg vele bánni, hogy kinyissunk dolgokat. Vagy van olyan, amit be kell zárni. Van olyan, amit meg kell kötni, van, amit meg kell oldani. De rájövünk egy idő után, hogy ahhoz, hogy nagyobb dolgokat meg tudjunk nyitni, vagy be tudjunk zárni, meg tudjunk oldani, vagy meg tudjunk kötni, nem vagyok elég egyedül. Kimondom ugyanazok a szavakat, és nem történik meg. De amikor testületileg csináljuk meg, és ehhez szükségesek a kapcsolatok. Mert nem csak arról van szó, hogy most sokan mondjuk, hanem arról van szó, hogy úgy mondjuk sokan, hogy a te szíved meg az én szívem egybe van kötve. A te szíved meg a melletted levő szíve ugyanúgy egybe van köttetve. És amikor egy szívvel, egy akarattal kimondunk, oldunk, kötünk, akkor utána a szemeinkkel látjuk, hogy az igaz, és valóságos, és működik. Kapcsolatok ezért vannak. Ha egyedül vagy, akkor legyőzhető vagy. Nem igazok ám azok a nagy kalandfilmek, amikor az egész 2,5 órás filmet, ami persze 25 évet végigölel a történetbe, végigharcolja legalább 3 hadsereggel szembe, sok 10 000 emberrel, mindenki fölött győz, persze néha kicsit elfárad, néha már éppen csak utolsókat tudja kinyújtani a kardért, de aztán végül mégiscsak győz. Tehát ezek el kell felejteni. Nincs ilyen. Ez úgy működik, hogyha testületileg csináljuk. Ez úgy működik, ha nem egyedül akarod megcsinálni. Ez úgy működik, hogy Krisztus testeként csinálom. És benne vagyok a testbe, és kapcsolódok. Nem fog legyőzni az ellenfél. Nem fog legyőzni se a bűn, se az átok, se a félelem, a betegség, se a nyomor. Nem tud legyőzni téged, de ehhez szükséges a megfelelő kapcsolatok. Isten királyságában, amikor élünk, úgy tudunk élni, hogy erről van egy kijelentés. Először is az atyával való kapcsolatról. De Isten királyi uralmáról is szükséges, hogy legyen kijelentésünk. Hogy vajon valamilyen módon lássuk. Izajás próféta mondja, látsz széles királyságot. A királyt ékességében látják a te szemeid. Tehát az azt jelenti, hogy a kérdés, Isten királysága milyen széles bennem. Isten királysága mennyire tudod kiszélesedni, kitárulni, kitágulni Istennek a uralma a szemeimbe, a szívembe. Ez azért kérdés, mert ahogy a kapcsolataid tágulnak, úgy tágul Isten királyságáról és királyi uralmáról is a kép. Ahogy kijelentéseket kapok az emberekkel való kapcsolatokról, ahogy kijelentéseket kapok a férjem, a feleségem, a gyerekeim, a szülőimmel, testvéreimmel, szolgáló társakkal, szolgálati ajándékokkal, a gyülekezetbe a többi emberekkel, más gyülekezetekkel, más gyülekezet vezetőivel, más városba, más országba levő gyülekezetekkel való kapcsolatokról. És azokat el tudom helyezni, mint Krisztus testébe, Isten kijelentett igazsága szerint. Az azt jelenti, hogy elkezd tágulni a szívem, a lelkem, a szellemem, és elkezdek szélesebb királyságot látni. És rájövök, hogy sokkal nagyobb. Sokkal szélesebb, sokkal hatalmasabb, mint amit valaha gondoltam. Most, amit gondolok, amit tudok, amit ismerek, ami kijelentetett számomra Isten királyságáról, tudom, hogy 5-10 év múlva ennél sokkal szélesebb lesz. Mert nem csak úgy értem az Izajás 9:6-7-et, hogy az ő uralma növekedésének nem lesz vége, hogy az egyre több ember fölött, ez is igaz, vagy egyre több területen, ez is igaz, de úgy is értem és hiszem, hogy én bennem egyre több területet vesz birtokba, egyre inkább kiszélesedik, egyre jobban tud használni téged, egyre jobban tudsz a királyságnak a törvényszerűségei szerint mozogni, a törvényszerűség, a szellemi törvényeket fölismerve, emberek építésére, gyógyítására, bátorítására lenni. Ehhez pedig szükségesek a kapcsolatok. Hogy a kapcsolatokban fölismerjem, hogy mi Istennek az akarata, mi Istennek a terve. 1 János 1, 1-től 3-ig, ismeritek azokat a verseket, amiket ott János, ahogy elkezdi a levelét, azt mondja, hogy ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, szemeinkkel láttunk, szemléltünk, kezeinkkel érintettünk az élet beszédéről, ez az élet megjelent, láttuk, tanúbizonyságot teszünk róla, hirdetjük nektek az örök életet, ami az atyánál volt, de megjelent nekünk, amit hallottunk, láttunk, hirdetjük, hogy nektek is közösségetek legyen velünk. És pedig a mi közösségünk az atyával, fiával, Jézus Krisztussal. Melyikötök tudná azt evangelizáláskor nagy bátorsággal hirdetni? Azért jöttünk, hogy közösségetek legyen velünk. János ezt írta. Tehát micsoda identitása volt a Krisztusban. Micsoda identitása volt az atyával való kapcsolatban. Azért jöttem, azért írom le ezeket, azért prédikálok, hogy közösségetek legyen velem. De ő elmondja, hogy azért írom le ezeket, hogy közösségetek legyen velem, az a közösség, ami nekem van az atyával, és az ő fiával, Jézus Krisztussal. Ő tudta, hogy neki olyan közössége van az atyával, tudta, hogy olyan közössége van a fiúval, Jézus Krisztussal, tudta, hogy olyan közössége van Szent Szellemmel, ami bármelyik ember életébe bejön, meg fogja változtatni az életüket. És azt mondta, hogy ezt akarom, hogy legyen közösségetek velem. Ehhez meg kell nyílni, figyel, nem csak ilyen spirituális módon, ilyen szellemi módon Isten fele, hanem meg kellett nyílni János felé. Meg kellett nyílni az emberek szívének János felé. És bizony, ez így van a hétköznapokban is. Nagyon sok keresztény azért nem tudja átélni az Istennel való kapcsolatnak a mélységét, magasságát, szélességét, hosszúságát nagyobb módon, mert nem nyílik meg a szív a másik ember a testvére felé. Ahogy Pál apostol mondja a korintusiakhoz, hogy szorosságban vagytok, a szívetekbe, nem férünk bele. Arra kérlek, hogy nyissátok meg a szíveteket, hogy beleférjünk. És azt mondja Pál, amikor bele fogunk férni, Istenből fog belétek több férni. Az ő természetéből fog az atya többet megosztani tudni veletek. Jézus Krisztusnak a karakteréből több minden fog belén férni, hogyha többetek belén fér. Érdekes dolog ez. De Isten a saját képmását teremtett bennünket, azért működik így. Ilyen. 2 Korintus 13-ban a 14-es vers azt írja, 2 Korintus 13, a 14. Mondjuk maradjunk a 13-asnál. Van, amelyik verzióban van 14-es is. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme és az Istennek szeretete és a Szent Szellem közössége legyen mindnyájatokkal. Tehát itt a közösségről beszél. Amikor a gyerekeiddel foglalkozol, akkor azért tanítatod, azért neveled többek között, hogy sikeres legyen. De nem az iskolai sikerek fogják sikeressé tenni. Nem a tanulmányi eredmények. A megszerzett diploma minősége, vagy ez, vagy az, vagy amaz, hanem a kapcsolatai teszik őt sikeressé, vagy sikertelenné. A nyelvtanulás nem azért gyömöszöljük, mert hogyha van egy nyelvvizsga, akkor x ponttal több van a fölvételin, vagy akkor x forinttal többet kapsz a munkahelyeden, mert egy átsorolás másik kategóriába esel. Ez is igaz, de nem ezért kell tanulni, hanem a nyelvtudás miért szükséges? A kapcsolatokhoz. Az a helyzet, hogy a mi generációnk itt, ebbe az országba, És tudom, hogy a többség, akkor már nem ez a generáció, de az a helyzet, hogy a mi generációnk, az a generáció, ami ezt nem értettük meg. Nyomadtak, mi 12 évet tanultunk oroszul. De nem biztos, hogy most tudnék beszélni. Aga gavarit, i rákupáva vódu. Erre emlékszem, ez a rák meg a holló meséje. Meg a mi atyánkot, mert azt minden, a gimnáziumban minden orosz óra előtt elmondtuk. Katolikus gimnáziumban jártam. Ószlávul. Amit a kutya se ért már. Tanultunk ugye angolt is, de 1977-ben vizsgáztam belőle. És utána nem használtam. És amikor találkozol egy angolul beszélő emberrel, és általában az angolul beszélő emberek természetesen kivétel a jelenlevők, mert a kivétel, mert ők tényleg kivételek, tehát ez nem udvariasság. Általában nem akarnak más nyelven megtanulni. Mert természetesnek veszik, hogy mindenki más angolul fog megtanulni. De Darko is megtanult szlovénul. Steve is megtanul szlovénul, meg még mit tudom én, hogy hol. Tehát német, meg az úr tudja. De az a helyzet, hogy tudomásul kell vennünk, hogy a magyar az nem világnyelv. Még. Szóval a gyerekeket meg kell tanítani a kapcsolódási képességet. Kifejleszteni bennük, meg kell tanítani őket, hogyan kapcsolódjanak, hogyan vegyenek föl, hogyan építsenek kapcsolatokat, hogyan alakítsanak kapcsolatokat. Mire figyeljenek oda a kapcsolatokba. Ez igaz a természetes gyerekeknél is, de igaz a szellemieknél is. Ha házi csoportot vezetsz, gyülekezetet vezetsz, egyszerűen meg kell tanítani az embereket, hogy hogyan kezdjenek kapcsolatokat, hogyan indítsanak, hogyan alakítsanak, formáljanak. Egy-egy kapcsolatban mire figyeljenek oda? Nem jó, amikor csak az egyik fél dominál, amikor két emberről van szó. Nem jó, amikor az egyik akarja csak változtatni a másikat, az nem jó. A házasságkötésünk elején leginkább én akartam meggyúrni a Katit. Halleluja. De túlélte, azt mondja. Dicsőség az Úrnak. Tudod, sokkal fontosabb a kapcsolódási képesség és kapcsolattartási, kapcsolatkiépítési képesség egy embernél, mint az, hogy milyen IQ-ja van, milyen értelmi képességei vannak. Sokkal fontosabb a sikerhez. Akkor lesz sikeres, hogyha a kapcsolataiba átéli, hogy tud adni, és tud kapni, tud elfogadni. A gyülekezetünkben is látom azt, hogy vannak emberek, akik nehéz, hogy elfogadjanak. Ezt meg kell tanulnunk. Mert sokszor, ahogy elfogadjak dolgot, meg kell alázkodnom. Miért? Mert azzal elismerem, hogy az nincs meg nekem. Az hiányzik. De ettől én nem vagyok alacsonyabb rendű. Egyszerűen csak elismerem azt, hogy nem vagyok tökéletes. De attól még, hogy elismerem, hogy nem vagyok tökéletes, hidd el, hogy nem csinálsz semmi rosszat. Egyszerűen csak a realitás érzéke növekszik az embernek. 1 Péter 1.22 az egyik legmarkánsabb biblia vers ezzel a témában itt a bevezetésnél. 1 Péter 1.22. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való testvéri szeretetre tisztítva meg a szellem által, Egymás tiszta szívből buzgón szeressétek. Figyeld, a kapcsolatokhoz a kulcs a szívnek az állapota. Tehát, hogy most az van benned, hogy szeretnéd megnyitni egy barátnak a szívét, akkor a kulcs ehhez a te szíved. A te szíved. Ha tartós, jó, építő, számodra bátorító, vigasztaló, szeretett csatorna kapcsolatokra, azért mondom így, mert oda-vissza, kapcsolatokra vágysz, akkor egyszerűen a szívembe be kell, hogy húzzam azt a szeretetet, aminek sosincs vége. Lehetséges ez? Igen. Mert azt mondja, lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való testvéri szeretetre, és itt az emberbaráti, a fileó szeretet, a Philadelphia szeretetről van szó. És erre a szívemet az igazság iránt való engedelmességben tisztítja meg a Szent Szellem. És hogyha elkezd megtisztulni a lelkem, elkezd megtisztulni a pszichém, a gondolataim, az érzéseim, az akaratom. Nem akarom, nem akarom. Na hát ebből kell az igazság iránt való engedelmességben megtisztulni, hogy akarom, akarom, uram, azt, amit te akarsz, akarom. Egymás tiszta szívből buzgón szeresétek. Itt viszont már az agapaó van, vagyis az a szeretet, ami, mit mond Isten, hogy mikor múlik el? Soha. Ma van 24-e, Szent Iván. Éj? Ugye régen ilyenkor volt a napi egyenlőség. Régen, évszázadokkal ezelőtt, június 24-e volt a leghosszabb nap. A földtengelyének a ferdesége is változik, meg stb. Stb. És most már a leghosszabb nap, jelen pillanatban 21-e. De ezért maradt azért a Szent Ivánéi tűzugrás, meg a varázslások, stb. Stb. Miért csinálják ezeket? Leginkább a kapcsolatokért. A kapcsolatokért vesznek igénybe nagyon sok varázslást. Szerelmi dolgok, házassági, jegyességi, párválasztási dolgok, mind a kapcsolatokért. Ha megnézitek a mágiákat, fehér, fekete mágiákat, legtöbb célja a kapcsolatok. És Isten, nézd meg, amiért eljött, a célja az, hogy a kapcsolatot helyreállítsa. A názereti Jézus és a Krisztus azért jött emberként el, hogy a közösséget, a kapcsolatot helyreállítsa. Itt az van, hogy először az igazság. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességbe. Nem működik másképp. Második lépés a lélek megtisztítása. Ez a megszentelődés. Harmadik lépés az őszinte szeretet. És figyeld meg a kapcsolatokba, hogyha nem akar bármelyik fél az igazságnak alá engednie magát, nem akarja az engedést az igazságnak. Most miért abból az öreg könyvből akarod nekem megmondani, hogy mit csinálja? Hát, hozok én neked újabbat is. De az a helyzet, nem tudok jobbat. Mert Isten az, aki formát alakított, tehát ő tervezte el. És ahogy elkezdek engedni az igazságnak, egyszerűen a lelkem készé válik arra, hogy képes leszek szeretni tiszta szívből. Készé válok arra, hogy befogadjam Istennek az agapeó szeretetét, ami már sosem múlik el. Az agape szeretetnek a forrása az maga Isten, mert ő maga az az agape szeretet. És amikor egyre több időt tölt el az ember vele, egyre inkább vele érsz, vele jársz, akkor azt veszed észre, hogy ezt érzed is. Mert van úgy, hogy nem érzed az agape szeretetet se. És akkor azt mondod, hogy hát már nem szeretem. De én szeretem, mert az sosem múlik el. Megkérdeztetem minden egyes házasságkötéskor mind a két felet, hogy szabad akaratból, tiszta szívből, szerelemből szereti-e. Addig nem adom össze, még nem mondja ki. Ha kimondja, akkor emlékeztetni fogom mindig. Ez a szeretet sosem múlik el. Nem múlik el. Úgyhogy amikor csapkodja az ajtót, megkiabál, meg elválok, meg mit tudom én mit mond, akkor is miért az a szeretet ezt mondatja veled? Nem szeretem már. Mondom, ilyen nincs, hát az sosem múlik el. Én nem érzem. Hát azt nem mondta a Biblia, hogy te minden percbe fogod érezni, de azt mondta, hogy sosem múlik el. És olyan kapcsolatokban élünk, amiben az agape szeretetet is meg tudjuk élni. Sőt, ahogy az igazságnak engedelmeskedünk, az emberbaráti fileó szeretetet is képesek vagyunk átadni egymásnak, és el is tudjuk fogadni a másiktól. Én emlékszem, hogy megtérés után is én olyan közösségbe tértem meg, ahol hát két puszival puszilkodva megöleltük egymást. Aztán néhány év múlva egy olyan közösségbe keveredtem egy másik városba, költöztünk, mentem el, ahol hát nem volt meg ez az ölelkezés, meg a puszilkodás sem. Most is oda kell figyelni, mert ha X közösségbe levővel találkozom, akkor figyelni kell, mert hogyha férfit akarsz megpuszilni, akkor gáz van. Akkor úgy néznek rád, hogy te nem vagy. Mert abba a közösségbe a férfi csak a nőt, a nő meg csak a férfit puszilgatja. Vagy puszilja meg szeretet csókjával, tisztaságban. De van olyan közösség, amikor a pásztor testvérnek a feleségét akartam, elfelejtkeztem. Hát eltolt a pásztor onnan. Ott volt a Kati is, látta. Pedig a szívem az Úr látta, hogy tiszta volt meg. Ott viszont komoly problémád lehet, hogyha te, mint férfi, valamelyik nőt akarod szent csókkal köszönteni. Az nem működik. Nálunk lehet ezt is, azt is. De tudjátok, nem ez a lényeg, hanem az, hogy a szívedben mi van. Képzeld el, hogy érezte magát Jézus, amikor Júdás megcsókolta. Vajon amikor téged testvér megcsókolt, mindig tiszta volt előtted, hogy mekkora szeretet árad belőle? Vagy mindig teljes őszinte szeretet közlési szándékkal, tisztasággal, bátorító, vigasztaló, fölemelő szándékkal ölelted meg, és köszöntötted a testvért? Dicsőség az Úrnak, hogyha igen. De ettől függetlenül az agape szeretet, az ott van benned. És ha egy tisztaságra, az igazságnak való engedelmességen keresztül megtisztul a lélek, a psziché, megtisztul az élet, akkor azt veszed észre, hogy nem csak az agapé van benned, hanem az emberbaráti szeretet is kiárad. Tudjátok, az embernek Isten adott egy ajándékot, és az a fileó szeretet. Ez egy különleges dolog. Ami nincs meg az angyaloknál. Meg az állatoknál se. Az embereknél megvan. Olyan módon ki tudjuk fejezni a szeretetet, ami benned van az agapé a szellemedbe, amit a Róma 5-5 alapján Isten a Szent Szellem által beléd rak, beléd pumpál, beléd önt, beléd helyez, hogy nem csak ilyen spirituális módon, faarccal, csak úgy kidiffundál belőled, hanem egy emberbaráti módon a másikat lelkileg és pszichikailag is fölüdítően, megbátorítóan, megvigasztalóan tud kijönni belőled. Lehet, hogy csak egy gesztus az arcodon keresztül. Isten ezért mondja és akarja, hogy éljünk olyan kapcsolatokban, hogy az igazságnak engedelmeskedve a szívünk, a lelkünk egy tisztaságban éljen, hogy tudja használni az ő agape szeretetét, hogy az emberbaráti kapcsolatokon keresztül áradhasson, és tudjunk bátorítani, vigasztalni. Tudjátok, én átéltem olyat, egy testvér kezet fogott velem. Nem valami nagy dologra gondoljatok. Kutyául éreztem akkor magam is. Úgy voltam, hogy minek vagyok itt. Nem mondott semmit, csak kezet fogott velem. De a kézfogásban egy bátorítás volt. Semmit nem mondott. Nem mondott, hogy ezt mondja az Úr. Nem ölelt át. Csak kezet fogott velem. De a kézfogásban benne volt Istennek a bátorítása. Benne volt Istennek a szeretete. Benne volt Istennek a vigasztalása. És azt mondtam, hogy érdemes. Uram, megyek tovább. Érdemes. És csak egy kézfogás volt. Hány embernek tudsz te olyan kézfogást adni, amin keresztül, mert az igazságnak való engedelmességre, odaszámba, megtisztul a szív, megtisztul a lélek. Ki tud a te kézfogásodon keresztül Istennek a szeretete áradni? Ki tud az emberbaráti szeretet úgy áradni, hogy az bátorítani fogja? Lehet, hogy egy szó, egy hang nélkül. Egy nagy kérdés. Minek kell kitisztulnia belőlem, hogy az agape szeretet kiáradjon a kapcsolataimba? Minek kell kitisztulnia belőlem, hogy az agape szeretet legyen a kapcsolataimnak a fundamentuma és alapja? Alfája és omegája. Egy szóval mi? Az önzés, az önszeretet. A két asszony egyből tudta, meg a három asszony. Jó munkát végeztünk. Na, ebből kell megtisztulni. Dicsőség az Úrnak. Tudod, az önzés, az önszeretet tudja megmutatni azt leginkább, hogy Krisztus nélkül ki vagyok. Krisztus nélkül mire vagyok képes? Ez az önzés és az önszeretet. És amikor ezt úgy az igazságnak való engedelmességre odaszánva hagyom, hogy ezt kiégesse, kitisztítsa belőlem az Úr, akkor azt veszed észre, hogy a kapcsolataid tartósak lesznek. Ez nem föltétlen azt jelenti, hogy mindenki szeretni fog téged. De tartósan fognak kapcsolódni hozzád. Vagy így, vagy úgy. De tartós barátságokat is így fogsz tudni átélni. Olyan kiszámítható emberek is, és barátok vannak körülöttem, akikért nagyon hálás vagyok. Régóta, hosszú évek óta ismerem őket. És nem kell tudnom azt, hogy ide megy, oda megy, hova megy, kivel találkozik, mit mond, mert tudom, hogy ki ő. Mert az igazságnak való engedelmességbe együtt szántuk oda magunkat, hogy hadd tisztítson az Úr a szívünkbe, a lelkünkbe, az életünkbe. Átláthatóak vagyunk egymás számára. Kiszámítható. De a tiszta szívből való szeretetre egyszerűen az vezet el, hogy az önszeretet elhal. Az önszeretet csak úgy lárpúrlár nem hal el. Azt valakinek meg kell ölnie. Az igazság képes erre. És ahogy alávetem magam az igazságnak, az igazság valami olyan fantasztikus csodát végezel, azt veszed észre magadba, hogy hogy létezik ez, Uram? Tegnap ezért még toporzékoltam. Ma már csak a fejemet verem a falba. Fantasztikus változások ezek. De hogy tovább engedelmeskedek az Úrnak, az ő beszédének, az igazságnak, ó, hát holnap fantasztikus. Már csak a tenyereimet csapom össze. Lehet, hogy még egy-két morgolódás kicsúszik, de hogy telik az idő, és az igazság egyre inkább uralmat vesz bennem, magam se értem, hogy csinálja ezt az Úr, de már se toporzékolás, se fejfalba verés, se ajtócsapkodás, se morgolódás. Istenem, mi történt velem? És akkor rájössz, hogy hát már élek többé nem én. Él benned a Krisztus. És rádöbbensz, hogy nem is olyan nehéz. Egyszerűen csak az igazságnak való engedelmességre kell odaszállni magunkat. És a többi úgy megy magától. Elkezdjük az igazságnak engedelmeskedő életet, és rájövünk, hogy nem is olyan csúnyák azok az emberek. Tudjátok, mint az a kisovodás kislány, 4 éves, mindig az apukája vitte el az óvodába autóval. Megbetegedett az apuka. És elvitte az édesanyja az autóba, és este lelkendezve rohan be, apuka, képzeld el! Ma egy Bacska Jancsival se találkoztunk az uton. Mert az anyuka vezetett. Nem volt se Macska Jancsi, se Paprika Jancsi az útba. De észreveszed azt, hogy a testvérek milyen kedvesek tudnak lenni. Minél inkább engedelmeskedünk az igazságnak, annál több kedvességet találsz a testvérekbe. Azt mondja, hogy a szentekben, akik e földön élnek, azokban van a gyönyörűségem. Így van. Barátom, mennyire élettől elszakadt dolog. Szenté avatjuk azt, aki legalább már 50 éve boldog, gálett avatva. Amikor már minden ember kihalt, aki személyesen ismerte. És akkor szent lehet. Vagy szobrot állítunk neki, miután megölték az apáink, eltelik néhány év, és utána teret nevezünk el róla, meg épületet, meg iskolát. Nem így van? Most nézz körbe, ott van, ki van melletted, mögötted, előtted. Én vagyok előtted. Nézz körbe, hogy kik vannak ott körülötted. Micsoda szeplőket, sömöröket, tyúkszemeket, szellemértelemben látsz bennük? Mibe tudnád megkritizálni? Mivel tudnád jól megsérteni? Mivel tudnál neki fájdalmat okozni? Vajon ehhez kellene több erőfeszítés, vagy pedig ha azon gondolkoznék, mivel tudnám őt építeni? Mivel tudnám őt bátorítani? Mivel tudnám őt megvigasztalni? Mivel tudnék örömöt szerezni? Mivel tudnám kifejezni a szeretetemet feléje? És ahogy az igazságnak engedelmeskedünk, azt veszed észre, hogy egyre inkább följön belőled az utóbbi. Figyeld meg például, amikor valaki a paráznoságról beszél. Prédikáció. Miről beszélek? Tehát elkezdek törvényeket, moralizáló, bűntudatot okozó beszédeket mondani, vagy pedig mit csinálok? Isten beszédét, Isten félelem keltése céljából fölállítom, és utána elkezdem a hitet fölépíteni, hogy legyen hite, hogy ő tud győzni a fölött. Legyen hite, hogy lehet enélkül a bűn nélkül élni. Lehet győztes életet élni. A kapcsolatok, ha az igazságnak való engedelmességben éljük az életünket, azt vesszük észre, hogy egyre több jót hoz ki belőled. Azt a dolgot, ha engedelmességben élem meg az életemet az igazság felé, ugyanazt a dolgot sokkal pozitívabban tudom elmondani. Építően tudom elmondani. Sokkal könnyebb egy dolog negatív oldaláról beszélni, hogy mit ne csinálj. Sokkal nehezebb megfogalmazni azt, hogy mit csinálj. Hogy csináld, hogy az előbbre vigyen? Hogy csináld, hogy győzz? Hogy csináld, hogy legyőzd azt? Mert ehhez kell egy hit. Ehhez kell egy kijelentés. Ehhez kell valami, ami már benned van. Az igazságnak való engedelmességből. No, a kapcsolataink célja, és ezzel befejezem, micsoda, hogy eljussunk az elhívásunk teljességére. Amit az Atya kigondolt a Krisztusban rólad, az mind megteljesedjen. Nem fogunk most végigmenni, csak egy imán. De szeretném, hogyha valahogy belevésődne ezekbe a napokba mindegyikünk szívébe, hogy a kapcsolatok annyira fontosak Isten számára az életembe és a te életedbe, lehet, hogy egy kicsit megbotránkoztató, mint te. A kapcsolatok annyira fontosak Isten számára az életedbe, mint te. Te magad. Mert rájössz, hogy a kapcsolatokba te magad vagy benne. A kapcsolatok határoznak meg téged. És amikor Isten azt mondja, hogy te fontos vagy számára, ő ezzel azt fejezi ki, hogy fontos számára, hogy milyenek a kapcsolataid. Fontos számára, hogy milyen kapcsolatokban élek, mert ezek a kapcsolatok határoznak meg engem. Ezért ossza meg magát velünk, mint atya, ezért osztja meg magát velünk, mint a király, a fiú, a Szent Szellem, hogy egyszerűen a kapcsolatokba fölismerjük, föltaláljuk magunkat, elkezdjük élvezni a kapcsolatokat élni, mert azt mondja, hogy ez vagy te, mert kapcsolatokra hívtalak, kapcsolatokra teremtettelek. Csak két dolgot, a szeretet, a hit, másoknak az mások fele való érdeklődés és értékelése, az elérhetőség mások számára, tiszteletadás mások számára, időt adni mások számára, és kommunikálni mások számára, másokkal. Ez a hét dolog, benne van mind. Erről majd holnap. Utána mondunk egy imát, és akkor a töltött káposzta is jöhet. Mennyei Atyám, hálát adok a te szeretetedért. És köszönöm neked, Uram. Jézus Krisztus, lejöttél ide a földre, hogy engem belevezess a Teremtővel, az örökkévaló, mindenható Istennel, mint Atyával való kapcsolatban. Köszönöm neked, Uram. Kapcsolatokra terveztél. Kapcsolatokra teremtettél, kapcsolatokra készítettél el. És azt mondom, Uram, kész a szívem. Megfussam azt a pályát, hogy az igazságnak való engedelmességben megtisztuljon a lelkem. Készé váljak, hogy a te agape szereteted a Szent Szellem által tudjon működni, kifejeződni, áradni bárki felé. Nem akarok személyválogató lenni, hanem aki fele akarsz áradni, arra igent mondok, segíts meg ebben. Édesatyám, odaszánom magam az agapé szeretetre. Az igazságnak való engedelmességben, a lelkem megtisztulásában, az emberbaráti szeretetre. Odaszánom magam a hitre, hogy tudjak az emberek megjobbulásában, Krisztusivá válásában hinni. Odaszánom magam, hogy értékeljem a másikat, elérhetővé váljak mások számára, hogy tudjam tisztelni őket, hogy időt szakítsak másoknak, és kommunikáljak másokkal. Bontsd ezeket mind ki, és vezess bele azokba a kapcsolatokba, amelyeken keresztül azzá tudok válni, ami a te szívedben már vagyok.
1: Elhangzott Nemes Pál Kapcsolatok című tanítása.
2: Ez volt a Hitünk Alapjai.
3: Hitünk Alapjai.
2: Apostoli Fundamentumok.
3: A Rádió Sanszmű során.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádiósansz műsorán.
2: A következő percekben a tanítványképzés című tanítássorozat második részét hallhatjuk, melyben Darko Kreiner tanít.
3: The Bible speaks a great deal about how we are made very differently in our gifts and functions.
4: A Biblia nagyon sokat beszél arról, hogy Isten nagyon különböző ajándékokkal és működésekkel teremtett meg minket.
3: That's going to be a little hard to read. I don't know if there's anything we can do about that, but
4: kicsit nem lesz könnyű olvasni.
3: What that says is it says made for a mission.
4: Ez azt jelenti, hogy küldetésre teremtve.
3: When Jesus began his ministry, he stood up right from the scroll of Isaiah.
4: Amikor Jézus elkezdte a szolgálatát, felállt és Ézsaiás tekercsét kérte.
3: And he said, "The Spirit of the Lord has anointed me for a mission."
4: És azt mondta, hogy az Úr szelleme felkent engem egy küldetésre.
3: I'm here to heal the brokenhearted and to set the captives free.
4: Itt vagyok azért, hogy meggyógyítsam a megtört szívűeket és a foglyokat szabadon eresszem.
3: He entered into enemy occupied territory.
4: Az ellenség által megszállt területre lépett be.
3: A world that was being held captive by the devil.
4: Egy olyan világba, amit az ördög tartott fogságban.
3: He saw the entire world as prisoners of war.
4: A világ minden lakóját hadifogóinak látta.
3: And Jesus says, "I have been given a mission."
4: És Jézus azt mondta, kaptam egy küldetést.
3: To set the captive free.
4: Hogy szabadát tegyem a foglyokat.
3: To destroy the works of the devil.
4: Hogy leroncsam az ördög munkáit.
3: In Acts 10:38, it says that the Spirit of the Lord, the Holy Spirit, anointed Jesus of Nazareth to go about freeing all those that were held captive by the devil.
4: Az Apostol 10:38 azt mondja, hogy a Szent Szellem felkente az názáreti Jézust, aki szerte járt és gyógyította a betegeket és szabaddá tette a foglyokat.
3: Amen.
4: Így van.
3: He says, "While I was in the world, I am the light of the world."
4: Azt mondta Jézus, amíg a világban voltam, én voltam a világ világossága, sőt vagyok.
3: Well, when he left, he gave us that same mission and says, "Now you are the light."
4: De amikor elment, akkor nekünk adta azt a küldetést, és azt mondta, most már ti vagytok a világ világossága.
3: The mission I have received from my Father, I now give to you. The same mission.
4: Ugyanazt a küldetést, amit én az atyámtól kaptam, most átadom nektek.
3: And though we are very different in our gifts,
4: és noha nagyon különböző ajándékaink vannak,
3: some are inclined more prophetically,
4: vannak akiknek profétai hajlamaik vannak inkább.
3: Some are servants.
4: Vannak akik inkább szolgák.
3: Some are exhorters.
4: Vannak akik buzdítók.
3: We see many different motivational gifts.
4: Nagyon sokféle motivációs ajándék van.
3: We see 9 gifts of the Spirit in 1 Corinthians 12.
4: Az 1 Korintus 12-ben a Szent Szellemnek 9 ajándékát látjuk.
3: We see the fivefold offices in Ephesians chapter 4.
4: Az Efézus 4-ben az ötréti szolgálatot.
3: And not all our apostles, not all our pastors, not all our teachers, not all our evangelists.
4: De nem mindenki apostol, nem mindenki evangélista, nem mindenki pásztor vagy proféta.
3: But there is a ministry that we all share together.
4: De van egy olyan szolgálat, amit mindannyian kaptunk.
3: And that is what we're speaking of here this weekend.
4: És ezen a hétvégén erről fogunk beszélni.
3: Every believer has been given the same mission to reconcile this fallen world back to its creator.
4: Ezt a bukott világot megbékít.
3: So no Christian can stand up and say, "I'm not called to evangelize."
4: Tehát egy keresztény sem mondhatja, hogy én nem kaptam elhívást evangelizálásra.
3: No Christian can stand up and say, "I'm not called to disciple."
4: Egy keresztény sem mondhatja azt, hogy én nem kaptam elhívást tanítványképzésre.
3: It is the very heartbeat of the great commandment he gave us before he ascended back to heaven again.
4: Hiszen ez a szívverés abban a nagy megbízatásban, amit kaptunk Jézustól, mielőtt felment a mennybe.
3: So in this sessions, these two sessions tonight, we're just trying to lay some perspective, lay a backdrop that we can build on to the rest of this weekend.
4: Tehát én a két tanításomban tulajdonképpen egy hátteret festek fel ahhoz, hogy mire építsünk ezen a hétvégén.
3: We'll get in and begin tomorrow morning getting into much detail about what a disciple is and the process of discipling.
4: Holnap délelőtt jobban részletezem majd, hogy igazán ki a tanítvány és milyen a tanítványképzés folyamata.
3: What spiritual fathering means and what it does not mean.
4: Mi és mi nem a szellemi atyaság.
3: We'll attempt to correct many of the mistakes that have been made in recent decades.
4: Megpróbálunk helyreigazítani sok hibát, amit az elmúlt évtizedekben követtek el.
3: But tonight we're trying to give perspective.
4: De ma este csak egy távlatot szeretnék adni.
3: And in this session I want to specifically tie the relationship between evangelism and discipleship together.
4: Ebben a tanításban különösképpen az evangelizáció és a tanítványság közötti kapcsolatot szeretném hangsúlyozni.
3: If you remember back in module 1 we did a session on what we called frangelism.
4: Tudjátok, az első modulban volt egy olyan tanítás, ami a barátság evangelizációról szólt.
3: In very quick review a few of the thoughts to explain what frangelism is. Next slide.
4: Nagyon gyorsan néhány gondolatban újra áttekintjük, mi ez a barátság evangelizáció.
3: We said that the Lord has called us to affect our world.
4: Azt mondtuk, hogy az Úr arra hívott el minket, hogy a körülöttünk levő világra hassunk.
3: Not necessarily the entire world.
4: Ne feltétlenül az egész világra.
3: I don't think I'm called to affect the entire world.
4: Én azt gondolom, nem arra kaptam elhívást, hogy az egész világra hassak.
3: And I suspect there's probably not many in this room that are called to affect the entire world.
4: És én gyanítom, hogy ebben a teremben nem sokan kapták ezt az elhívást, hogy az egész világra hassanak.
3: But every single person in this room is called to affect his or her world.
4: De minden egyes ember ebben a teremben kapott elhívást arra, hogy az őt körülvevő világra hasson.
3: Is it not going?
4: Nem megy.
3: Try to reload it again, maybe. And we said principle number one is we must accept the mission for our world.
4: És azt mondjuk, hogy az első alapelv az, hogy el kell fogadnunk azt az elhívást vagy küldetést, hogy a saját világunkra hassunk.
3: And we defined our world very simply as the recurring relationships in our world of people.
4: És az, hogy mi a mi világunk, annak az a meghatározása, hogy az az embercsoport, akikkel gyakori visszatérő kapcsolatban vagyunk.
3: And we call it frangelism for friends.
4: És ezt ugye frangelismnek mondják angolul, tehát barátság evangelizációnak, ez a barátokra vonatkozik.
3: That's a lot of words for friends. For relatives.
4: Rokonok.
3: Associates, the people we work with.
4: Olyan társaink, akikkel együtt dolgozunk.
3: And our neighbors.
4: És a szomszédaink.
3: You see, that's the world that we are called to affect.
4: Ez az a világ, amire hatást gyakorolni Isten elhívott minket.
3: That's the mission we must embrace.
4: Ez a küldetés, amit magunkévá kell tennünk.
3: No one else can embrace that mission from Christ but you for your world.
4: A te világod számára Krisztustól más nem fogadhatja el ezt a küldetést, csak te.
3: I don't have Paulie's friends.
4: A Pali barátai nem maradéktalanul az én barátaim, mint te vannak közösek.
3: I certainly don't have his relatives.
4: Az biztos, hogy az ő rokonai, nem az én rokonaim.
3: I do not have his neighbors.
4: És nem az én az ő szomszédai, nem az én szomszédaim.
3: Right? I cannot affect his world.
4: Én nem hathatok az ő világára.
3: I cannot be the light of Christ in his world.
4: Én nem lehetek Krisztus világossága az ő világában.
3: I'm not called to affect his world.
4: És nem hívott el Isten engem arra, hogy az ő világára hassak.
3: That calling comes from Christ to Pauli for his world.
4: Palit hívta el Krisztus arra, hogy a saját világára hasson.
3: And that's true for every person in this room.
4: És ez mindenkire vonatkozik ebben a teremben.
3: The first question the Lord is asking is, will you accept the mission I am giving you personally?
4: Az első kérdés, amit az Úr feltesz nekünk, az az, hogy elfogadod-e azt az elhívást, amit személyesen neked adok.
3: Amen? See, this makes it very personal, doesn't it?
4: Ez nagyon személyes, nem?
3: If all we're thinking we're called to change and affect the whole world, everyone will say, well, I can't do that.
4: Hogyha azt gondolná valaki, hogy én arra kaptam elhívást, hogy az egész világot megváltoztassam, vagy hassak rá, hát ugye elég nehéz ezt megragadni, nem valószínű.
3: And we can sit in church week after week after week until Jesus comes back.
4: És akkor ha valaki ezt gondolja magáról, hétről hétre ülhet a gyülekezetben, míg Jézus vissza nem jön.
3: Well, when we understand this first principle, we realize we have a mission that we must be about the Father's business immediately.
4: De hogyha elfogadjuk, hogy ezt az elhívást kaptuk, akkor azonnal elkezdhetjük az Atya munkáját végezni.
3: Principle number two.
4: Második alapelv.
3: We must allow the Lord to develop His burden for the lost in us.
4: Meg kell engednünk az Úrnak, hogy bennünk is kialakítsa azt a terhet, amit ő érez az elveszettek iránt.
3: And if you remember back when we covered this, we talked about how God the Father and how heaven views the earth and the lost.
4: És hogyha emlékeztek, hogy akkor mit beszéltünk erről, megtudtuk, hogy az Atya, illetve az egész menny hogyan látja az elveszettek világát.
3: Heaven looks down and sees a very real spiritual war raging on planet Earth.
4: Amikor a menny lenéz a földre, akkor egy nagyon valóságos szellemi háborút lát.
3: A real devil.
4: Egy igazi ördögöt.
3: Real people being bound by him.
4: Igazi embereket, akiket ő megkötöz.
3: And his heart breaks.
4: És az Atya szíve összetörik ettől.
3: If you remember this picture I showed you, or maybe I didn't show you, I don't know, but this picture here was a picture that came out in 2003 when we first invaded Iraq in the Iraq War.
4: 2003-ban jelent meg ez a kép, amit most mutatok. Ekkor hatolt be Amerika Irakba.
3: I was recalled to active duty at the time. I was working at the Pentagon.
4: Akkor éppen a Pentagonban szolgáltam, visszahívtak szolgálatra.
3: It's a little hard to see, but you can still see basically what we have here.
4: Nehéz ezt látni, de alapvetően látjátok, mit ábrázol ez.
3: The war broke out and this young 19-year-old girl found herself behind enemy lines.
4: Amikor kitört a háború, ez a fiatal 19 éves lány ellenséges vonalak mögött találta magát.
3: And we sent in a special forces team behind enemy lines to get that prisoner of war out.
4: És egy konkrét, egy különleges kommandót küldtünk be az ellenséges vonalak mögé, hogy kiszabadítsák ezt a hadifoglyot.
3: And this is actually the picture that the special forces team took of this young girl that they put on a stretcher and carried her out and put her on special helicopters to evacuate her.
4: Ezt a képet a kommandó készítette, amikor ezt a lányt rátették egy hordágyra és elvitték arra helikopterre, ami kimentette őt erről a területről.
3: I'll never forget that moment being at the Pentagon watching this happening.
4: Soha nem fogom elfelejteni ezt a pillanatot, amikor a Pentagonban, Washingtonban néztük, hogy ez történik.
3: Because I watched the reaction of the not just the entire country, but much of the entire world was so moved by this evacuation, by this rescue.
4: Hiszen láttuk, hogy milyen hatalmas hatást gyakorolt ez a menekítés, nem csak az én országomra, hanem szinte az egész világra.
3: Think about that.
4: Gondoljátok végig.
3: A special forces team goes in behind enemy lines.
4: Egy kommandó behatol ellenséges területre,
3: and rescues this prisoner of war,
4: és kimenti ezt a hadifoglyot,
3: and brings her out into safety,
4: és kiviszi őt a biztonságos helyre.
3: And hundreds of millions of people around the world were just ecstatic. They were beyond controlling themselves.
4: És a világ szerte több százmillió ember egyszerűen majd kibújt a bőréből, annyira örült, hogy ez sikerült.
3: And what moved me so much was not that. Not what moved me was not so much.
4: És engem nem annyira ez indított meg.
3: What moved me was is that's exactly how heaven views the salvation of every person.
4: Hanem az, hogy a menny ugyanígy reagál minden egyes bűnös megmenekülésére.
3: Jesus was teaching on this, and he says, all of heaven rejoices when one sinner is set free.
4: Azt tanította Jézus, hogy az egész menny újjong, amikor
3: heaven erupted, hundreds of millions of angels.
4: És képzeljétek el az egész menny, az angyalok több száz milliói.
3: And the Son of Man himself standing up from the right hand of the Father.
4: És a fiú feláll az egyik jobbján.
3: Saying, yes!
4: És azt mondja, igen!
3: Another one set free.
4: Még egy megszabadult.
3: You see, number two, we have to let the Holy Spirit give us this kind of revelation.
4: Tudjátok, a második pont az, hogy engednünk kell, hogy a Szent Szellem ezt a kijelentést megadja nekünk.
3: This is how Jesus thought. This is how he lived.
4: Jézus így gondolkodott, így élt.
3: This was the mission he embraced.
4: Ezt a küldetést tette a magáévá.
3: That's what compelled him to sit down overlooking Jerusalem and just weep because they missed their day of visitation and they didn't receive him.
4: Emiatt volt az, hogy amikor letekintett a hegyről Jeruzsálemre, sírnia kellett, amikor rádöbbent, hogy a város elszalasztotta az ő meglátogatásának napját.
3: So number one, we have to take our responsibility for the mission of affecting our world.
4: Tehát az első pont az, hogy el kell vállalnunk a küldetést, hogy vagy az elhívás, hogy a saját világunkra hassunk.
3: Number two, we have to let the Holy Spirit begin to give us heaven's perspective, the Father's heart.
4: A második az, hogy engednünk el, hogy a Szent Szellem az Atya szívét átadja nekünk, azt, hogy a menny mit érez ezzel kapcsolatban.
3: Only he can do this work inside of us. We can't do this. This is not something we're capable of doing.
4: Ez csak a Szent Szellem végezheti el bennünk, mi nem vagyunk képesek rá.
3: Right? But we can pray and ask the Holy Spirit to begin to change our hearts. Amen?
4: De imádkozhatunk és kérhetjük a Szent Szellemet, hogy változtassa meg a szívünket.
3: Number three.
4: Harmadik pont.
3: We have to train for a process and not for an event.
4: Nem egy eseményre kell gyakorolnunk, hanem egy folyamatra.
3: Much of the evangelism of the last century has given us this idea of an event.
4: Az elmúlt évszázadban az evangelizációnak nagyon sok eseménye ezt sugallta nekünk, hogy ez egy egyszeri esemény.
3: Let's just convince people to pray the sinner's prayer as quickly as we can so that they become Christians and become saved.
4: A lehető leggyorsabban meg kell győznünk az embereket arról, hogy mondják el a megtérés imáját, és akkor túl vagyunk rajta, üdvösségük van.
3: Much of the great evangelistic campaigns of the last 60 years have been doing nothing more than that.
4: Az elmúlt 60 évben a legtöbb evangelizációs hadrajárat nem tett más, csak ezt.
3: As a result, we haven't been producing disciples.
4: Ennek eredményeként nem tanítványokat hoztunk létre.
3: We've been producing people that have just deceived themselves to think they're Christians now when most of them are not.
4: hanem olyan embereket, akik azt gondolták magukról, hogy keresztények, pedig a legtöbben nem voltak azok.
3: In many instances we created more harm than we have done good.
4: És nagyon sok esetben több kárt csináltunk, mint hasznot.
3: Jesus never encouraged someone to follow him that wasn't ready to follow him.
4: Jézus soha senkit nem bátorított az ő követésére, aki nem volt kész arra, hogy kövesse.
3: And when they thought they were ready and Jesus perceived they were not, he sent them back.
4: És amikor akarták őt követni, mert azt gondolták, készen állnak rá, de Jézus látta, hogy nem, akkor visszaküldte őket.
3: You see, Jesus understood a process. This wasn't an event, this was a process.
4: Tudjátok, Jézus tudta, hogy ez egy folyamat, nem egy esemény.
3: Jesus teaching on this, he says the Father, he says the Son is given the eternal seed and he scatters the seed in all kinds of different soil.
4: Amikor erről tanított, azt mondta, hogy a fiú megkapta az örökkévaló magot, és ezt ő mindenféle különböző talajba veti.
3: The same seed, different soil.
4: Ugyanazt a magot különböző talajokba.
3: And he says, and then he explains what the parable means, different kinds of hearts.
4: És utána elmagyarázza, mit jelent a példázat, ezek különböző fajta szívek.
3: So as we train, we have to train with this understanding that we're dealing with a process and not just simply an event.
4: Tehát ahogy ezt erre tanítunk, vagy erre tanulunk, feltétlenül tudnunk kell, hogy ez nem egy esemény, hanem egy folyamat.
3: And so what we developed to help us to begin to maybe perceive or understand this is we created what I call a frangelism scale. Let's show that.
4: És segít ennek a megértésében, kifejlesztésében, ha megnézzük a barátság evangelizációs skálát, ami itt jön.
3: And again, this is just so we can begin to understand, if we look all the way to the left, you see minus 5.
4: Hogyha a legbal végét nézitek, go ahead, az a minus 5.
3: Go ahead and trigger this. And from level 4, minus 5, minus 4, minus 3, minus 2, we see the cross.
4: És aztán, ha jövünk utána minus 5-ből, minus 4, minus 3, minus 2, minus 1, eljutunk a nullához, ott a kereszt.
3: And on the other side of the cross, it doesn't begin, it doesn't end, but it begins with plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5.
4: És ott nem a vége van a skálának, hanem ott jön a plusz 1, plusz 2, plusz 3, plusz 4, plusz
3: 5. Is it not coming up? Feed the...
4: Nem jön a többi.
3: Each one of these up. Just click it again. There you go. Oh, too far.
4: Ott volt.
3: Everything to the left of the cross, we would call evangelism.
4: Tehát a kereszt bal oldalán mindent evangelizációnak hívunk.
3: Everything to the right of the cross we would probably call discipleship.
4: Valószínűleg mindent a kereszt jobb oldalán tanítványképzésnek hívnánk.
3: But you see it like two wings of a bird, it's, you can't have one without the other.
4: De tudjátok, ez olyan, mint egy madár két szárja, nem lehet az egyik a másik nélkül.
3: This is the full spectrum of the mission that we've been given.
4: Ez az egész skálája annak a küldetésnek, amit kaptunk, az egész színskálája.
3: Because in the realm and in the world of our recurring relationships,
4: mert abban a világban, ahol az állandó visszatérő kapcsolataink vannak,
3: we're going to be ministering to everything from a minus 5 to, in some instances as we mature, to a positive 5.
4: Mindenféle ember felé szolgálunk, a minus 5-ösöktől egészen a plusz 5-ösökig esetekben.
3: Does that make sense?
4: Érthető?
3: So number 1, negative 5 is hard ground.
4: A minus 5 az a kemény talaj.
3: The hard ground, Paul says in 1 Corinthians 4:4.
4: Azt mondja az 1 Korintus 4:4-ben Pál erről a kemény talajról.
3: That if people are deceived, it is because the God of this world has blinded them from seeing the glorious gospel of Jesus Christ.
4: Hogy akik megtévesztettek, azoknak a világ Istene megvakította a szemét, hogy ne lássák Krisztus dicsőséges evangéliumát.
3: And we're going to have such people in our lives.
4: És az életünkben vannak ilyen emberek.
3: Trying to go to directly to explaining why they need to give their hearts to Jesus is probably going to be premature.
4: Ilyenkor valószínűleg túl korai lenne rögtön arra rátérni, hogy elmagyarázzuk nekik, hogy miért kell Jézust elfogadni az életükben.
3: Because as we know, hard ground, you have to plow it before you could ever seed it.
4: Mert tudjuk, hogy a kemény talajt először föl kell szántani, és csak utána lehet belevetni.
3: And you are never going to see a harvest if we don't seed first.
4: De hogyha nem vetsz, akkor right? Soha nem lesz eratás.
3: And now I've been teaching these things for many years, but now I've been living, I live right now in the midst of farmers all around me, and I watch this every day.
4: Ezt éveken keresztül tanítottam, de most olyan helyen élek, ahol földművelők vesznek körül, és egész minden nap látom ezt.
3: And now I have my own big garden that I have to plow.
4: Most már nekem is van egy nagy kertem, amit fel kell szántani.
3: Seed.
4: És vetnem kell bele.
3: Weed.
4: És ki kell gyomlálni.
3: Prune.
4: És így metszeni kell.
3: Before I get to harvest.
4: Mielőtt aratás lenne.
3: I've known this all my life.
4: Ezt egész életemben tudtam, hogy így van.
3: But let me tell you something, I really never expected it to be so much work.
4: De megmondom nektek őszintén, soha nem gondoltam volna, hogy ez ennyi munkát jelent.
3: In fact, I'm convinced that next year I'm going to cover half of my garden with grass. It's enough.
4: Most már meg vagyok győződve, hogy jövő évben a kertem felét csak fűvel fogom bevetni, ez elég lesz.
3: It's hard work.
4: Ez kemény munka.
3: But my point is not that it's hard work, my point is that we have to understand the process.
4: De most nem azt akarom megvilágítani, hogy ez kemény munka, hanem meg kell értenünk a folyamatot.
3: And we have to train for a process that we are able to be used by the Holy Spirit to minister throughout this full spectrum from one end to the other.
4: És azt kell megtanulnunk, hogy a Szent Szellem tudjon minket használni ezen az egész skálán mindenféle ember irányába.
3: I've now moved to Slovenia where I now live. Most of my family, most of my relatives in my sphere of influence are -4 or -5. That's where they are.
4: Most elköltöztem ugye Szlovéniába, és ilyen módon most, aki körülvesz minket, rokon, barát, mindenki, azok olyan -5-ös körülhelyek.
3: And I didn't move there and start meeting my family and friends and begin waving my Bible. Ha-hoo!
4: És aztán ugye találkoztam velük, elkezdtem a Bibliámat lengetni.
3: They're hard ground.
4: De ők nehéz, kemény talaj.
3: My strategy has been to pray for them and engage in spiritual warfare that their spiritual eyes be opened.
4: Most az a stratégiám, hogy közben járok értük, és szellemi harcot vívok értük, hogy a szellemi szemeik megnyíljanak.
3: I'm sowing seeds.
4: És vetem a magot.
3: Some of them already begin to move to -4, -3.
4: Néhányan már kezdenek a -4 meg a -3 felé haladni.
3: On my computer I have a picture of when Nick Vucci was in Maribor last in April.
4: Most a asztalképem a számítógépemen múlt májusban volt. Nick Vucci?
3: Nick Vucci, the who was born without arms and legs. I think you've probably heard.
4: Igen, tehát ő az a férfi, aki ugye kar és láb nélkül született.
3: Vujicic. He came. We had him come to Slovenia, and in Maribor, we filled the auditorium of 3,500 people for the first time in 25 years.
4: 25 éve először tudtuk megtölteni azt a 3,500 fős csarnokot, amikor ő jött. Amikor Mariborba jött ő, tehát ez volt 25 éve után az első ilyen.
3: And the media gave it great coverage.
4: Ugye azonnal a sajtót is nagyon érdekelte.
3: I have one of the pictures from the newspaper on my computer on my.
4: A számítógépemen ott van egy újságkivágásos kép.
3: A great picture because there's an auditorium with 3,500 fellow Slovenians hearing the gospel of Jesus Christ.
4: Óriási kép ez számomra, hiszen 3,500 szlovén ott van ebben a csarnokban és hallja az evangéliumot.
3: And over here on the side, on the right side, if you magnify it, you can see all of my friends and relatives and neighbors and associates. I had about 30 of them there.
4: És a képnek a jobb sarkában, hogyha jól kinagyítjuk, mi van ott, ott van az összes barátom és rokonom és mindenki, és 30-an ott voltak.
3: Even my atheist uncle was there.
4: Még az ateista nagybátyám is.
3: Hallelujah. And every one of them was touched.
4: És mindegyikük érintést kapott.
3: Amen. Now, they didn't all come home and give their hearts to Christ.
4: Nem adták oda rögtön a szívüket Krisztusnak, mikor hazamentek ezután.
3: But they did move from a -5 to a -4.
4: De már eljutottak -5-ből -4-be.
3: And a few of them from a -4 to a -3.
4: És néhány a -4-ből a -3-ba is.
3: And so what I did for the Christmas presents last year, I'm going to do again this year, is I got copies of Rick Warren's book, Purpose Driven Life. It doesn't matter, but it's in Slovene, very rare.
4: Rick Warrennek, tavaly is én készítettem a karácsonyi ajándékokat, idén is én fogom, Rick Warrennek a céltudatos gyülekezet.
3: Very, very, millions of
4: ez a címe ennek a könyvnek.
3: I gave everyone in my family and immediate family and friends a copy of this book.
4: És minden családtagomnak és közvetlen barátomnak adtam egy példány ebből a könyvből karácsonyra.
3: I didn't ask them to pray the sinner's prayer.
4: Nem kértem meg őket, hogy mondják el a megtérési imáját.
3: They're not ready to.
4: Hiszen nem állnak erre készen.
3: But they are ready enough to receive some seed.
4: De arra készen állnak, hogy néhány magot befogadjanak.
3: Does that make sense?
4: Érthető?
3: And as we move our relationships from minus from the hard ground and we begin to plow the ground.
4: Tehát ahogy a kemény talajtól a -5-től haladunk tovább, felszántjuk ezt.
3: We can begin to seed the ground.
4: Utána pedig elkezdhetünk vetni bele.
3: And pray plenty of heavenly rain to fall and heavenly sunlight to shine.
4: És imádkozni, hogy rengeteg mennyei eső hulljon erre a magra, és nagyon sok mennyei napfény.
3: Now for many of the people in my world of realm of responsibility, my mission.
4: Nagyon sok ember az én felelősségi körömben, az én világomban.
3: I'm now praying for spiritual hunger.
4: Sok értük nem azért imádkozom, hogy szellemi éhségük legyen.
3: I'm praying that they start asking questions.
4: Hanem, hogy kezdjenek el kérdezni.
3: They start getting curious.
4: kezdjenek kíváncsivá válni.
3: You see, as the veil starts coming off of their eyes, they begin to start asking questions.
4: Mert amikor kezd a leppel lehullni a szemükről, akkor elkezdenek right? kérdezni, így van?
3: And with much prayer and the power of the Holy Spirit,
4: és sok imával és a Szent Szellem erejével,
3: I want to be ready there to start answering those questions.
4: Én ott leszek és kész leszek válaszolni a kérdésekre.
3: And start pruning the misconceptions.
4: Hogy le tudjam metszeni a téves elképzeléseiket.
3: Misconceptions about the Father.
4: Az Atyáról.
3: Misconceptions about who God is.
4: Arról, hogy kicsoda Isten.
3: Misconceptions about who they are.
4: Arról, hogy ők kik.
3: Right? You know, of the most common questions people ask around the world, there's about 10 of them. You answer those 10 questions, you answer most of the questions people have, unsaved people have.
4: A világ minden részén van 10 olyan kérdés, amit leggyakrabban feltesznek az emberek. Ha erre a 10 kérdésre tudod a választ, akkor tudsz válaszolni.
3: Yeah. And so we train for a process.
4: Tehát egy folyamatra képezzük az embereket.
3: Do you suppose you can train yourself in a short period of time to be able to answer the 10 most common questions that people ask?
4: Gondoljátok, hogy rövid idő alatt meg lehet tanulni a választ arra a 10 kérdésre, amit leggyakrabban feltesznek az emberek?
3: Of course you can.
4: Persze.
3: They're not hard questions.
4: Hiszen ezek nem nagyon nehéz kérdések.
3: And they're easy answers.
4: És könnyű válaszok vannak rájuk.
3: But it helps for us to be trained and prepared.
4: De ez segít abban, hogy kiképzettek legyünk erre.
3: So when people in your world start moving from 3 to 2 to 1 and they start asking questions, you have an intelligent answer to give them.
4: Amikor az emberek a világotokban a mínusz 4-ről a 3 és a mínusz 2 felé kezdenek haladni, akkor kérdezni fognak és ti válaszolni kell, hogy tudjatok.
3: Do what I do if you have a question these days.
4: Csináljátok azt, amit én, hogyha mostanában kérdésekkel találkoztok. Kérdéseiket.
3: Misconceptions about the Father.
4: Az Atyáról.
3: Misconceptions about who God is.
4: Arról, hogy kicsoda Isten.
3: Misconceptions about who they are.
4: Arról, hogy ők kik.
3: Right? You know, of the most common questions people ask around the world, there's about 10 of them. You answer those 10 questions, you've answered most of the questions people have, unsaved people have.
4: A világ minden részén van 10 olyan kérdés, amit leggyakrabban feltesznek az emberek. Ha erre a 10 kérdésre tudod a választ, akkor tudsz válaszolni.
3: Yeah. And so we train for a process.
4: Tehát egy folyamatra képezzük az embereket.
3: Do you suppose you can train yourself in a short period of time to be able to answer the 10 most common questions that people ask?
4: Gondoljátok, hogy rövid idő alatt meg lehet tanulni a választ arra a 10 kérdésre, amit leggyakrabban feltesznek az emberek?
3: Of course you can.
4: Persze.
3: They're not hard questions.
4: Hiszen ezek nem nagyon nehéz kérdések.
3: And they're easy answers.
4: És könnyű válaszok vannak rájuk.
3: But it helps for us to be trained and prepared.
4: De ez segít abban, hogy kiképzettek legyünk erre.
3: So when people in your world start moving from 3 to 2 to 1 and they start asking questions, you have an intelligent answer to give them.
4: Amikor az emberek a világotokban a mínusz 4-ről a 3 és a mínusz 2 felé kezdenek haladni, akkor kérdezni fognak és ti válaszolni kell, hogy tudjatok.
3: Do what I do if you have a question these days.
4: Csináljátok azt, amit én, hogyha mostanában kérdésekkel találkoztok.

0: most common questions that people ask?
1: Gondoljátok, hogy rövid idő alatt meg lehet tanulni a választ arra a 10 kérdésre, amit leggyakrabban feltesznek az emberek?
0: Of course you can.
1: Persze.
0: They're not hard questions.
1: Hiszen ezek nem nagyon nehéz kérdések.
0: And they're easy answers.
1: És könnyű válaszok vannak rájuk.
0: But it helps for us to be trained and prepared.
1: De ez segít abban, hogy kiképzettek legyünk erre.
0: So when people in your world start moving from 3 to 2 to 1 and they start asking questions, you have an intelligent answer to give them.
1: Amikor az emberek a világotokban a mínusz 4-ről a 3 és a mínusz 2 felé kezdenek haladni, akkor kérdezni fognak, és ti válaszolni kell, hogy tudjatok.
0: Do what I do if you have a question these days.
1: Csináljátok azt, amit én, hogyha mostanában kérdésekkel találkoztok.
0: I open this.
1: Ezt kinyitom.
0: I go to Google.
1: A Google-ra kapcsolom.
0: And I ask my question.
1: És felteszem a kérdésemet.
0: Top 10 questions unbelievers ask.
1: A 10 leggyakoribb kérdés, amit hitetlenek feltesznek.
0: And Google will take you to 100 excellent Christian websites that are prepared to train you to be evangelist.
1: És a Google több száz kiváló keresztény honlapra fog elvinni titeket, ahol kitűnő válaszokat találtok ezekre.
0: Yeah?
1: Amen.
0: This isn't hard. Part of what I have a passion to communicate is that this isn't supposed to be hard.
1: Ez nem nehéz. Tehát azt próbálom hozzátok eljuttatni, hogy ez nem nehéz.
0: We make evangelism and discipleship hard, and it doesn't need to be hard.
1: Mi nehézé tesszük az evangelizációt és a tanítványképzést, pedig nem kéne, hogy az legyen.
0: It's not supposed to be overwhelming.
1: Nem az a cél, hogy ez lehengereljen minket a feladat.
0: Jesus said, my burden is light, my yoke is light, my burden is easy.
1: Azt mondta Jézus, hogy az én igám könnyű, és az én terhem gyönyörűséges.
0: We shouldn't get a spiritual hernia trying to carry heavy things.
1: Nem kell, hogy szellemi sérvet kapjunk, mikor nehéz dolgokat próbálunk cipelni.
0: If we're getting a spiritual hernia, it's because we're doing something in the strength of our own ability and in the flesh and not trusting the Holy Spirit.
1: Hogyha a szellemi sérvet kapunk, ez azért van, mert a saját erőnkkel próbálunk dolgokat megvalósítani, nem a Szent Szellemmel.
0: Amen? Be prepared to be used by God.
1: Légy kész arra, hogy Isten használjon.
0: Ask to be used by God.
1: Kérd Istent, hogy használjon.
0: And then be prepared to push through the fear that happens when he is ready to use you.
1: És akkor utána készülj fel arra, hogy leküzdött a félelmet, amit akkor érzel, amikor Isten elkezd használni.
0: Few months ago.
1: Néhány hónappal ezelőtt.
0: My wife is talking to one of her friends.
1: A feleségem az egyik barátnőjével beszélgetett.
0: And her friend's best friend growing up, my wife's friend's best friend.
1: De és a feleségem barátnőjének a legjobb barátnője.
0: Is married to a man who was a Satan worshipper.
1: Egy olyan férfihez ment hozzá, aki sátánimádó volt.
0: Okay. And the family has been under, he's trying to come out of this.
1: A nő megpróbál kijönni ebből a problémából.
0: He's now married and has a little girl.
1: Most már ugye férjezett, és van egy kislánya.
0: And these tremendous demonic attacks are attacking their entire family.
1: És az egész családot borzasztó sátáni támadások érik.
0: Horrible nightmares.
1: Rettenetes rémálmaik vannak.
0: He wakes up in terror and he feels the presence of demons in his room.
1: Illetve a férfi próbál kijönni ebből a dologból, de felébred az éjszaka közepén és érzi a démonok jelenlétét, rémítését a szobában.
0: It was bad enough, but then that started affecting his wife and then his child.
1: Már ez is így elég rossz, de hát ugye látja, hogy a feleségére és a gyerekére is hat ugyanez.
0: And so his wife tells her best friend about what's going on in this terrible situation.
1: És ugye akkor a férfi felesége az ő legjobb barátnőjének mesél arról, hogy milyen borzalmak történnek velük.
0: In turn, she tells my wife the story.
1: És aztán ő elmondja az én feleségemnek a történetet.
0: And bless my wife, she says, oh, not a problem, my husband will come right over and he'll pray for you.
1: Hát áldja meg az Úr a feleségemet, aki azt mondta neki, hogy semmi gond, hát a férjem majd elmegy hozzátok, imádkozik, értetek.
0: So she comes home and tells me this story.
1: És aztán odajött, hogy elmondta nekem a feleségem ezt az ügyet.
0: And of course, the man of God sitting in the couch is always ready to be used by the Holy Spirit.
1: Hiszen ugye Isten embere ott ül a heverőn, és mindig kész arra, hogy Isten szolgálja, vagy használja.
0: And you know what my first thought was when she told me the story?
1: Tudjátok, mi volt az első gondolatom, amikor meghallottam a történetet?
0: I don't want to do that.
1: Én nem akarom ezt csinálni.
0: I don't know them.
1: Én nem ismerem ezeket az embereket.
0: They're not technically in my world of relationships.
1: Hát ők egyáltalán nem az én kapcsolataim közé tartoznak.
0: Not my relative, not my friend.
1: Nem az én barátom, nem az én rokonom.
0: I mean, my point is that, you know, I wasn't really, oh yeah, yeah. I was a little comfortable with this.
1: Az a lényeg, hogy nem rögtön azt mondtam, ó igen, halleluja, csináljuk, hanem elég kellemetlenül éreztem magam az ötlettől.
0: But I've been training for this process

0: long enough.
1: De már elég régen tanulom ezt a folyamatot.
0: And I have enough of a revelation of the warrior king that I serve.
1: És már elég kijelentést kaptam a harcos királyról, akit szolgálok.
0: That honestly, I was able to push through those feelings very quickly.
1: Hogy őszintén szólva nagyon gyorsan átverekedtem magam ezeken az érzéseken.
0: I was still uncomfortable.
1: Még mindig nem volt kellemes.
0: If they would have called and canceled the meeting, I would have said, okay, that's fine.
1: Amikor telefonálnak és mondják, hogy hát akkor nem jönnek el, akkor azt mondtam, rendben.
0: But they called and said, oh, please come over tonight.
1: De nem ezt mondták, hanem telefonáltak, hogy légy szíves, gyere át ma este.
0: Okay, all right.
1: Hát jó.
0: I'll go on.
1: Akkor megyek.
0: Here's somebody, here's a prisoner of war.
1: Itt van valaki, egy hadifogoly.
0: His whole family is on the wrong side of the enemy lines.
1: Az egész családja az ellenséges vonalak mögött van.
0: And the Christ has given me a mission to go in and help.
1: És Krisztus ad nekem egy küldetést, hogy menjek oda és segítsek nekik.
0: How can you say no?
1: Hogyan mondhatnál erre nemet?
0: I went over there, long story short.
1: És hogy röviden mondjam a történetet.
0: He's telling me his story. He's telling me his story.
1: Tehát elmond ez a férfi a saját történetét.
0: How he started with the Satan worship in his young days.
1: Hogyan kezdte el fiatalon ezt a sátán imádást.
0: They used to go up to the top of the highest high place, the highest hill outside of Maribor, overlooking Maribor.
1: Akkoriban fölmentek a Mariborra letekintő legmagasabb hegycsúcsra.
0: And do all kinds of, you know, demonic rituals and sacrifices and all kinds of stuff.
1: És mindenféle démoni szertartásokat, meg áldozatokat mutattak be, ilyeneket csináltak.
0: And I told him, I don't need you to get into the details.
1: Mondtam neki, nem kell a részletekbe belemenned.
0: I'm here to just to share with you, and I shared some of my testimony.
1: Én azért vagyok itt főleg, hogy hát elmondtam neki a bizonyságtételem egy részét.
0: And I shared a little bit about the authority of the Christ that we now serve.
1: És mutattam neki valamit a Krisztus tekintélyéről, akit szolgálunk.
0: And of the defeat of the devil.
1: És a sátán vereségéről.
0: And the authority of a believer in Christ's name.
1: És arról, hogy Krisztus nevében mekkora hatalma van a hívőnek.
0: And I said, that's going to end tonight. These attacks will end tonight.
1: Azt mondtam, hogy ma este vége lesz a kapcsolatodnak ezzel a dologgal.
0: I said, can I pray for you?
1: Azt megkérdeztem, imádkozhatok érted?
0: Can I exercise the authority of my Christ over this situation?
1: Gyakorolhatom az én Krisztusom hatalmát ezen a helyzeten?
0: So you're the head of the home, so we need your permission.
1: Te vagy a család feje, tehát szükségem van az engedélyedre.
0: With your permission, I can join my faith and my authority in the situation.
1: A te engedélyeddel bevethettem az én hatalmamat és hitemet ebbe a helyzetbe.
0: And so we start to pray, and his wife stops me. She says, oh my gosh, what's going to happen now?
1: Elkezdtünk imádkozni, a feleség már egy kicsit megrettent, hogy mi fog most történni.
0: Our demons going to manifest.
1: Hogy a démonjaink meg fognak nyilvánulni.
0: I said, no.
1: Ezt mondta a feleség, azt mondtam, nem.
0: And she looked at me, she says, because you won't let them.
1: És rám nézett, azt mondta, igen, mert te nem engeded.
0: And I said, you are absolutely right.
1: És azt mondtam, pontosan így van.
0: I'm not going to let the devil put on an Academy Award performance for you.
1: Nem fogom engedni az ördögnek, oh, hogy egy mesteri szintű bemutatót tartson neked.
0: Jesus discipled us and showed us how to deal with this. What did he deal with devils? He said, shut up and come out.
1: Jézus tett minket tanítványa, megmutatta nekünk, hogy hogy kell ezt csinálni. Azt mondta, right? Démon, fogd be a szádat, és gyere ki.
0: Jesus didn't let the demons manifest and carry on a conversation.
1: Jézus nem engedte, hogy a démonok megnyilvánuljanak és beszélgetésbe elegyedjenek.
0: Right? He shut them up and he drove them out.
1: Hanem befogta a szájukat és kiűzte őket.
0: I didn't explain that to this girl, but she was spiritually perceptive enough to know that without me having to explain that to her.
1: Ezt nem magyaráztam el ennek a nőnek, de ő szellemileg elég érzékeny volt arra, és jól felfogta a dolgokat, hogy tudja magától is.
0: So I prayed over him, I prayed over his wife, I prayed over the daughter.
1: Úgyhogy imádkoztam a férfiért, a feleségért, meg a kislányért.
0: I prayed over their house.
1: A házért.
0: Invoked the name of Jesus.
1: Jézus nevét hívtuk segítségül.
0: Invited the presence of the Holy Spirit.
1: Meghívtuk a Szent Szellem jelenlétét.
0: Blessed their dreams.
1: Megáldottuk az álmaikat.
0: And said good night.
1: És elköszöntünk, jó éjszakát kívántunk.
0: And I didn't hear anything for the next week.
1: És a következő héten nem hallottunk semmit.
0: Finally, I saw my wife's friend, and I said, by the way, whatever happened?
1: És aztán találkoztam a feleségem barátnőjével, és megkérdeztem, hogy mi történt.
0: She got so excited.
1: De, és azt mondta, hogy annyira lelkes a barátnőm.
0: They haven't had another bad dream or nightmare since that night.
1: Azóta az este óta egyetlen újabb rémálmuk sem volt.
0: And they all moved to, I think, about a -1 now. They're not Christians yet, but they're going to a Bible study every week.
1: Azt gondolom, most már -1-nél tarthatnak, még nem keresztények, de minden héten járnak Biblia tanulmányzásra.
0: I think she's already crossed over into salvation, I believe, but he's still just a little bit not there yet.
1: Én hiszem, hogy a feleség már megtért egy kicsit, már a másik oldalon van, a férj még nem tart egészen ott.
0: Amen? That's frangelism.
1: Ez a barátság evangelizáció.
0: That's understanding a process.
1: Meg kell értenünk a folyamatot.
0: And if the Lord wants to use you in a situation that's a negative 5, you're available and trained.
1: És hogyha az Úr egy olyan helyzetben akar használni, ahol mínusz ötösök vannak, de kész vagy és kiképzett arra, hogy megtedd.
0: If he wants to use you in a plus 2 or plus 3, you're available.
1: És hogyha egy plusz 2-es vagy plusz 3-as esetében akar használni, arra is készen állsz.
0: So there comes a point where we move from into salvation and a person makes a decision that changes his life forever.
1: Tehát akkor eljutunk addig a pillanatig, amikor az illető üdvösséget nyer, és örökre megváltozik az élete.
0: And I call that regeneration. We step from death to life.
1: Ezt újjáteremtésnek hívom, átmegyünk a halálból az életbe.
0: But does our responsibility for our world end there?
1: De vajon véget ér a felelősségünk a világunk iránt ezen a ponton?
0: Absolutely not.
1: Egyáltalán nem.
0: Because from there we need to move them from salvation, from the cross, we need to move them into plus one.
1: Mert akkor az embereket a kereszttől, a megtéréstől el kell vinnünk a plusz egyig.
0: I believe the very first thing we need to work on is to move them into godly fellowship.
1: Hiszem, hogy legelőször Isten szerinti közösségbe kell őket helyeznünk.
0: If we can't get them into maybe our local church, we get into a small group or a Bible study, we got to get them into a healthy environment.
1: Hogyha nem tudjuk őket egy helyi gyülekezetbe bevinni, akkor legalább egy biblia tanulmányozó csoportba, egy kisebb csoportba, egy egészséges közegbe.
0: And in the process they begin to start separating from the unholy things all around them in their life.
1: És akkor ebben a folyamatban kezdenek leválasztódni azokról a szentségtelen dolgokról, amik ott vannak az életükben.
0: Right? And this is where the disciple we call discipleship really begins to move forward with momentum.
1: És ilyenkor kezd igazán lendülettel beindulni a tanítvánnyá válás.
0: Because like most of us, when we come to Christ with a lot of baggage.
1: Mert legtöbben úgy jövünk Krisztushoz, hogy nagyon sok cucc van nálunk, puttonyunk van.
0: A lot of hurts.
1: Nagyon sok fájdalom.
0: A lot of misconceptions.
1: Sok téves elképzelés.
0: We still believe many lies.
1: Még mindig sok hazugságot hiszünk.
0: And we are still tied to the world through ungodly relationships of different kinds.
1: És még mindig tele van a világunk nem Isten szerinti kapcsolatokkal, mindenfélékkel.
0: That's why the Bible is so emphatic about us not forsaking the assembly of ourselves together as a body, as believers.
1: Ezért hangsúlyozza a Biblia annyira azt, hogy ne hagyjuk el a hívők összegyülekezését.
0: Amen. I struggled with this for many months until I finally made a decision. I must move from the cross to number one to plus one. I need to start moving into godly fellowship. I was afraid of it.
1: Én néhány hónapig tartott, mire eljutottam idáig, hogy a megtéréstől a plusz egyig eljutottam, hogy elmegyek egy Isten szerinti közösségbe, mert őszintén szólva féltem tőle.
0: Some friends invited me to a church, to their church service.
1: Néhány barátom meghívott a gyülekezetükbe Isten tiszteletre.
0: And I walked in the back door and worship had already started.
1: Bementem a hátsó ajtón, a dicsőítés már elkezdődött.
0: And here I saw half the room singing with their hands in the air.
1: És látom, hogy az emberek ott a teremben énekelnek a kezük a magasban.
0: I almost turned around and ran for fear.
1: Majdnem sarkon fordultam és elrohantam ijedtemben.
0: Right?
1: Így van.
0: You see, I had not seen this before. This is a whole new thing for me.
1: Ilyet még nem láttam korábban, az egész annyira új volt nekem.
0: If I had come myself, I would have surely have left.
1: Hogyha egyedül mentem oda biztos elmentem volna.
0: But I didn't come by myself.
1: De nem egyedül mentem.
0: I had a couple of friends that grabbed me by my hand and they took me to church.
1: Néhány barátom kézen fogott és elvitt a gyülekezetbe.
0: And they said, don't be afraid.
1: És mondták, ne félj.
0: And they explained things to me.
1: És elmagyarázták nekem a dolgokat.
0: And I had lots of questions.
1: Sok kérdésem volt, ugye?
0: Right? That's discipleship.
1: Ez a tanítványá tevés.
0: That's how you move someone to step one.
1: Így kell valakit a plusz egyig, az első lépésig.
0: We're sensitive to how they think.
1: Eljuttatni, meg kell értenünk, hogy gondolkodnak ők.
0: We don't forget how we were the exact same way, many of us.
1: Nem szabad elfelejtenünk sokaknak, hogy mi ugyanilyenek right? voltunk, így van.
0: And so we're sensitive to that.
1: Tehát érzékenynek kell lennünk erre.
0: As we move them from step one, we move them to step two, and we start moving them again into discipleship.
1: Tehát ahogy a plusz egytől eljutunk a plusz kettőig, a teljes gőzzel beindul a tanítványá válás.
0: We start to teach them how to study the scriptures.
1: Kezdjük őket tanítani, hogyan tanulmányozzák a Bibliát.
0: And begin to renew their minds. And begin renewing their minds with God's
1: Kezdjük word. Megújítani az elméjüket Isten beszédével.
0: So I'm going to tell someone, no, please, don't start with the book of Revelation.
1: Tehát mindig azt mondom, könyörgöm, kérlek esedezem, ne a jelenésekkel kezdjed.
0: That's what I did.
1: Hiszen én azzal kezdtem.
0: It didn't help me.
1: De nem segített sokat.
0: I said, no, I want you to begin with the book of John.
1: Azt mondtam, nem, kezd a János evangéliumával.
0: And as you go through this, you start writing down your questions.
1: És ahogy olvasol, mindig írd fel a kérdéseidet.
0: And whenever we get together, I want to hear your questions.
1: És amikor összejövünk hetente mondjuk egyszer, szeretném hallani a kérdéseket.
0: And if I can't answer your questions, I'm going to find someone that can.
1: És hogyha én nem tudok válaszolni, majd találok valakit, aki tud.
0: Google. Who is the beast of the book of Revelation?
1: Ki a fenevadai jelenések könyvében?
0: I'm kind of kidding, but kind of not. There are tremendous resources on the internet today.
1: Részben viccelek, de részben nem, hiszen az interneten fantasztikus forrásokat találunk.
0: I believe God is equipping His end-time saints before His imminent return.
1: Én hiszem, hogy Isten az utolsó időkbeli szentjeit képzi erősen az ő közvetlen visszatérése előtt.
0: I believe more people will come to Christ before the Lord's return than we have seen ever.
1: Én hiszem, hogy most az Úr visszajövetele előtt többen jönnek majd Krisztusból, hoz, mint valaha korábban.
0: I believe the Lord is going to come, and I believe the wickedness will become even wicked.
1: Én hiszem azt is, hogy a gonoszak gonoszabbak lesznek.
0: But I don't believe all the world is wicked. I believe there's many, many, many people that have a heart for God if they simply hear the good news.
1: De én hiszem, hogy nem az egész világ gonosz, hanem nagyon-nagyon sok ember van, aki kész a jó hír meghallására, olyan az ide.
0: So we begin to teach them how to develop a prayer life. And these are some of the things that Polly will talk more about tomorrow.
1: Tehát kezdjük tanítani őket az ima élet kifejlesztésére. Néhány ilyen dologról Polly fog holnap beszélni.
0: And a very important thing is I teach them how to effectively communicate with their world of relationships, their friends.
1: És nagyon fontos, hogy azt is megtanítsuk nekik, hogy hogyan beszéljenek az ő barátaikkal, az ő világukban lévőkkel.
0: You know why?
1: Tudjátok miért?
0: Because initially they're the most zealous.
1: Hiszen kezdetben ők lelkesebbek.
0: The most foolish.
1: Ők a legbolondabbak.
0: The most untrained.
1: A legképzetlenebbek.
0: The most unknowledgeable of scripture.
1: És ők ismerik legkevésbé a Bibliát.
0: So they have no wisdom but great zeal.
1: Úgyhogy nagyon lelkesek, de egyáltalán nem bölcsek.
0: And in the first six months that someone comes to Christ, they are the most evangelistically potent that they will be for the rest of their life.
1: És az emberek a megtéréseket követő 6 hónapon belül a leghatékonyabbak, leginkább hajlamosak az evangelizálásra az életük további részével összevetve.
0: Right?
1: Így van.
0: Because all of their friends and relatives and neighbors.
1: Hiszen minden szomszédjuk, rokonjuk és barátjuk.
0: Knew what they were before.
1: Tudja, hogy milyenek voltak korábban.
0: And they see the change today.
1: És látják, hogy mára milyenné lettek.
0: And they can't explain it.
1: És nem tudják, hogy miért történt ez.
0: You could try to deny it.
1: Megpróbálhatod tagadni.
0: You may not like it.
1: Talán nem tetszik.
0: But you can't deny it.
1: De nem tagadhatod.
0: Like the blind man, he says, I can tell you only this. I was blind, but now I see.
1: Azt mondta ugye a volt vakember is, hogy én nem tudom, hogy hogy van ez a dolog, de azt tudom, hogy vak voltam, és most már látok.
0: And all of the wisdom of the Pharisees and the Sadducees and the scribes couldn't do anything about that testimony.
1: És a farizeusok és szaduceusok és írástudók összes bölcsessége is érve nem tudott mit kezdeni ezzel a ténnyel.
0: The woman at the well believes and runs back and she brings her entire village to Christ.
1: Az asszony a kútnál hitre jut és utána az egész falubeli népet kihozza Krisztushoz.
0: But I have found that's only true for about the first six months to a year.
1: De én azt találtam, hogy ez a megtérés követően körülbelül fél vagy egy éven belülig érvényes.
0: After that, things start returning back to normal, and the convicting power of the Holy Spirit can't work the testimony the same way.
1: Azután már kezdenek a dolgok visszatérni a rendes kerékvágásba, és a Szent Szellem meggyőző ereje már nem tud olyan módon működni.
0: And that's how we see everyone very quickly coming to the Lord and his disciples. Jesus would win one brother to the Lord, who would bring the other brother to the Lord, and pairs of brothers and families were coming to Christ. Rapidly.
1: És azt látjuk, hogy amikor Jézushoz odament valaki tanítványává vált, akkor nagyon gyorsan hozta az egyik testvérét, a másik testvérét, a barátait kettesével.
0: And it's our job as disciples to train and prepare them to be effective in that very critical time.
1: És nekünk tanítványoknak az a dolgunk, hogy képezzük a megtérteket arra, hogy ebben a nagyon döntő fontosságú időszakban jól csinálják a dolgukat.
0: Does that make sense?
1: Érthető?
0: See, only you can do that in your world.
1: A te világodban ezt csak te csinálhatod meg.
0: And it's your job.
1: És az a te dolgod.
0: It's your Christ-given mission.
1: Krisztus neked adta ezt a küldetést.
0: From -2 we move to -3, and we begin to help these young believers in the first tests of their faith.
1: A +2-ből aztán megyünk a +3 felé, és segítjük a friss hívőket az első hitpróbákban.
0: What I found in my experience of seeing hundreds of people come to Christ.
1: Én azt tapasztaltam, hogy amikor láttam, hogy több százan Krisztushoz jöttek,
0: almost all of them have a critical test of their faith in the first year.
1: Az első éven belül a megtérés követően mindegyiküknek szinte volt egy döntő fontosságú hitpróbája.
0: The enemy takes that critical time and he will always make a drive and an attack, an attempt to take them out right at the very beginning.
1: Az ördög ebben a nagyon döntő fontosságú időszakban mindig megpróbálja megragadni a lehetőséget, hogy egy nagyon erős csábítással, kísértéssel, próbával kiüsse őket így az elején.
0: I had one brother of mine who was a -5. friend of mine. I worked with him, associate.
1: Volt egy munkatársam, aki egy -5-ös volt.
0: I prayed him all the way through to salvation.
1: Elimádkoztam őt a megtérésig.
0: And after salvation, in the first few months, we had a conference in Germany, and I said, I want you to come to this Bible conference with me.
1: És az pár hónappal a megtérése után volt Németországban egy konferencia, keresztény konferencia, elhívtam őt, hogy jöjjön el velem.
0: And he said, okay.
1: Azt mondta, jó.
0: But in the next couple months before the conference, he started to fall, came under attack.
1: De a konferenciát megelőző utolsó hónapokban nagyon komoly támadások alá került.
0: And as we got closer, I called him up and said, okay, are you ready to go? The conference is in a week.
1: És ahogy már közelebb jött az időpont, felhívtam telefonon, na készen állsz, jössz egy hét múlva konferencia.
0: I don't know if I really can make it. I don't think I'm going to be able to go.
1: Hát nem is tudom igazán. Tulajdonképpen lehet, hogy nem is tudok elmenni.
0: I said, no, John, you're going to go.
1: Azt mondtam, John, te eljössz.
0: This is critical. It's too important for you not to go.
1: Ez túl fontos ahhoz a számodra, hogy ne gyere el. El kell, hogy gyere.
0: I am coming for you Saturday morning, such and such a time, be ready.
1: Szombat reggel ekkor és ekkor a házadnál leszek, legyél kész.
0: I showed up that morning.
1: Oda mentem aznap reggel.
0: There was smoke in his apartment.
1: A lakásban cigifüst volt.
0: He was drinking too much, and he made some cookies and burned some cookies.
1: Túl sokat ivott a barátom, néhány sütit megégetett.
0: And he was laying on the couch half drunk.
1: És félig részegen ott hevert az ágyon.
0: And I said to myself, God, what do I do?
1: És azt mondtam magamnak, Uram, mit csináljak?
0: We're going.
1: Na, megyünk.
0: And I took him to the conference.
1: És elvittem a konferenciára.
0: The Lord touched him.
1: Az Úr megérintette.
0: Baptized him in the Holy Spirit.
1: Bemerítette Szent Szellemmel.
0: And he met his wife on that
1: És azon a konferencián találkozott a leendő feleségével.
0: 20 years later, he's still serving God.
1: 20 évvel később még mindig Isten szolgálja.
0: That's discipleship.
1: Ez a tanítványság.
0: Will offenses come?
1: Amikor jönnek a sértődések, botránkozások, jönnek.
0: Right? Will tests come?
1: Jönnek próbák.
0: Blessed is the young believer who has someone standing by his side.
1: Áldott az a fiatal hívő, aki mellett áll valaki ilyen helyzetekben.
0: And unless you're a baby Christian, if you're the least bit mature, you are that person.
1: És hogyha nem vagy egy csecsemő keresztény, ha már egy pici érettség van benned, akkor te vagy az, aki ott álljon.
0: Number 4, we lead them into maturity.
1: Plusz 4, vezessük be őket az érettségbe.
0: They begin to start bearing fruit that pleases the Father.
1: Ilyenkor kezdenek az atyának tetsző gyümölcsöt teremni.
0: We teach them to love as Christ loved us.
1: Tanítjuk őket, hogy szeressenek úgy, ahogy Krisztus szeretett minket.
0: We teach them what lordship means.
1: Megtanítjuk őket, mi az, hogy Jézus Úr.
0: We teach them what obedience means.
1: Mit jelent az engedelmesség?
0: We teach them to walk in the light as He is in the light.
1: Tanítjuk őket, hogy járjanak a világosságban, ahogy Isten a világosságban van.
0: Amen? And then number 5, we eventually bring them into a place where we train leaders to multiply themselves and be leaders.
1: És a plusz 5-nél már vezetőket képezünk, akik képesek lesznek arra, hogy további vezetőket képezzenek.
0: 2 Timothy 2:2, Paul says, go out, find faithful men, teach them like I've taught you, and then teach them to go do the same.
1: 2 Timóteus 2:2, Pál azt mondja Timóteusnak, hogy találj hűséges embereket, hív embereket, és tanítsd őket arra, hogy ugyanúgy vezetőké váljanak, ahogy én tanítottalak téged.
0: In Titus chapter 2, Paul's speaking to Titus.
1: Titus 2-ben Pál szól Titushoz.
0: Says, likewise, you older women, be reverent in the way that you live.
1: Azt mondja, hasonlóképpen ti idősebb asszonyok, tiszteletreméltóan éljetek.
0: Be able to teach what is good.
1: És tudjátok tanítani, mi a jó.
0: And train up the younger women on how to love their husbands and their children.
1: És tanítsátok a fiatalabb nőket, hogy hogyan szeressék a férjüket és a gyerekeiket.
0: Amen?
1: Amen.
0: Do we have any older women here?
1: Vannak
0: not just physically, but spiritually?
1: Idősebb asszonyok, akik nem csak fizikailag idősebbek, hanem szellemileg is.
0: As I understand that, that's a commandment from Christ to you.
1: Én úgy érzem, hogy Krisztus ezt parancsolja nektek.
0: Commandment.
1: Ez nem egy javaslat, hanem egy parancs.
0: You're commanded by the King to go out and to teach younger women, younger than yourself, physically, spiritually, teach them how to be a godly woman, a godly mother.
1: Isten kiküld téged arra, hogy menj el, keres náladnál fiatalabb, fizikailag és szellemileg ifjabb asszonyokat, és tanítsd őket, hogy hogyan kell a családjukban forgolódni.
0: Amen?
1: Amen.
0: So that moves us now through the whole spectrum.
1: Tehát ilyen módon már a skálának az egész hosszát végigjártuk.
0: And I believe that the Lord desires us to train for this process.
1: Én hiszem, hogy az Úrnak az a vágya, hogy mi erre a folyamatra tanuljunk ki.
0: So that the Lord himself can select us for any mission he might have at hand.
1: Hogy az Úr kiválasztasson minket bármelyik feladatra, -5-től +5-ig, ami épp a kezünk ügyében van.
0: Amen? No matter what the mission is.
1: Teljesen mindegy, mi a feladat.
0: Polly's ready for the mission.
1: Polly készen áll a feladatra.
0: Give it to Franz, he'll make it happen.
1: Adjátok a feladatot Franznak, ő megvalósítja.
0: That's how we're all to live.
1: Így kell élnünk.
0: Amen? I'll close with just these last thoughts as I think about the last week.
1: Ezekkel az utolsó gondolatokkal fejezem be, hogy az elmúlt hétre gondolok.
0: The other day I had some of my immediate family visiting my home.
1: Egyik nap az egyik családtagunk, rokonunk volt nálunk látogatóban.
0: I invited him for hamburgers.
1: Hamburgerezni hívtuk meg.
0: American style.
1: Ilyen amerikai hamburgerre.
0: Exquisite.
1: Kiváló.
0: And then I invited him up so we can watch some videos that I brought back from America called The Planet Earth. It's on BBC. I think many of you have seen this. Excellent.
1: Tehát ilyen BBC-s videókat akartunk velük együtt megnézni, ilyen természettudományos filmeket.
0: It's a documentary showing places around the world and the amazing, amazing world of creation.
1: Tehát a világ különböző pontjain vették fel ezeket a filmeket, és a teremtett világnak egészen lenyűgöző szépségű helyeit mutatja.
0: And they show birds that are migrating thousands of miles and doing amazing things.
1: Ugye madarak vannak benne, amelyek több ezer mérföldet vándorolnak minden évben oda-vissza.
0: And I said, isn't that amazing intelligence that God the Creator has put in these animals?
1: Megdöbbentő dolgokat végeznek el, és azt mondtam, nem megdöbbentő, hogy Isten ilyen értelmet helyezett el bennük.
0: And then it shows these elephants in the Amazon.
1: Aztán ott vannak az Amazonas.
0: Congo. This elephant comes and he's digging down in this water, he's digging down way below the water and blowing it out so that he can get to the mud that's down there.
1: Hogy az elefánt belemegy a vízbe és ás bele a vízben mélyen, hogy elérje az iszapot, ami ott van.
0: Because he needs the minerals that are in that mud.
1: Mert szüksége van azokra az ásványi anyagokra, amik abban az iszapban vannak, az emésztéséhez kellene ezek. Hiszen a Kongó folyóban él.
0: And I said, isn't that amazing intelligence?
1: Azt mondtam a rokonomnak, nem elképesztő értelem ez.
0: See, these two guys don't believe there's even a God. Okay, my, these two people I'm sharing with my family don't believe there's a God.
1: Tehát olyan emberekkel osztottam ezt meg a családomból, akik azt sem hiszik, hogy van Isten.
0: And my job isn't to say, would you please pray the sinner's prayer after me? Jesus loves you.
1: És ilyenkor nem az a feladatom, hogy azt mondjam, légy szíves, mondd el utánam a megtérés imáját, hiszen Jézus szeret téged.
0: My job is to plow the ground.
1: Hanem az a dolgom, hogy szántsam a földet.
0: Amen?
1: Amen.
0: Today, this morning,
1: ma reggel,
0: I was invited to come and speak before the student leadership in the University of Maribor.
1: Mariborban meghívtak, hogy egy egyetemen a vezetőség előtt beszéljek.
0: It's a very large university, second largest in the country.
1: Ez az ország második legnagyobb egyeteme.
0: And I was invited to come and to share with all of the student leaders for all the departments.
1: És arra hívtak meg, hogy mindegyik szaknak vagy fakultásnak a diákvezetőinek tartsak egy előadást.
0: So these are the student heads over medicine and law and business and finance, all 18 different disciplines.
1: Tehát 18 különböző szak van itt, ahol orvosokat, jogászokat, üzletembereket, különböző szakmákra embereket képeznek ki.
0: And I shared my passion for their lives and their futures.
1: És ezeknek a vezetőivel beszéltem, és elmondtam, ami a szívemben ég az ő jövőjükkel kapcsolatban.
0: I talked about the opportunities in the information age.
1: Beszéltem az információs kor lehetőségeiről.
0: And how God created them for a purpose and a plan.
1: Hogy Isten egy tervvel és egy céllal teremtette őket.
0: And I showed them pictures of Bill Gates and of Steve Jobs when they're the same age, you know, teenagers with beards and long hair.
1: És mutattam nekik fényképeket Bill Gatesről, meg másokról, aki nem tudom kicsoda, akik szintén, amikor az ő korukban voltak, ilyen tizenévesek voltak, szakállal, hosszú hajjal.
0: Those guys are not smarter than you.
1: És azt mondtam, ezek az emberek nem okosabbak nálatok.
0: But they think differently.
1: Csak másképp gondolkodnak.
0: And I just passionately shared with them for an hour.
1: És szenvedélyesen beszéltem hozzájuk másfél órán keresztül.
0: I shared probably 30 scriptures, well, everyone saying John chapter 2 verse 17.
1: Körülbelül 30 Biblia verset mondtam el nekik, anélkül, hogy a helyét emlegettem volna.
0: You see, that was a discipleship opportunity.
1: Ez egy tanítványképzési lehetőség volt.
0: The master gave me his assignment, says, I want you to go to the university, and I didn't hear voice, but that's what it was. What it was.
1: A mester adott nekem egy utasítást, hogy menjek el az egyetemre ezt megcsinálni. Nem hallható hangot hallottam, de tudtam, hogy szólt.
0: And I got up this morning, I thought to myself, what am I going to say?
1: És ma reggel felkeltem, és azt gondoltam, mit fogok mondani nekik? Nem is tudom.
0: But I went.
1: De elmentem.
0: And I came back and I was just full of the Spirit of God.
1: És amikor hazaértem, tele voltam Isten szellemével, nagyon jó volt.
0: Thank you, Lord, that you gave me an assignment in which I was able to just share some seeds
1: Köszönöm,
0: discipleship and destiny.
1: Köszönöm, Uram, hogy adtál nekem egy feladatot, és képes voltam elvetni néhány magot a rendeltetésünkről, a célunkról.
0: What a privilege.
1: Micsoda kiváltság. Így van.
0: And yesterday I closed. Yesterday I was talking to someone that's a plus five.
1: Tegnap beszéltem valakivel, aki egy plusz ötös.
0: A mature leader in the body of Christ.
1: Egy érett vezető Krisztus testében.
0: And I had an excellent opportunity just to share with him. Yeah, again, so I'm not saying I'm discipling you. I'm just simply influencing for Christ.
1: És egy nagyszerű lehetőségem volt arra, hogy beszélgessek vele. Nem azt mondtam, hogy én most tanítványozlak téged, hanem egyszerűen hatást gyakoroltam rá Krisztus érdekében.
0: Sharing with him what was freely given to me in an area of revelation.
1: Elmondtam neki azt, amit én kaptam kijelentésképpen.
0: Amen. So do you see what frangelism and it really means from reaching the unlost to discipling and even raising up leaders, future leaders?
1: Tehát most már látjátok, hogy a tanítványképzés mi mindenről szól, egészen az elveszettek elérésétől az érett vezetők tanítványozásáig.
0: On any given day, the Lord may give you an assignment that will move you anywhere on that spectrum.
1: És bármely napon adhat az Úr nektek olyan feladatot, hogy valaki felé ezen a skálán, aki bárhol elhelyezkedik, szolgáljatok.
0: But I have three questions as we close.
1: De most befejezésként három kérdést akarok feltenni.
0: Question number one.
1: Első.
0: Will you accept Christ's mission for your world?
1: Elfogadod azt, hogy Krisztus a saját világodhoz küld?
0: Question number two.
1: Második kérdés.
0: Will you pray that the Holy Spirit softens your heart and gives you heaven's perspective on what's really going on?
1: Imádkozol, mi fogsz azért, hogy a Szent Szellem lágyítsa meg a szívedet, és megmutassa neked az menny szempontjából, hogy igazából mi folyik itt?
0: And question number three.
1: Harmadik kérdés.
0: Will you train for the process of warfare?
1: Fogsz tanulni, hogy alkalmas legyél a harc folyamatára?
0: I just retired after 32 years in the military.
1: Én 32 év szolgálat után vonultam vissza a seregből.
0: You know how many years I was in training?
1: Tudjátok, hány éven át tanultam ezt?
0: Answer. 32 years.
1: Válaszol, 32 évig, igen.
0: Amen? When you're a soldier in battle, you are always training.
1: Amikor katona vagy, és csatában vagy, mindig tanulsz.
0: You never know it all.
1: Soha nem tudsz mindent.
0: You're never totally prepared.
1: Soha nem vagy teljesen felkészült.
0: You're always developing your skills.
1: Mindig fejlesztened kell a készségeidet.
0: And if that's true in the natural world all around us, how much more so that be for the spiritual weight and the spiritual glory and the spiritual realities that we embrace as believers.
1: És hogyha ez ennyire igaz a földi világban, akkor mennyire igaz a minket körülvevő dicsőség és erőteljes szellemi világban?
0: You can say amen, let's stand to our feet.
1: Hogyha tudtok erre áment mondani, álljatok fel.
0: Amen.
1: Amen.
0: As we said, tomorrow we'll begin in really much more practical detail looking at discipleship, fathering.
1: Ahogy már mondtuk, holnap délelőtt elkezdjük részletesebben megvizsgálni a tanítványképzés és atyaság témáját.
0: But hopefully now in these first two sessions we've laid again that foundation that we can now build upon.
1: De remélhetőleg ebben az első két tanításban le tudtuk fektetni azt az alapot, amire most újra tudunk építeni.
0: And let's just close in prayer. Father God,
1: fejezzük be imával, Atyánk Istenünk.
0: You've heard every heart in this room.
1: Te hallottál minden szívet ebben a teremben.
0: You've heard those that have said yes to question one.
1: Hallottad azokat, akik igent mondtak az első kérdésre.
0: You heard those that have said yes to question two.
1: Azokat is, akik igent mondtak a másodikra.
0: And you've heard those that have said yes to question three.
1: És azokat is, akik a harmadikra mondtak igent.
0: Now that's where it begins. Now we must look to you, Holy Spirit, to begin your work in us.
1: Itt kezdődik a folyamat, Uram, és most rád nézünk, Szent Szellem, hogy kezdj el dolgozni bennünk.
0: To train them up, to train us up in the art of spiritual war.
1: Hogy képezz ki minket a szellemi harcban.
0: To give us your burden for the lost.
1: Hogy add nekünk a te terhedet az elveszettek iránt.
0: And your passion to raise up the next generation of laborers in the vineyard.
1: És a te szenvedélyedet, hogy amivel te ki akarod képezni a következő nemzedék vezetőit a szőlőben.
0: For the harvest is truly great, but the laborers are few.
1: Hiszen valóban nagyon sok az aratnivaló és kevés a munkás.
0: And now, Holy Spirit, I pray that you would touch every person here tonight
1: most
0: with your presence and power.
1: Most Szent Szellem, imádkozom, hogy ebben a teremben minden jelenlevőt érints meg a te erőddel, jelenléteddel ma este.
0: And I pray that these are just not words spoken.
1: Imádkozom, hogy ne csak szavok hangozzanak itt el.
0: But these are your truths that are conveyed and imparted into each heart here tonight.
1: Hanem a te igazságod jusson el minden szívbe ma este.
0: I ask it in Jesus' name.
1: Ezt Jézus nevében kérem.
0: And so I have every confidence.
1: Úgyhogy nagyon magabiztos.
2: Elhangzott a Tanítványképzés című tanítássorozat második része, melyben Darko Kreiner tanított.
3: Ez volt a Hitünk Alapjai.
4: Hitünk Alapjai.
3: Apostoli fundamentumok.
4: A Rádió Sanszmű során.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sanz.
2: Ez a Rádió Sanz.
3: You know, yesterday before the start of the meeting, I saw the water here and I thought that was for me to drink.
4: Tegnap az alkalom előtt láttam a vizes palackot, és tudtam, hogy az lesz az én innivalom.
3: So I'm really glad that I wasn't thirsty at the time.
4: És igazán örültem neki, hogy nem voltam akkor szomjas, és nem kellett innom.
3: Okay, so we're looking at curses and breaking curses.
4: És megnézzük az átkokat és az átkok megtörését.
3: Both blessings and curses come from the same law of sowing and reaping.
4: Az áldások és az átkok is ugyanabból a törvényszerűségből, szellemi törvényszerűségből, az
3: although they are total opposites, they have some things in common.
4: Törvényéből jönnek. Bizonyos szempont vannak közös vonásaik.
3: First of all, there are biblical blessings and curses.
4: A bibliai áldások és átkok.
3: So these are written in the Bible.
4: Ezek meg vannak írva a Bibliában.
3: Or spoken by God's servants.
4: Vagy beszélnek róluk Isten szolgái.
3: With spiritual power and authority to bless or to curse.
4: És van szellemi erő az áldásra és az átokra.
3: Of course there are other sources of curses.
4: Természetesen vannak az átkoknak más forrásaik.
3: And people put curses on other people.
4: Emberek helyezhetnek átkokat más emberek életére.
3: People who serve Satan.
4: Olyan emberek, akik a sátán szolgálják.
3: But you might be interested to know that in the Bible.
4: Érdekes lehet azt tudni, hogy a Bibliában.
3: Curses are mentioned 230 times.
4: Az átkokat.
3: And blessings are mentioned 221 times.
4: 230 alkalommal.
3: Yeah, so a lot of times.
4: És szinte
3: and as we've already seen, obedience brings blessing.
4: Elmondhatjuk azt, hogy az engedelmesség az áldás.
3: In Deuteronomy 28, 1-15,
4: az 5 Mózes
3: God basically says, if you obey me, then these blessings will come.
4: Hogyha engedelmeskedtek nekem, akkor ezek az áldások jönnek az életetekre.
3: And disobedience brings a curse, an absence of blessing.
4: Az engedetlenség az pedig átkot eredményez, és az áldás.
3: Deuteronomy 27:14-26.
4: Az 5 Mózes 27.
3: Cursed is the person who does this and that.
4: Az átok pedig, hogyha nem engedetlenség.
3: Curses are often reinforced by demons.
4: Az átkokat gyakran okozzák démonok.
3: You know, I am certain that God is an Englishman.
4: Biztos vagyok abban, hogy Isten angol.
3: Because he is a gentleman.
4: Mert ő egy úriember.
3: God says, if you let me, I will come into your life and I will bless it.
4: Isten azt mondja, hogy ha megengeded nekem, hogy bejöjjek az életedbe, akkor áldott leszek.
3: But he waits for us to respond.
4: És utána vár arra, hogy mi reagáljunk.
3: He is almighty, but he never pushes into our lives.
4: Ő mindenható, de mégse tör be az életünkbe.
3: But the devil is in nowhere a gentleman.
4: De az ördög semmilyen módon sem úriember.
3: The devil is not an Englishman.
4: Ebből kifolyólag ő nem is lehet angol ember.
3: And the devil is looking for some little opening to get in.
4: Az ördög minden pici nyílást, pici kaput keres ahhoz, hogy be tudjon jönni az életünkbe.
3: And when he sees a lack of blessing,
4: és ahol ő látja az életünkben az áldás hiányát,
3: he's in there like a shot.
4: Akkor ott rögtön utat talál.
3: And he makes it worse and worse and worse.
4: És ugyanazon a területen egyre rosszabbá és rosszabbá teszi a helyzetünket.
3: When I talk about the devil,
4: amikor az ördögről beszélek,
3: the devil is another difference between the devil and God is that the devil cannot be everywhere at once.
4: A másik különbség Isten és az ördög között, hogy az ördög nem tud egyidejűleg mindenhol jelen lenni.
3: He can only be in one place at once, at one time.
4: Egyidejűleg csak egy helyen tud lenni.
3: So he works through demons.
4: És ezért démonokon keresztül munkálkodik.
3: He's got other more powerful spiritual beings under his control.
4: Ezek az ő hatalma alatt álló erőteljes szellemi lények.
3: But we are mostly involved in a battle with demons.
4: De leggyakrabban mi a démonokkal kerülünk összetűzésbe az ilyenfajta szolgálat során.
3: But so curses are often reinforced by demons.
4: Az átkokat gyakran démonok mozdítják elő.
3: And for example, curses like through the sin of witchcraft and idolatry, it's
4: például,
3: obvious that they're connected with demonic powers.
4: Például azok az átkok, amelyek például boszorkányságon keresztül jönnek, ezek nyilvánvalóan démonok.
3: Strangely enough, the witchcraft and idolatry are also sins of the flesh.
4: Ezért egyébként megfigyelhetjük azt, hogy a boszorkányság.
3: And so people who say to me, "Ah, you cannot cast out the flesh."
4: Nem kell kiűzni a testnek a cselekedeteit.
3: I say no, and neither can you crucify demons. You know, you can't put demons to death.
4: Yep. Igen, de ugyanakkor nem tudod megfeszíteni a démonokat.
3: You see, there is a close connection between sins of the flesh, curses, and demons.
4: Az átkok és a démonok között.
3: One young man that my wife, that is my late wife, and I ministered to.
4: Egy fiatal ember, aki felé a korábbi feleségemmel szolgált.
3: He came back after deliverance ministry.
4: Visszajött a szabadító szolgálat után.
3: And he said, "You're right. When I had two enemies inside of me, I couldn't have the victory."
4: Hogy igazatok volt, amíg két ellenség bennem volt, addig nem tudtam győzelemre
3: jutni. But now the demons have gone.
4: De most, hogy a démonok elmentek belőlem.
3: And I only have to battle with the flesh, I can have victory.
4: És most, hogy már csak a testem saját testi dolgaimmal kell harcolnom, most már képes vagyok győzelemre jutni.
3: So when we talk about curses,
4: tehát amikor az átkokról beszélünk,
3: we see that they are an open invitation to demonic activity.
4: Azt látjuk, hogy ezekben az esetekben van vagy volt valahol egy nyitott kapu a démonikus
3: aktivitás számára. Because it is a breakdown of our hedge of protection.
4: Mert előzőleg már lerontott az életünk lévő védelem. A példabeszédek 26.
3: It's good to know some of the things people speak against various parts of in a healing ministry.
4: Van egy olyan dolog leírva, amit jó tudni a gyógyító szolgálattal.
3: So that we can know the biblical answers.
4: Azért, hogy tudjunk bibliai válaszokat adni dolgokra.
3: And so people say, "Ah, but the Bible says a curse without a cause shall not come."
4: Azt mondja a Biblia, hogy az ok nélkül való
3: And they're implying that a curse cannot be present.
4: És erre azt szoktam felelni, hogy de egy átok nem lehet jelen.
3: Especially in the life of a spiritual Christian.
4: Különösen egy szellemi keresztény.
3: Actually, what this curse is, what this verse is saying.
4: Valójában miről beszél ez a
3: Biblia? Is that if a curse is affecting a person's life,
4: ez arról beszél, hogyha egy átok
3: there must be a cause.
4: Az ember életére,
3: and we need to find the cause so we can deal with it and close the break in the hedge of protection.
4: Átoknak, akkor annak valami más külső oka kell, hogy legyen például egy démonikus aktivitás, vagy az, hogy
3: when you receive your notes later,
4: körül. Amikor majd megkapjátok
3: you will see I've put there some sources of curses.
4: Meglátjátok, hogy ott felsoroltam az átkoknak néhány forrását.
3: A list of 9 things that can allow a curse to come into a person's life.
4: 9 dolog van ott felsorolva, ami átkot tud hozni egy személy életére.
3: And there are notes about types of curses.
4: Vannak jegyzetek a átkok típusairól is.
3: A list of 64 things in the Bible that the Bible says can bring a curse into a person's life. 64
4: tételből álló lista, ami a Biblia alapján átkot hozhat egy ember életére.
3: Yeah. So the first thing is disobedience to God.
4: Az első dolog az Istennek való engedetlenség.
3: The second thing is when a man pronounces a curse on behalf of God.
4: A második a dolog, amikor az ember,
3: for example, Paul spoke out a curse on Elymas and he became blind.
4: Amikor Elimás például megvakult.
3: The third way is that people with a relational authority over us.
4: Amikor azok az emberek, akik a kapcsolatainkban
3: without realizing it, what they're doing, they can speak spiritual words, they can speak negative words over us.
4: Olyan emberek, akikkel kapcsolatban
3: vagyunk, our parents, our teachers,
4: és hatalomban fölöttünk állnak, az ő szavaikkal képesek átkot hozni az életünkbe.
3: These work in our lives.
4: Például tanárok vagy szülők.
3: They are fulfilled in our lives.
4: Negatív dolgokat eredményezhetnek az életünkben.
3: Another way that a curse can come is that if somebody is under a curse and we come under an unscriptural covenant with them, an ungodly covenant.
4: A következő dolog, amikor egy olyan emberrel, aki átok alatt él, egy szövetségi kapcsolatba megyünk bele.
3: Then that covenant, then that curse can come onto us.
4: Akkor az ő életén lévő átok jöhet a mi életünkre.
3: In one town where I was ministering in the church.
4: Egy városban, ahol szolgáltam egy gyülekezetben.
3: There was a young man who was
4: volt egy
3: depressed.
4: Fiatal ember, aki depressziós volt.
3: And the depression came from curses and things in his family background.
4: És ennek az átoknak a forrása az ő családi hátterében volt.
3: I didn't understand curses and things so well then.
4: Akkor még nem értettem annyira jól az átkoknak a működését.
3: To help him and his parents to deal with these things.
4: Hogy hogyan működik ez például
3: But also they were not too open to receive help.
4: De az minden esetre egy pozitív
3: dolog volt, hogy
4: megnyílt a
3: segítség felé, a good friendship with another young man.
4: Kiderült, hogy ennek a fiatalembernek egy baráti kapcsolata volt egy másik fiatalemberrel.
3: Who came from Africa to study.
4: Ő egy Afrikából jött diák volt.
3: He was converted as soon as he arrived.
4: Megtért, amint megérkezett abba a városba.
3: And grew in the Lord, and these two people, they decided they would form a covenant friendship like David and Jonathan.
4: Elkezdett növekedni az Úrban ez az afrikai diák, és ők elkötelezték magukat egy olyan fajta baráti szoros szövetség.
3: I didn't know about this, or I would have advised that it was not wise.
4: David és Jonathan volt. Én nem tudtam erről, ha tudtam volna, akkor tanácsoltam volna, hogy ez nem egy okos dolog, és ez az Afrikából származó diákért hozzám.
3: And said, I got this terrible depression.
4: És azt mondta, hogy úgy érzem, hogy borzasztóan depressziósá voltam. Csak akkor kerestem, hogy honnan jött a depresszió.
3: After I formed this covenant friendship with this other person.
4: És akkor elmondta, hogy ez onnan kezdődött, amikor szövetségi kapcsolatra léptem.
3: And I knew that this thing that was over the... I didn't understand curses then, but I knew there was this thing over the family.
4: Én nem értettem még akkor ezeket az összefüggéseket az átkokkal, de azt tudtam, hogy a másik fiúnak a családjában ott volt a család szerte, a depresszió.
3: Covenant had opened the African up to this same thing that was working in that family.
4: És ezt megértettem, hogy ez az afrikai fiatalember ilyen módon nyitott ajtót a depressziónak az életében.
3: He renounced the covenant as being not of God.
4: Megvallotta, hogy ez a szövetségi kapcsolat ez nem Istentől való.
3: We cut him off from this in the name of Jesus.
4: Levágtuk ő róla ezt
3: and
4: Jézus Krisztus
3: depression
4: nevében.
3: Disappeared.
4: És a depresszió eltűnt az életéből.
3: I tried to speak to the family again that they really needed
4: Próbálok
3: help.
4: Családokról szólni megint, hát hogy ez sok szempontból
3: segítségre lehet. But they weren't interested. So we must be careful with whom we form covenants.
4: Lényeg az, hogy óvatosaknak kell lennünk azzal, hogy kikkel kötünk szövetségi kapcsolatokat.
3: Because we can then start sharing in the curse that comes.
4: Mert ilyen módon megosztódhatnak
3: átkok. And we can form soul ties which act very negatively on our lives.
4: És olyan hatások érhetik az életünket, amik negatív eredményre vezetnek.
3: What I do not want to do is frighten you and so that you're afraid to make friendships.
4: Nem akarlak most megijeszteni benneteket, és nem szeretném, ha ez azt eredményezné, okay, hogy nem kötök baráti kapcsolatokat.
3: Professional people can cause curses. Professional, I mean people who are paid to put curses, like in witchcraft, yeah.
4: Professzionálisan ezzel a dologgal foglalkozó emberek is eredményezhetnek átkot, például boszorkányok.
3: Yeah, sometimes we need, sorry? Yeah, in the Islamic world, in the folk religion of many cultures.
4: Sok kultúrának, különböző kultúráknak a hamis vallásaiban ez megtalálható.
3: I'm sure you, there are people you can go to in Austria and pay them to put a curse on people you don't like.
4: De biztos vagyok abban, hogy Ausztriában is találnál olyan embereket, akik pénzért megátkoznának bárkit.
3: But these are not of God, and therefore they can be resisted and broken in the name of Jesus.
4: Nem Istentől vannak, és ezért ezeket az átkokat ellene lehet állni, és meg lehet törni őket Jézus nevében.
3: And any demons that are sent on assignments can be sent back in the name of Jesus.
4: És,
3: but if we're going to minister to people, we need to be aware of these different sources of curses.
4: Felé, akkor tisztában kell lennünk az átkoknak a különféle forrásairól.
3: And to trust the Holy Spirit to reveal the source to us.
4: Hogy jelentse ki számunkra az adott átoknak a forrását.
3: As I said before, we are totally dependent on the Holy Spirit.
4: Teljesen a Szent Szellemtől kell függenünk a szolgálatban.
3: We are dealing with things that are not only invisible.
4: Olyan dolgokkal kell elbánnunk, amik nem csak hogy láthatatlanok,
3: but they're difficult for us to understand with our minds.
4: De nehéz őket a saját elménkkel felfogni, de a Szent Szellem jó.
3: And he helps us to understand.
4: És ő segítségünkre
3: van abban, hogy megértsük. Shows us things in a pictorial way.
4: Ad nekünk képi módon információkat.
3: Because it's easier to understand a picture, even if it's made of words, than an explanation.
4: Mert sokkal egyszerűbb megérteni esetenként egy képet olyan dologról, amit szavakkal nem tudsz
3: felülírni. There are also territorial curses.
4: Vannak területi átkok is.
3: On land, on countries, on homes,
4: területeken,
3: on towns.
4: Városokon, országokon, vagy akár házakon, lakásokon.
3: They are not really our subject for today.
4: Nem igazán ez a témánk ma.
3: But if somebody is living in a house on a piece of land where there is a curse.
4: De ha valaki egy olyan házban él, ami egy olyan földterületen áll,
3: this will affect that person's life.
4: Átok alatt van, akkor az hatással lesz annak a személynek az életére.
3: And we can minister to them and pray for them.
4: És szolgálhatunk és imádkozhatunk érte.
3: But if we send them back to this place where there is a curse.
4: De ha visszaküldjük arra a helyre, arra a területre, ami átok alatt van,
3: they're probably going to start being affected again.
4: Akkor az valószínűleg előbb-utóbb újra hatással lesz.
3: I'll give you a couple of examples.
4: Szeretnék néhány példát adni nektek.
3: Somebody, a member in a church where I was a pastor once.
4: Amikor egyszer pásztor voltam, a gyülekezetünk egyik tagja.
3: He said, look, strange things happen in my home.
4: Azt mondta, hogy különös dolgok történnek az otthonunkban.
3: My wife smokes.
4: A feleségem dohányzik.
3: And glass ashtrays just shatter into thousands of pieces.
4: És a üveg tárgyakat szerint szétesnek, leesnek tárgyak a polcokról.
3: And my wife has been pregnant several times, but she's never been able to have the baby. The baby has always died after 2 or 3 months in the womb.
4: És a feleségem több alkalommal is teherbe esett, de a feleségem soha nem volt képes kihordani a gyerekeket és megszülni. 3-4 hónapos korukban mind meghaltak a gyerekeink.
3: A group of us went to pray.
4: Aztán egy csoporttal elmentünk oda hozzájuk imádkozni.
3: Round the back of the building.
4: Az épület körül, ahol laktak.
3: There was some small shed. And there was this terrible, terrible atmosphere there.
4: Egy szörnyű légkör volt ott.
3: And we said, Lord, what is this?
4: És az Úrtól megkérdeztük, hogy Uram,
3: and the Holy Spirit showed us that a murder had been committed there.
4: A Szent Szellem azt mutatta meg nekünk, hogy valamikor azon a területen, azon a telken,
3: I can't get a newspaper, I can't prove it. Gyilkosságot
4: követtek el valamikor. Nem tudtam ezt bebizonyítani újsághírekből, vagy
3: bármi másból.
4: De hitben megtörtük a gyilkosság szellemét ott.
3: We told the spirit of murder that he couldn't stay and had to leave in the name of Jesus.
4: Szóltunk a gyilkosság szelleméhez, hogy el kell mennie és nem maradhat többé ott az Úr Jézus Krisztus
3: nevében. And within less than a year, this couple had their first child.
4: És nem több mint egy éven belül ez a házaspárnak megszületett az első gyerek.
3: In fact, the wife got saved and stopped smoking.
4: Megtért a feleség és abbahagyta a dohányzást és többé nem történtek már.
3: If the curse hadn't been broken, that could have affected them for the rest of their life.
4: Hogyha nem lett volna ez az átok megtörve ott az ő lakásukban, azon a területen, ahol a lakásuk állt, akkor ez évekig ugyanúgy folytatódott volna.
3: I visited a family who had a small farm.
4: Meglátogattam egyszer egy családot, akiknek volt egy kis farmjuk.
3: They had made some money in another country.
4: Volt némi pénzük más országban.
3: Wanting to evangelize their area.
4: És visszatértek ebbe a másik országba, a farmjukra, és ott próbálták a környéket evangelizálni.
3: They one of their rooms into a church.
4: Volt helyük, ahol a gyülekezeti alkalmat rendezhették.
3: And they started meetings, and there was a few people who got saved.
4: Elkezdtek ott alkalmakat tartani, néhányan meg is tértek.
3: And I visited them with my wife and another sister.
4: A feleségemmel és egy másik testvérnővel látogattuk meg őket.
3: And the three of and we talked with the wife of the family.
4: Beszélgettünk a család női tagjával.
3: And then the ladies talk.
4: És aztán ott elkezdtek külön az asszonyok beszélgetni.
3: So I went out and took for some fresh air.
4: Én pedig kimentem és egy kis friss levegőt
3: and
4: akartam szívni.
3: There was chickens running around, chickens around.
4: Csirkék voltak ott körülöttem.
3: But I had a funny feeling from these chickens.
4: És volt bennem egy ilyen vidám érzés
3: so
4: a csirkék
3: miatt. So I went and looked at the pigs.
4: Elmentem a disznóolak felé.
3: And one pig was lying down and looked up at me and was almost saying, help me, help me.
4: És ott volt egy disznó, és olyan furcsa tekintettel nézett rám, mintha csak azt kiáltotta volna nekem, hogy segíts rajtunk, segíts
3: and
4: nekünk.
3: I said, Lord, what's going on here?
4: És azt mondtam, Uram, mi történik
3: and he
4: itt?
3: Said, there is a curse on this property.
4: És azt mondta az Úr, hogy ezen az ingatlanon átok van.
3: And so I went back into the house.
4: Visszamentem a házba.
3: And I said to the woman,
4: és azt mondtam a feleségnek,
3: I don't understand this, but the I've never had any experience up until now on this, but the Lord told me that there's a curse on the land.
4: De az érzésem, hogy az Úr azt mondja, hogy átok van ezen a területen, az ingatlanatokon.
3: And she said, yes, we are losing money so quickly that we will have to go back abroad.
4: És a feleség azt mondta, hogy hát valóban mióta idejöttünk, a megtakarított pénzünket annyira hamar
3: we can't live here any longer.
4: Hogy nem tudunk már többé
3: itt maradni. The chickens give no eggs.
4: A csirkék nem tojnak tojásokat.
3: At least one, probably two, die every day for no reason.
4: Minden ok nélkül egy vagy kettő baromfi elpusztul naponta.
3: You know the female pig, yeah. Sorry, of course you know that.
4: Három disznónk volt.
3: One of them had babies, they were all dead.
4: Az egyik megellett, az
3: the other one had babies and then rolled over
4: volt
3: on them and squashed them.
4: A másik anyakoca megszülte a kismalacait, rájuk feküdt és
3: agyonnyomta őket. The third one looks as if it will die before it can have its babies.
4: A harmadik pedig úgy nézett ki, hogy belehal már a szülésbe.
3: I said, we wait until your husband gets home and the elder from the church who's lived here for longer.
4: Aztán megvártuk, még a férj hazajön.
3: And we take authority over this.
4: És aztán meg a gyülekezet, helyi gyülekezet tagjai megérkeznek,
3: and so,
4: és akkor hatalmat
3: she said,
4: fogunk
3: venni efelől. The other thing is we have, since we've been here, we've had big problems in our bedroom.
4: Azt mondta a feleség, hogy tudod, másik probléma pedig, hogy mióta itt vagyunk, azóta a házas életünkkel is komoly problémáink vannak.
3: We are desperate in every area.
4: minden területen sikertelenek
3: vagyunk. So when the men came, the elder told me that the man that lived here had been a spiritist.
4: Azt mondta, elmesélte, hogy aki korábban ott lakott ezen az ingatlanon, az egy spiritista volt.
3: And he said, we used to hear the wife screaming because he would beat her so much.
4: És azt mondta, hogy hallottuk többször az ő feleségét segítségért kiáltani olyan gyakran.
3: So we broke that curse.
4: Aztán megtörtük.
3: It is the first time I broke a curse like that over a piece of land.
4: Ez volt az első alkalom az életemben, amikor egy bizonyos terület fölött megtörtem átkot.
3: Yeah, we sent the demons away.
4: Elküldtük, elzavartuk a démonokat.
3: And a few months later, we visited the church again.
4: Néhány hónappal később újra meglátogattuk ezt a kis gyülekezetet.
3: And after I preached and we'd eaten and then we were going home.
4: És miután ott prédikáltam és megvolt az alkalom, hazamentünk.
3: The wife gave us pieces of meat.
4: A feleség adott nekünk húst,
3: eggs,
4: tojásokat,
3: chickens all ready to put into the freezer.
4: Csirkéket, amiket már korábban a fagyasztóba
3: eltett.
4: És elmondta nekünk, hogy ez a ti imáitok, ezek a ti imáitok a gyümölcseink. És az arcán lévő eláradó mosoly arról is tanúskodott, hogy mi történt a házasságukban.
3: Yeah, it was just completely broken.
4: Tehát teljesen sikerült megtörni ezt az
3: And you know, the church in that town could have died.
4: Tudjátok, abban a városban nem halhatott el az a gyülekezet, amit ők elkezdtek.
3: But it's still going now and still growing, praise God.
4: De dicsőség az Úrnak, még jelenleg most is növekszik.
3: Yeah. You know, they have a saying in Serbia.
4: Van egy mondás Szerbiában.
3: You can tell a woman by looking at her husband's shirt. And you can tell a husband by looking at his wife's face. You can tell a husband by looking at his wife's face.
4: Tehát, hogy megtudhatsz valamit a feleségről, ha megnézed a férjnek az ingjét, és a feleségről is kiderül valami, ha a férjén bizonyos
3: dolgokat észreveszel.
4: A második mód, ahogy egy átok be tud jönni,
3: is by having the accursed thing, as the Bible says, the accursed thing in your home.
4: Amikor valamilyen átkozott dolgot tartasz, people bring all sorts of
3: things into their home that are interesting when they visit pagan lands.
4: Az emberek mindenféle tárgyakat bevisznek az otthonukba, amit érdekesnek tartanak, amikor pogány országokat látogatnak.
3: And they're often occult things.
4: És ezek gyakran okkult dolgok.
3: In some country,
4: tehát teljesen sikerült megtörni ezt az átkot.
3: And you know, the church in that town could have died.
4: Tudjátok, abban a városban nem halhatott el az a gyülekezet, amit ők elkezdtek.
3: But it's still going now and still growing, praise God.
4: De dicsőség az Úrnak, még jelenleg most is növekszik.
3: Yeah. You know, they have a saying in Serbia.
4: Van egy mondás Szerbiában.
3: You can tell a woman by looking at her husband's shirt. And you can tell a husband by looking at his wife's face. You can tell a husband by looking at his wife's face.
4: Tehát, hogy megtudhatsz valamit a feleségről, ha megnézed a férjnek az ingjét, és a feleségről is kiderül valami, ha a férjén bizonyos dolgokat
3: észreveszel.
4: A második mód, ahogy egy átok be tud jönni,
3: is by having the accursed thing, as the Bible says, the accursed thing in your home.
4: Amikor valamilyen átkozott dolgot tartasz,
3: people bring all sorts of things into their home that are interesting when they visit pagan lands.
4: Az emberek mindenféle tárgyakat bevisznek az otthonukba, amit érdekesnek tartanak, amikor pogány országokat látogatnak.
3: They're often occult things.
4: És ezek

0: Once more, you can tell.
1: You can tell a husband by looking at his wife's face.
2: Tehát, hogy megtudhatsz valamit a feleségről, ha megnézed a férjnek az ingét, és a feleségről is kiderül valami, ha a férjén bizonyos dolgokat
1: észreveszel.
2: A második mód, ahogy egy átok be tud jönni,
1: is by having the accursed thing, as the Bible says, the accursed thing in your home.
2: Amikor valamilyen átkozott dolgot tartasz,
1: people bring all sorts of things into their home that are interesting when they visit pagan lands.
2: Az emberek mindenféle tárgyakat bevisznek az otthonukba, amit érdekesnek tartanak, amikor pogány országokat látogatnak meg. És ezek gyakran okkult dolgok.
1: In some countries they do not produce art unless it is devoted to a demon.
2: Vannak országok, ahol nem is készítenek tárgyakat anélkül, hogy ne ajánlnák azokat fel démonoknak, ilyen dísztárgyakat.
1: So we have to be very careful about what we allow in our homes.
2: Tehát nagyon óvatosaknak kell lennünk azzal kapcsolatban, hogy milyen dolgokat viszünk
1: az otthonainkba. There are also books on the occult which we must get rid of.
2: Vannak olyan okkult témájú könyvek, amiktől ugyancsak meg kell szabadulnunk.
1: I used to visit a couple.
2: Meglátogattam egyszer egy házas párt.
1: The wife converted.
2: A feleség meg volt térve.
1: The husband refused the gospel.
2: A férj ellenállt az örömhírnek.
1: And the sister she became depressed.
2: A lányuk pedig depresszióba esett.
1: And one day I was visiting, and her husband was out, and she said, "I'm so depressed."
2: És egy nap, amikor meglátogattam őket, akkor a férje azt mondta, hogy olyan depressziós vagyok.
1: The Lord directed me to this Buddha that was standing on the mantelpiece.
2: És az Úr oda vezetett engem a lakásukban, ott állt egy ilyen Buddha szobor.
1: And I said, how long have you had that?
2: És megkérdeztem tőle, hogy mondd, mióta van meg nektek ez a Buddha szobor?
1: About as long as I've been depressed.
2: És azt mondta a feleségére, hogy hát nagyjából
1: my husband liked it, brought it home.
2: Mert a férjem, aki ugye
1: I said, you've got to get rid of that.
2: Ő hozta ezt be az otthonunkba.
1: Mondtam a feleségnek, hogy szabadulj meg ettől.
2: És a feleség azt mondta, hogy hát nem gondolnám, hogy a férjem nagyon
1: örülne.
2: Nem nagyon örülne annak, hogyha kidobnám ezt a Buddha szobrot, és akkor megkérdeztem tőle, hogy is annak örül a férjed, hogyha te depressziós vagy. Azt mondta, hogy nem, hát ő egyáltalán nem
1: örül sem.
2: Fogtunk egy kalapácsot,
1: és
2: összetörtük a Buddha szobrot.
1: Because if you throw something in the dustbin, somebody might find it.
2: Mert hogyha kidobsz valami ilyen dolgot a kukába, akkor lehet, hogy valaki
1: megtalálja. And take a curse into their home.
2: És átkot visz ezzel a
1: saját
2: otthonába. Ezért összetörtük a szobrot.
1: And inside was a piece of paper.
2: És belül a szobor belsejében volt egy darab
1: papír. And this piece of paper got something in some funny language that I couldn't.
2: És arra papírra volt valami írva, valami mulatságos nyelven.
1: But it also had writing in English.
2: De volt rajta írás angolul is.
1: And it says the soul of the owner of this belongs to the devil.
2: És azt mondta, hogy akihez ez a szobor tartozik, annak a lelke az ördögé.
1: And so we burnt the piece of paper.
2: Így aztán elégettük azt a darab papírt.
1: The woman depression left.
2: És az asszonyt elhagyta a depresszió.
1: And 2 weeks later her husband got saved.
2: Két héttel később a férje pedig megtért.
1: It was incredible.
2: Döbbenetes, igaz?
1: But this is the sort of thing the Lord does.
2: Ilyen dolgokat cselekszik
1: az Úr. He sets people free.
2: Ő megszabadít embereket.
1: Many years ago, somebody in the church where I was, asked my wife and I to go with him on a visit.
2: Megkért a feleségemet és engem, hogy látogassuk meg őket.
1: He said that there's this couple.
2: Azt mondta ez a pár.
1: And the woman was depressed.
2: A feleség szintén depresszióban szenvedett.
1: She went to a spa in Hungary to recover.
2: Elment egy ilyen wellness hotelbe Magyarországra, hogy helyreálljon.
1: And there she had an affair with somebody.
2: És ott
1: this could have happened in a spa in any country. It's nothing to do with
2: tisztátalan kapcsolatba került valakivel, de hát ez nem csak Magyarországon történhet meg.
1: When she came back and told her husband,
2: és amikor hazatért, akkor elmondta ezt a férjének.
1: He wanted to divorce her.
2: A férj pedig

0: And
1: so this friend said, look, we just have one more try to help them help him to forgive her, and maybe they will listen to the gospel.
0: Hogyha lehet, akkor próbáljunk meg segíteni ennek a házaspárnak, hát hogyha még valahogy megmenthető a házasságuk, és talán reagálnának az evangéliumra.
1: So we started talking with them.
0: Ezért így aztán elkezdtünk beszélgetni.
1: The husband says, I don't want to live with my wife anymore.
0: A férje azt mondta a végén, hogy nem akarom már többé elhagyni.
1: The wife says, I don't know what I'm going to do, I'm so depressed.
0: Én a feleség pedig azt mondta, hogy hát igazából nem is akartam ezt tenni,
1: Little 10-year-old daughter didn't know what to think, she was just crying all the time.
0: De annyira depressziós voltam, hogy azért mentem bele a dologba, 10 éves lányuk pedig csak sírt.
1: What's that round your neck?
0: Nem is tudta, hogy miről van nagyjából szó. A felesége,
1: oh, it's a sign of my sign of the zodiac twins.
0: Ki, tehát hogy mi van a nyakadba, és a nyakadba volt egy ilyen csillagjegyet ábrázoló kost, ha jól tudom, talán kost ábrázoló csillagjegyet ábrázoló érme függött a nyakába.
1: She said, my wife said, you must get rid of that, and she said, no, I love it so much.
0: Feleségem mondta, hogy az asszonynak, hogy meg kéne szabadulnod ettől. Azt mondta, hogy nem, ez annyira kedves nekem.
1: Well, how soon after you got that did your depression start?
0: Megkérdezte tőle, hogy nem azután kezdődött a depressziód, miután ezt kaptad,
1: well,
0: ezt a
1: tárgyat. Almost immediately, she said.
0: És a feleség azt mondta, hogy de
1: my wife said, you've got to get rid of
0: it. Na hát akkor mondta a feleségem neki, miért nem akarsz
1: ezt szabadulni. And she said, no, I love it so much.
0: Azt mondta az asszony, hogy nem annyira.
1: And then the little girl, 10 years old.
0: És a 10 éves kislány.
1: She suddenly stood up. She was so angry.
0: Hirtelen fölállt, annyira dübegurult.
1: That her parents were going to split up because of this zodiac.
0: Megértette, hogy a szülei majdnem elváltak amiatt a medál miatt.
1: She grabbed it and she ripped it off of her mother's neck.
0: Oda ment az édesanyja, az letépte a nyakából.
1: And the mother looked at us.
0: Ránk nézett az anyuka.
1: And she said, I want to receive Jesus into my life.
0: És abban a pillanatban azt mondta nekünk, hogy be akarom fogadni Jézust
1: az életembe.
0: And as
1: we led her in prayer,
0: és ahogyan vezettük őt imában,
1: we could hear the husband repeating the prayer through the door.
0: Hallottuk, ahogy az ajtó másik oldalán a férj mondja velünk
1: and
0: a megtérő imát.
1: So we encouraged them and left them with the Bible and went back.
0: Bátorítottuk őket, és ott hagytunk számukra egy Bibliát,
1: and
0: és
1: our friend said,
0: és a barátunk azt mondta,
1: that's no good.
0: Azt mondta a barátunk, hogy hát ez nem lesz így jó.
1: They can't be saved, they didn't pray in a church.
0: Biztos nem tértek meg, mert nem gyülekezetben nem
1: imádkoztak. It doesn't matter where you pray.
0: Aztán mondtuk neki, hogy ne viccelj, hát nem számít, hogy hol imádkozunk.
1: Of course they're saved.
0: Természetesen megtértek.
1: A few days later, his wife said, you know, he wouldn't believe that this couple was saved.
0: Néhány héttel később mondták, hogy nem hitték el, hogy üdvösségük van.
1: He went back the next day to tell them they got to come to church and that's the only place they can receive salvation.
0: Másnap visszamentek hozzájuk, ez a barátunk, aki odahívott bennünket, és elmondták neki, hogy el kell mennünk gyülekezeti alkalommal, mert csak
1: there,
0: ott tudnak üdvösségre.
1: He looked through the window and they were hugging each other.
0: De amikor odaértek hozzájuk, akkor benéztek az ablakon és látták, hogy ott ölelkeznek.
1: And he was so shocked, he came in the door and said, what's happened to you?
0: És annyira megrázta ez őket, megdöbbentek a változáson, amik végbe mennek, hogy ezt mondták.
1: And they said, well, you should know.
0: És azt mondták neki,
1: you've been telling us about how Jesus will change our life and our marriage.
0: Neked igazán tudnod kéne, hiszen te mondtad azt nekünk, hogy
1: have we received Jesus into our lives?
0: Változtatni az életünket.
1: We received Jesus into our lives.
0: Mi befogadtuk Jézust az életünkbe.
1: We were just forgiving each other.
0: Egyszerűen csak megbocsátottunk egymásnak.
1: When you came in.
0: Amikor bejöttél.
1: And it's so wonderful having Jesus in our lives.
0: Amikor Jézus bejött az életünkbe, és annyira csodálatos, hogy Jézus
1: bejött
0: az életünkbe. And he'd
1: been witnessing to them for some while.
0: És bizonyságot tettek neki egy ideig.
1: But the key was getting rid of the accursed thing.
0: De a kulcs itt is az volt, hogy az átkot okozó tájtól meg kell szabadulni.
1: Some alternative medicines can open us up to curses.
0: Az alternatív gyógyászatnak bizonyos módjai is meg tudnak nyitni bennünket átkok előtt.
1: I've removed several times acupuncture magnets from people.
0: több alkalommal távolítottam el ilyen akupunktúrás mágneseket.
1: And they might have got rid of their rheumatism, but they get depressed.
0: És mondtam nekik, hogy ne használjanak ilyeneket, mert depressziót okozhat.
1: In fact, I could spend several hours talking about this, but there's no time to go into it.
0: Órákig tudnék erről beszélni.
1: There are also self-imposed curses.
0: Vannak saját magunk által okozott
1: like within a vows, where a person makes themselves a promise.
0: Például amikor valaki magának
1: and then in later, when they're adults, then it works negatively in their lives.
0: Gyerekkorban és később aztán, amikor felnőnek, ez negatív módon befolyásolja az életüket.
1: And Maria is going to be talking about that later.
0: Maria fog erről beszélni később.
1: When I first learned about curses,
0: amikor először tanultam az átkokról,
1: I thought, I wonder if that is why I'm always having accidents.
0: Azon gondolkoztam, hogy miért van annyira sok baleset.
1: I had a motorbike.
0: Volt egy motorbicikli, meg
1: I had 13 accidents.
0: 13 balesetem volt.
1: My parents paid for me to have driving license to have a car with four wheels.
0: A szüleim fizettek be engem a gépjárművezetői tanfolyamra, hogy végre egy négykerekű járművem lehessen.
1: You've heard of Murphy's Law.
0: Hallottatok biztos Murphy törvényeiről.
1: If anything possibly could go wrong, it most definitely will.
0: Hogyha valami elromolhat, az ez is el is fog romolni.
1: That was my life. That was my life.
0: Ezről szólt az én életem.
1: I don't know why I had that curse in my life.
0: Nem tudtam, hogy miért volt az átok az életemen.
1: But when I realized it might be a curse, I just said I break this curse of being prone to accidents in the name of Jesus.
0: De amikor ezt megértettem, akkor rögtön megtörtem ezt a hajlamot, ami az életemen ott volt a balesetekkel kapcsolatban, megtörtem ezt az átkot Jézus nevében.
1: And it totally stopped.
0: És ez teljesen megállt abban.
1: As I say, I don't know what allowed it into my life.
0: Nem értettem ezt, én magam hoztam be az életembe.
1: But I got rid of it.
0: De megszabadultam.
1: Very easily in the name of Jesus.
0: Nagyon könnyen Jézus nevében.
1: Okay, so how do we break curses?
0: Hogyan törjük meg az átkokat?
1: Okay, first of all,
0: mindenek
1: write
0: előtt,
1: the faith verse. If we know that we are doing what the scripture says, or what
0: tudjuk,
1: we do is based on scripture, then we have the faith.
0: Hogyha tudjuk, hogy mit kell tennünk, mit teszünk, mit kell tennünk az írások szerint, akkor abba kell a hitünket gyakorolni.
1: Galatians 3:13 and 14.
0: Galata 3, 13, 14. versei.
1: Christ has redeemed us from the curse of the law.
0: Krisztus váltott meg minket a törvény átkától.
1: Having become a curse for us.
0: Átokká lévén értünk.
1: For it is written, cursed is everyone who hangs on a tree.
0: Mert megvan írva, átkozott minden, aki a fán függ.
1: That the blessing of Abraham,
0: hogy az Ábrahám áldása,
1: might come upon the Gentiles in Christ Jesus.
0: Krisztus Jézusban legyen a pogányokon.
1: And that we might receive the promise of the Spirit through faith.
0: Hogy a szellem ígéretét elnyerjük hit által.
1: Okay, so Jesus has redeemed us from the
0: Jézus
1: curse.
0: Jézus tehát megszabadított bennünket az átkoktól.
1: Yeah. Sometimes if we know of a sin that has opened us up to a curse, we need to confess that.
0: Hogyha tudunk olyan bűnt az életünkben, ami megnyithat bennünket átkok felé, akkor azt meg kell vallanunk.
1: When we work with people,
0: amikor együtt vagyunk emberekkel,
1: there is a place for confessing the iniquity of the forefathers.
0: Akkor helyet adunk annak, hogy megvallják az apáik és felmenőink bűneit.
1: If we see there's a curse there, we break the curse at that time.
0: És hogyha láttunk abban olyan dolgokat, amik átkot eredményezhetnek, akkor megtörjük egyidejűleg az átkot is.
1: Yeah. There is also there a prayer by the counselee. That he prays that the Lord will free him from the curse.
0: És van olyan ima is a szolgálat során, ami megszabadítja őket az átkok alól.
1: And we command that the curse be broken in the name of Jesus.
0: És parancsolunk is, hogy az adott átok legyen megtörve Jézus Krisztus nevében.
1: Yeah, we might say something like this.
0: Valami ilyesmit mondhatunk.
1: I break the curse of XXX.
0: Megtöröm az XY átkát.
1: Over Jim.
0: Jim felett.
1: I go back to the beginning of the curse.
0: Visszamegyek az átok forrásához,
1: and I cut its roots.
0: Kivágom annak a gyökereit.
1: I free Jim.
0: Felszabadítom Jimet.
1: And his family.
0: És az ő családját.
1: And his descendants.
0: És az ő örököseit.
1: From this curse.
0: Leszármazottait ettől
1: in the name of Jesus.
0: Jézus nevében.
1: It's important that we also free the descendants.
0: Nagyon fontos az, hogy a leszármazottait is.
1: So that the curse is finished and cannot start up again in the next generation.
0: Alól, hogy az az átok, amit megtörtünk és aminek le kell zárulni az ő életében, ez ne folytatódhasson.
1: When you get the receive the notes, there will be notes telling you about some of the things that the scriptures say cause curses, but there are
0: a jegyzetben,
1: things that cause curses
0: kapni,
1: that are not necessarily mentioned in the scripture.
0: Vannak felsorolva olyan forrásai az átkoknak, amik a Bibliában említésre kerülnek, de vannak olyanok is, amik nincsenek a Bibliában benn.
1: But when you see the principles and when you see the types of things that cause curses, then you will
0: hogy milyen dolgok eredményezhetnek átkokat, akkor észre fogod venni ezeket a kapukat vagy forrásokat.
1: Okay. Very powerful and dramatic changes come in people's lives.
0: Nagyon drámai és erőteljes változásokat eredményez emberek életében, amikor felszabadítjuk őket átkok alól.
1: Patterns of sin are just broken and do not occur again in the next generation.
0: A bűnöket, átkokat megtörjük és nem fordulnak többé elő a következő generációban.
1: I remember one woman that we prayed for to break the curses in her life.
0: Akinek megtörtünk átkokat az élete fölött.
1: And it was like she'd suddenly got 10 years younger.
0: És ezután úgy nézett ki, mint
1: because
0: hogy 10 évet fiatalodott volna, mert mindazok a terhek, amit addig lenyomták
1: okay.
0: őt, azok
1: so,
0: elmentek
1: so
0: az életéről.
1: Breaking curses is a very important part of helping people, bringing people into wholeness.
0: Az átkok megtörése az nagyon fontos része az emberek teljességre való eljuttatásának.
1: Because these are heavy weights for people to carry.
0: Mert ez egy olyan nehéz súly, amit az embereknek okay. cipelniük kell.
1: Something else that is very, very important is
0: még
1: dealing with soul ties.
0: Nagyon fontos az a lelki dolgokkal való elbánás.
1: Okay, soul ties are things like the bonding that happens between a husband and wife.
0: A lelki kötelékek azok olyanok, amilyen például a férjek és feleségek között
1: van. And the bonding between parents and their children.
0: És vagy például a szülők és gyerekek között.
1: And God has given us this ability to form these bondings with people.
0: Isten adott nekünk képességet arra, hogy ilyen módon kapcsolódjunk más emberekhez.
1: But in a fallen world,
0: de a bukott világban,
1: even the most wonderful blessings from God,
0: még Isten legcsodálatosabb áldásai
1: can be turned into negative things.
0: És fordulhatnak negatív dolgokba.
1: Okay, so our God is a God of relationships.
0: A mi Istenünk a kapcsolatoknak az Istene.
1: When you think about it, God has always lived in a relationship.
0: Gondoljátok csak végig, Isten mindig kapcsolatokban mozog, kapcsolatokban él.
1: I shouldn't say lived, I should say existed, yeah.
0: But nem akarom azt mondani, hogy kapcsolatokban él, hanem kapcsolatokban
1: yeah,
0: létezik.
1: Because God has always been Father, Son and Holy Spirit.
0: Mert Isten mindig Atya, Fiú és Szent Szellem volt.
1: And there has always been this strong love relationship within the Godhead.
0: A Szent Háromságon belül ez az erős szeretet kapcsolódás, kapcsolatok.
1: And in fact it is the relationship within the Godhead that is the pattern that God has put into the family.
0: Valójában a Szent Háromságban lévő szeretet kapcsolódás, kapcsolat módja az, amit
1: and
0: Isten
1: so
0: belehelyezett
1: God, when
0: a családba.
1: Us, he created
0: és amikor Isten teremtett bennünket, akkor ő minket is kapcsolatokra teremtett.
1: To form relationships with himself.
0: hogy magával kapcsolatunk legyen, hogy a családjainkon belül legyenek kapcsolataink, Isten családjával, a gyülekezetben legyenek kapcsolataink, és azon kívül is emberekkel kapcsolódjunk.
1: Now some relationships are fairly shallow.
0: Néhány kapcsolat nagyon felületes.
1: Well, some are very, very deep.
0: Más kapcsolataink pedig nagyon-nagyon mélyek.
1: And in deeper relationships, we form strong bonds with other people.
0: Kialakulnak erősebb vagy gyengébb kötődések emberekhez.
1: And these bondings are often referred to as soul ties.
0: És ezeket a kötődéseket sokszor úgy hívják, hogy lelki kötelékek. Egészen néhány nappal ezelőttig.
1: Although I believe it exists, and I believe that that is a good way to refer to it.
0: Úgy gondoltam, hogy ezek a lelki kötelékek.
1: The expression is not used in the Bible.
0: Hogy ezt a kifejezést nem használja a Biblia.
1: But actually, I discovered a few days ago that it is.
0: De aztán néhány nappal ezelőtt felfedeztem, hogy mégiscsak van erről szó a Bibliában.
1: In Genesis 44:30.
0: A Teremtés könyve 44. rész.
1: It says that Jacob's life is bound up with the life of his son Benjamin.
0: 30-ban. 13.
1: And where it says bound up, it's the same word as is used for bondings of friends, which is knit or tied.
0: Tehát ez arra utal, ahogyan barátok kötődnek össze, összekapcsolódás, összekötést jelent.
1: For example, David and Jonathan
0: például
1: had
0: David
1: such a close relationship.
0: Között olyan szoros kapcsolat volt.
1: That their souls, it says the Bible says their souls were knit together.
0: Hogy az ő lelkük összeköttetett, azt mondja a Biblia.
1: And you know when the ladies do their knitting,
0: tudjátok, amikor a hölgyek kötnek,
1: these are very complicated knots.
0: Azok nagyon nagyon komplikált csomók.
1: And it says that Jacob's life was so knotted up
0: with
1: the life of his son Benjamin.
0: A fiának Benjaminnak az életével.
1: So when I noticed that, I looked more closely into the Hebrew words here.
0: Amikor ezt észrevettem, akkor egy kicsit jobban utána néztem az itt használt héber kifejezésre.
1: And I saw that the word for life means life, soul, mind, emotions.
0: És azt találtam, hogy itt az életre használt szó az életet, érzelmet.
1: So it means that the soul of Jacob was in a soul tie with his son.
0: Ez azt jelenti, hogy Jákobnak az élete egy ilyen lelki kapcsolatban, lelki kötődésben volt Benjamin.
1: And it was a tie,
0: it was a
1: strong bond of love of the heart, mind and emotions.
0: Ez egy erős kapcsolat, egy erős kötődés volt az életük, az elméjük
1: towards
0: lelkük
1: the only remaining son of his favorite wife.
0: Mert Benjamin volt az egyetlen fia, aki életben maradt a kedves feleségétől.
1: So it's even more biblical than I realized.
0: Tehát ez a dolog még
1: Actually,
0: bibliai,
1: I explain some expressions.
0: Gondoltam.
1: Biblical means the Bible talks about it.
0: Bibliai értelemben a Biblia tehát beszél erről.
1: Unbiblical means that the Bible speaks against something.
0: Nem bibliai, amikor a Biblia valami ellen beszél.
1: But many things are true, but not talked about in the Bible.
0: Sok dolog igaz, de nem beszél róla a Szentírás.
1: And so they are non-biblical.
0: És ezek nem bibliai.
1: Not unbiblical, because the Bible doesn't say this is not true.
0: Mert a Biblia nem mondja azt, hogy ez nem igaz, vagy ez.
1: It doesn't say anything about it.
0: Csak nem mond róla semmit az egész dologról.
1: And before I thought that soul ties were something that it was an expression that was not found in the Bible.
0: És korábban az ilyen lelki kötelékekre úgy gondoltam, hogy ezről nem beszél a Biblia.
1: But now I realize that it does.
0: De most már felismertem, hogy
1: So the Lord has created us to have deep ties.
0: Isten arra teremtett bennünket, hogy mély kötődéseink legyenek.
1: And to have form long-lasting relationships.
0: És a hosszantartó kapcsolatainkban.
1: which include the whole personality.
0: Amelyekben az egész személyiségünkbe kell benne vagyunk.
1: This we call it bonding in the is a bonding is a modern word as outside of the church.
0: A kötelék az a gyülekezeten kívül.
1: And in the last few years, there's been a much greater understanding of what happens inside the brain.
0: Amióta jobban megértették azt, hogy az agyon belül milyen folyamatok zajlanak.
1: And we now know that this bonding involves complex chemical and hormonal changes.
0: És ezek a kapcsolatok komplex hormonális és idegrendszeri
1: and changes in the brain.
0: Változásokat eredményeznek az agyban.
1: And the memory.
0: Az agyban történő változások.
1: As the brain develops towards a person.
0: Az adott személy felé kialakulnak változások az agyban, hormonális
1: and it confirms a lot of things that I've felt is true, known is true, but couldn't put my finger on some proof.
0: Ezek olyan dolgok, amiket nem tudok az ujjaimmal megfogni, de bebizonyították, hogy így működnek.
1: Because God is God of relationship.
0: És mivel Isten a kapcsolatok Istene,
1: and he's created us for relationship,
0: és kapcsolatokra teremtett minket,
1: and he's created us for relationship with himself,
0: és saját magával való kapcsolatra teremtett minket,
1: he intends that we have strong soul ties with him.
0: Ő azt akarja, hogy vele is erős lelki kötődésben legyünk.
1: In 1 Corinthians 6,
0: 1 Korintus 6,
1: verse 15-16,
0: 1 Korintus 6, 15-től 16-ig.
1: Do you not know that your bodies are members of Christ?
0: Nem tudjátok-e, hogy a ti testeitek a Krisztusnak tagjai?
1: Should I take the members of Christ and make them members of a harlot?
0: Elszakítva hát a Krisztus tagjait paráznának tagjaivá
1: tegyem? Or do you not know that he who is joined to a harlot,
0: avagy nem tudjátok-e, hogy aki a paráznával egyesül, egy test vele.
1: For the two, he says, shall become one.
0: Mert ketten lesznek, úgymond, egy testé.
1: But he who is joined to the Lord is one spirit with him.
0: Aki pedig az Úrral egyesül, egy
1: Now,
0: szellem
1: when vele. He say, when he uses the expression who is joined to the Lord,
0: amikor azt a kifejezést használja, hogy aki pedig az Úrral egyesül,
1: he uses the same expression.
0: Az egyesül, az ugyanaz a kifejezés,
1: for,
0: ugyanaz a
1: for
0: szó.
1: For when the in the New Testament it quotes the creation.
0: Ahogyan az Új Szövetség ugye utal a teremtésre.
1: And it says a man shall leave his mother and father.
0: És azt mondja, hogy
1: and be joined to his wife and they become one flesh.
0: Elhagyja az apját és az anyját, és ragaszkodik az ő feleségéhez, és lesznek ketten egy testé. Pál azt mondja, hogy ehhez teljesen hasonlóan
1: a believer becomes joined to the Lord and becomes one spirit with the Lord.
0: Teljesen hasonló módon a hívő, amikor kapcsolódik az Úrral, akkor
1: so
0: egy szellemmé lesz vele.
1: One with a husband and wife, it's physical, it's psychological, it's spiritual.
0: Férjek és feleségek közötti kapcsolat is testi, lelki
1: and
0: és szellemi.
1: And between a believer and the Lord, it is this strong bond of the soul and the spirit.
0: Hívőként kapcsolatban vagyunk az Úrral, akkor ez egy ugyanilyen erőteljes testet, lelket, szellemet
1: so the same
0: kapcsolat.
1: Things in our brain forming these bonds.
0: Ugyan azok a folyamatok az agyban lezajlanak ebben a kötelékben, ebben a kapcsolatban.
1: Forms a strong helps us to form a strong bond with the Lord.
0: És segítségünkre vannak abban, hogy erős kapcsolódást alakítsunk ki az Úrral.
1: In John 14:20.
0: A János 14:20-ban.
1: It talks about being in Jesus.
0: Beszél arról, hogy Jézus
1: as he
0: lenni,
1: is in the Father. Yeah, and
0: mert,
1: in Jesus, in the Father,
0: van.
1: He's talking about being united.
0: És azt mondja, hogy az Atya és ő egyet.
1: So there are these strong ties within the Godhead,
0: Tehát a Szent Háromságon belül is
1: strong ties between us and the Lord.
0: Erős kötődések vannak. És közöttünk és az Úr között is ilyen erős
1: and
0: kötődések
1: in,
0: vannak.
1: In Luke 10 and in other places in Luke 10:27.
0: Lukács 10
1: You shall love the Lord with all your heart and soul and strength and mind.
0: Azt mondja, hogy szeressük az Urat teljes szívünkből, teljes lelkünkből és minden elménkből,
1: We need strong soul ties within the family.
0: Erős lelki kötődéseknek kell lenni.
1: But negative soul ties.
0: De a negatív
1: they need to be broken and cut off of people.
0: Meg kell törnünk és le kell vágnunk ezeket az embereket.
1: So that we can form good, godly ties.
0: És jó Isten szerinti
1: with our family and with God himself.
0: Kell kialakítanunk a családjainkon belül.
1: You see, and inner healing has not achieved its aim of wholeness.
0: A belső gyógyulás nem tudja elérni a célját.
1: Unless it frees the person we are ministering to,
0: anélkül, hogy meg ne szabadítanánk azt a szemét, aki
1: felé szolgálunk, to be able to make a deeper commitment to the Lord,
0: hogy ő ne szánná oda egy mélyebb elkötelezettségre magát,
1: a true disciple of Jesus Christ.
0: Az Úrral, és hogy ne kötelezni el magát arra, hogy Jézus Krisztus hűséges
1: életévé
0: válik. Láttunk embereket mélységes sebekből meggyógyulni, és ez csodálatos.
1: But the ministry is not just to stop people from hurting.
0: De a szolgálat nem csak az, hogy az embereket megmentsük a fájdalmaitól.
1: It is to enable them to have a better relationship and a closer relationship with the Lord.
0: Hanem az is a célunk, hogy egy jobb, szorosabb kapcsolatba vigyük be őket az Úrral.
1: To have a better relationship to the husband and wife.
0: Hogy jobb, erőteljesebb kapcsolatba kerüljenek.
1: To have better relationships within their family.
0: És a családjaikon belül a családtagjaikkal.
1: And to be able to form better relationships within God's family.
0: És hogy jobb, erőteljesebb kapcsolatba kerüljenek a gyülekezetekben belül egymással.
1: When God brought the woman he had created to Adam.
0: Amikor Isten odahozta az asszonyt, aki teremtett
1: Adamhoz. Adam immediately knew this is it.
0: Adam rögtön tudta, hogy ez az.
1: This is the one for me.
0: Ő az, akit a számomra készített Isten.
1: And then the Lord explained, as I've said, a man shall leave his mother and father.
0: És ezért mondta az Úr azt, hogy a férfi elhagyja az apját
1: és az
0: anyját. He will
1: cleave to his wife,
0: és
1: and they will become one flesh.
0: És egy testé lesznek.
1: So at that time the ties between the parents and the child.
0: Abban az időben a szülők és a gyerekek közötti kapcsolat.
1: Are loosening, so that the person can marry and form the husband, the new husband and wife can form a totally new family.
0: Tehát annak idején, amikor ez megtörténik egy férfi életében, hogy elhagyja az apját és az anyát és ragaszkodik a feleségéhez, akkor a korábbi szüleivel való kapcsolatnak meg kell oldódnia, és a feleségéhez
1: kell
0: egy erőteljes kapcsolatban
1: összekapcsolódni.
0: Ahogy kapcsolódik a feleséghez, ezt a Biblia úgy fejezi ki, hogy összeragasztatnak.
1: Some translations say he will be united with his wife.
0: Néhány fordítás azt mondja, hogy egyé válik a feleségével.
1: And they become one.
0: Egyé válnak.
1: In a special way.
0: Egy különleges módon.
1: In a bond that is designed to last for a lifetime.
0: Egy olyan kötődésben, egy olyan kapcsolatban, ami élethosszig szól.
1: Psychological, emotional and physical ties.
0: És érzelmi és fizikai kötődésből áll.
1: It forms a new and a unique family.
0: És ez egy új és különleges családot eredményez.
1: Aha, how long have we got? Finished. Okay. Well, that's a good note to finish on, isn't it?
0: Ez egy pont jó pont arra, hogy befejezzük, igaz?
1: The marriage is designed to be for life and it's designed to be happy.
0: Hogy a házasság az egy életre
1: to reflect the love between the Father, the Son and the Holy Spirit.
0: És hogy azt a szeretetet fejezze ki, ami a Fiú, a Szent Szellem és az Atya között van.
1: Amen.
0: Amen.
2: Ez volt a Növekedjünk hitben.
3: Növekedjünk hitben.
2: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
2: Ez a Rádió Sansz.
4: Ez a Rádió.

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Közben elmondom nektek, hogy ha már karácsony van, emlékeztek, hogy ott vannak a pásztorok, örvendezve, sietve, azaz. Az a helyzet, hogy a pásztorokhoz mikor jelent meg Isten angyala? Emlékeztek? Nem fáztok? Ki a fűtés felelős? Csináljatok már meleget. Már elejétől kezdve akartam. Én elejétől kezdve fázok egy kicsit. Fázok. Ez a leg... igen. Milyen napszak volt, amikor a... Közben írjátok nyugodtan. Igen. Igen. Milyen napszak volt, amikor megjelent az angyal a pásztoroknak, szerintetek?
4: Igen, éjszaka volt, mert lehetett látni a csillagok, meg minden fényesség, meg dicsőség, meg stb.
3: Miért nem aludtak éjszaka azok a pásztorok? Miért virasztottak a pásztorok? Tehát őrizték a nyájat, igaz? Habakuk profétától olvasok föl a második fejezet első versét, ismeritek? Őrhelyemre állok. Megállok a bástyán, és vigyázok, hogy lássam, mit szól hozzám. Mit feleljek a panaszom dolgában? Hát ez az őrhely. Ami miatt erről szeretnék beszélni, közeledik a karácsony. Karácsony egy érdekes időszak. Karácsony egy olyan időszak, amikor a legnagyobb puszi, meg egybeölelkezésektől kezdve a legnagyobb családi veszekedésekig sok minden megtörténhet. És familiáris, családi, generációs problémák és feszültségek és ellentétek és neheztelések és stb. Rendkívül jó alkalmak és lehetőségek, hogy fölborítsák a családi kapcsolatokat és békességet. A pásztorok jött a karácsony, közeledett Jézus születésének a napja. Nem kell egyébként olyan nagyon ezen kiakadni, hogy mikor született Jézus, tudom, hogy ez bálványimádás, hogy most a december 24, meg stb. Meg a fát se imádjuk, tehát nem láttam, hogy valaki leborult volna előtte, tehát nem kell kiakadni. Az a helyzet, hogy volt már olyan valamelyikőtök, akik nőnapon adtak a feleségeteknek egy szál virágot, pedig az hát szocialista vagy kommunista ünnep. Március 8. Vagy hát van még egy csomó más ilyen, a nagy októberi szocialista forradalom november 7-én ünnepelték, ugye itt erre, ezen az érában régebben. Aztán lehetne még egy csomó mindent mondani, hogy ma már, hogyha fölütöd a naptárt, akkor minden nap dedikálva van valamire, ugye most a gombfűzők világnapja, vagy valami, mindig van valami világnap. Vedd úgy, hogy a december 24 arra van dedikálva, hogy Jézus születését ünnepeljük. Őrhelyükre álltak azok a pásztorok is, és figyeltek. Odafigyeltek arra, hogy a nyáj rendben legyen. Ettek, ittak, pihentek, stb., de őrködtek. Mint őrállóknak van profétai közbenjárás feladatunk. Föl kell, hogy készüljél lelkileg és szellemileg a karácsonyi napokra. Hogy ne érjen váratlanul egy családi ebéd, ne érjen váratlanul egy családi vihar, hanem hogyha mégis összevesztésre kerülne sor valaki között, te legyél a békesség teremtője. Ehhez jó, hogyha már most, nem akkor, kapkodod a fejed, hogy most mit mondjak, mit szóljak, mit húzzak, milyen lapot osszak, hanem jó, ha már most fölkészülünk rá. Az őrálló az azt is jelenti, hogy úgy nézed a horizontot és figyelsz, nem magad elé nézel, messzebbre nézel, kicsit távolabbra nézel magadtól. A potenciális veszélyeket, a fenyegetés, stb. Stb. Nekünk, mint szellemi őrállóknak, mert az, hogy Isten tudott egy csomó dolgot szólni hozzád, elkezdett benned egy munkát, ez felelősséggel jár. Akinek sok adatot, sokat követelnek tőle. Ég a kazánba a tűz. Dicsőség Istennek. Aha. Hozzunk fát. Amikor őrállás, figyelsz, egyáltalán nem mindegy, hogy ott néma vagy, vagy beszélsz. Készülve a karácsonyra, meg lehet határozni a beszédeinkkel, például a családi vacsorák, ebédeknek a légkörét már most. Lehet egy elégedetlenséggel és egy feszültséggel előkészíteni egy sopánkodással, egy zsörtölődéssel, morgolódással, meg lehet egy hálaadással is megemlékezni és előkészíteni azokat a találkozásokat. A szavaiddal utat készítesz. Az Izajás prófétától olvastuk az 61-es fejezetet. Izajás prófétától van az a néhány szó is, amivel Gábriel elment, mert elment nem csak Máriához ment el, hanem néhány hónappal azelőtt elment, emlékeztek, Zakariáshoz, bemerítő Jánosnak, keresztelő Jánosnak az apjához. Ott a templomban megjelent neki. Szintén Izaiás prófétától szólt egy üzenetet, hogy hazamész, bár öreg volt már és idős volt Zakariás, a felesége is szintén, de feleséget szül fiat, és Jánosnak fogjátok nevezni. Ő lesz az, aki a kiáltó szó a pusztában, aki utat készít a Mesiásnak. Útkészítés az azt jelenti, hogy nem tudsz utat készíteni, ha néma vagy. Ezek a pásztorok valamilyen módon utat is készítettek a Mesiásnak, őnekik is szólt Isten angyala, de ők is utána elmondták másoknak, amit láttak, hallottak. Nekünk is az útkészítés most az elkövetkező karácsonyi ünnepekre, családi találkozásra, lehet az egyébként testvéri találkozás, és akármilyen vendégjárás, vagy ha otthon maradsz, hogy békesség legyen, a szavainkkal, beszédünkkel elő tudjuk készíteni. Útkészítés. A szavaink. Hogyan hirdetünk ki dolgokat? És én a kihirdetésnek, a proklamálásnak, kinyilvánításnak a profitai erejéről szeretnék ma szólni. Van úgy, hogy a Szent Szellem szól, és úgy hiszem, hogy annak van az ideje, hogy az őrállók előálljanak, és előállj úgy, mint egy őrhelyedre álló ember, akinek felelőssége van a szeretteidért, rokonaidért, szomszédaidért, munkatársaidért, iskolatársaidért, testvéreidért, és ha kell, akkor jelents ki, előre hirdess ki, proklamálj, nyilatkoztass ki isteni igazságokat, amelyek utat készítsenek Isten szeretetének, jóságának és békességének. Meg lehet határozni. Izajás 62, 6-os, 7-es verse így szól. Kőfalaidra, Jeruzsálem, őrizőket állítottam, egész nap és egész éjjel szüntelen nem hallgatnak. Ti, akik az Urat emlékeztetitek, ne nyugodjatok, ne hagyjatok nyugtot neki, amíg megújítja és dicsőségessé teszi Jeruzsálemet ezen a földön. kőfalra állnak az őrállók. Nem a földön vannak, hanem fölmennek, kőfalra állnak. És akkor ott kijelentik a nem valami új dolgot, hanem a nyilvánvalót. De az, ami még messzebb van, az, ami nem ott van, hanem ami még távol van, távolról lát, azt hirdetik ki az őrállók. Ha a fal tetején vagy, mint őrálló, akkor nem az itt velem, épp most az érzéseimbe, gondolataimba, épp a mába történt dolgok foglalkoztatnak pusztán, hanem fölemelem a tekintetemet magamról, és elkezdek egy kicsit távolabb nézni. A holnap érdekel engem. Engem nem csak az érdekel, hogy most kiosszuk az ajándékot majd karácsonykor, a rokonok, meg a barátok, meg a találkozásokkal, hanem az is érdekel, hogy mi lesz annak a gyümölcse. Én azt szeretném, hogy annak a gyümölcse békesség legyen. Annak a gyümölcse valahogy Isten szeretetének az érintettsége legyen az életükbe. Valami megérintse őket, nem az ajándéknak az ára, nagysága, hanem valami a szívedből, ami benne van, Isten szeretetéből, az valahogy a természet fölötti fele, az Atya fele valahogy meg tudja indítani. Ez érdekel. Ez a holnap, ez a jövő, és mint őrálló, ezért egy felelősségünk van. Egy őrálló kijelentésének, látásának, ha úgy tetszik, helyzetének a magassága meghatározza a perspektívája, szélességét és távlatait. Azt, hogy mennyire látsz, milyen belátásod van a testvéreid, a hozzátartozóid, a családtagjaid életébe, vagy akár a saját életedbe, föl kell menj a helyedre, az őrálló helyére. Ha lent vagy, nem látom csak a saját magam dombját. Most nem akartam jelzővel érinteni. Mert mindenkinek megvan a saját kiskakas félkarcája, enyém a vár, tiéd a lekvár, ez az enyém, stb. Stb. Ez megvan a családokban, megvan az osztályokban, iskolákban, megvan a munkahelyeken, megvan a városban, megvan az országban is. Kiosztották, ez az enyém, és senkinek semmi köze ehhez. Csak a sógornak, meg a komának. Egyébként semmi más. De hogyha följebb mész, akkor azt veszed észre, nem csak ezt látod, ami most van. Ha följebb mész, akkor mint őrálló elkezdesz távolabbra látni. Elkezdesz túllátni ezen, mert lesz a mostani kiskakasoknak vége. Minden dombnak van alja. Nem csak teteje, hanem van alja. Van vége a határának, a minden ember befolyásának van határának. Minden ember életének is van vége. Az a helyzet, hogy itt a Földön, amíg testben élünk, véges időben élünk, és ahogy följebb megyünk, Isten messzebb ellátást ad, messzebb belátást ad, távolabbi jövőre ad kijelentést. Föl kell mennünk őrálló helyekre, magasabb helyekre. Ehhez sokszor az kell, hogy lenyugodj, egy kis időd legyen. Tegnap este áramszünet volt nálunk, reggelig muszáj volt lenyugodni, nem tudtam a gépet használni. Mi van? Nem ment. De muszáj, oké, mondod persze, de neked is lehet olyan, hogy elmegy a fázis, vagy ha úgy tetszik, el kell, hogy menjen a fázis, hogy kimenjen a biztosíték, hogy elkezdjél látni, egy kicsit magasabbra menni, hogy elkezdjél messzebbre ellátni. Érdekel-e az, hogy mi lesz a gyerekeddel 10 év múlva? Érdekel-e az, hogy mi lesz apáddal 10 év múlva? Vagy 30 év múlva? Érdekel-e az, hogy mi lesz a szomszédoddal? Érdekel-e az, hogy mi lesz azzal a munkatársaddal, aki egyébként egy szemét és állandóan keresztbe tesz? Már nem csak azon adja az, hogy mostan hogyan tudj revansot venni, tehát nem erről beszélek, amiről az Ildi is bizonyságot tett. Tehát érdekel-e az, adja az-e, vagy a szívedben forgatod-e azt, hogy Istenem az ő életébe is valahogy, hogyha a te szereteted, jóságod, akár rajtam keresztül is, be tudjon jönni. Ezen jártatod-e a szívedet, agyadat? Persze érzed, hogy hát ez nem igazságos, Istenem, de hát közben rájössz, hogy az se volt túl igazságos, hogy mielőtt mi még kimondhattuk volna azt, hogy szeretlek, Istenem, hiszek benned, ő már rég letette az életét, érted? Megértem. Szóval az se volt túl igazságos, mert megelőlegzett egy nagy hittel és nagy bizalommal az életünkért sok mindent. Amikor fölmész egy helyre, fölmész az őrhelyedre, akkor elkezdesz hallani Istentől dolgokat. Amikor elkezdesz hallani Istentől dolgokat, akkor azt ki is kell mondani. Mit mondasz ki az őrhelyeden? Mit hallasz meg az őrhelyeden? Mire hegyezd ki a füledet, hogy meghald? Mert erre is meg kell tanítani a fülemet. Emlékeztek a kis Sámuel, amikor elaludt, akkor szólt az Úr hozzá, hogy Sámuel, Sámuel. És akkor gyorsan felugrott, kiszaladt az Élihez, a mesterhez. Itt vagyok, Éli. Fölkeltette. Itt vagyok. Mi van? Hát, hogy szólítottál, itt vagyok. Én nem szólítottalak. Aludtam eddig. Menj vissza, aludjál. És akkor megint Sámuel, Sámuel. Gyorsan fölkap. Megint fölrázza. Itt vagyok. Mi van? Hát ő szólított. Én nem szólítottalak. Menj vissza alulni, és akkor harmadszor is. Sámuel, Sámuel. És akkor, akkor már nem ébredt föl, már gondolkozott az öreg Éli is, és akkor mondja, hogy hát akkor az biztos Isten szólt neked. Akkor mondd meg legközelebb, ha szól. Itt vagyok, Uram, hallja a te szolgád. Miért nem folytatta Isten először is? Ezen gondolkoztam. Ma reggel ezen gondolkoztam. Miért kellett Éli is az egész történethez? Ki hagyhatta volna Isten Élit? Minek kellett bele? Kellett, hogy valaki mentorálja azt a gyereket. Mert meg kellett tanítani a gyereknek, hogy mit halljon. És ha hall valamit, azt tudja és tudatosítsa, hogy az Istentől van. És sokszor nekünk is, amikor őrt állsz, amikor figyelsz, felelősséget veszel föl a szeretteidért, a tieidért, vagy akár a városért, vagy nagyobb léptékbe az országgal kapcsolatba, mert egyáltalán nem mindegy számodra se, hogy milyen törvények, milyen rendeletek, milyen határozatok, milyen döntések születnek. Hogyha ezt fölveszed, akkor treníroznom kell valahogy a fülemet, a szívemet, hogy vajon miket akarok meghallani. Mert sok minden cikázik az agyadba, nem? Sok minden gondolat van. De emlékeznünk kell Istennek a szavaira, ígéreteire. Mert azt mondja itt az Izajás proféta, hogy egész nap és egész éjjel szüntelen nem hallgatnak ezek az őrizők, állandóan beszélnek. Ez nem egy olyan, hogy mormolja az ima malmot, azt mondja, hogy ti, akik az Urat emlékeztetitek, ne nyugodjatok, ne hagyjatok nyugtot neki. Tehát mit kell nekem mondanom Istennek állandóan? Az Istennek az ígéreteit. Egyszerűen, amiket ő már szólt, meg kell hallanom újból, meg kell emlékeznem a régen kimondott ígéretekről, és arra is kell figyelnem, hogy mi az, ami most aktuálisan ott van Istennek a szívében, amit ő most azt akarja, hogy valósággá legyen, kézzelfogható legyen, az emberek életébe bejöjjön. Ez sokszor több, mint az, hogy most lerontani sötétségnek az erősségeit. Egyszerűen, amit kimondott például Isten áldásokat. Isten tisztelet végén mi általában el szoktuk mondani az ároni áldást, nem tudom, hogy azt úgy föltűnt-e, egymásra el szoktuk mondani közösen, a Mózes 4. könyvének a 6. fejezete utolsó versei. Ott úgy van, azt mondja Isten, ezekkel a szavakkal áld meg az én népemet, amikor valaki a népem fiai közül oda megy hozzád és áldást kér. Mert amikor ezekkel a szavakkal megáldod őket, az én nevemet helyezed rájuk. Mondta Mózesnek az Úr, és utána Mózesnek és Áronnak. Tehát ezért az ároni áldás, ezért mondjuk, amikor kimondjuk ezeket a szavakat, van, aki azt mondja, ó, milyen vallásos szokás. Ezt lehet vallásos szokásból is mondani, de lehet ezt hitből is kimondani. Amikor te hiszel abba, hogy Isten szívéből, Isten szájából már kijött áldást rámondok valakire, hiszel abba, hogy az ugyanolyan erő és hatalom, mint amikor Isten kimondta, és annak teremtő ereje, áldást teremtő ereje van, áldást létrehozó ereje van, mert amikor ő szólt, akkor meglett. Amikor parancsolt, akkor előállt. Amikor rajtam keresztül szól áldás, az az áldás meglett. Nem meglesz jövő időben, hanem meglett. Akkor ezzel a hittel mondod ki, akkor áldást teremtesz. Mit csinálsz? Gyakorlatilag az történik, hogy kiszorítod az őrállói felelősséged által az Isten szájából már kijött áldások megragadásával és kihirdetésével, kinyilatkoztatásával, proklamálásával, kiszorítod az emberek, a rád bízottak, a szeretteid életéből a sötétségnek az erőit, az átkoknak az erőit, a viszályoknak, a családi örökség miatt összeveszett feszültségeknek, nehezteléseknek, meg nem bocsátásoknak az ereit. Ki lehet szorítani családi, familiáris, generációs átkokat, családi, familiáris, generációs betegségeket, feszültségeket, és higgyétek el, hogy az áldásban sokkal nagyobb erő van, mint gondolnánk. Nem véletlenül mondja Pál apostol a Rómaiakhoz írt levél 12. fejezet 14. verse. Áldjátok azokat, akik titeket kergetnek, vagy átkoznak. Áldjátok és ne átkozzátok. A gonoszt jóval győz le. Tehát az azt jelenti, hogy az áldásnak nagyobb ereje van, mint az átoknak. Az átok ellen ne úgy hadakozz, hogy az Úr Jézus nevében megkötözöm, és semmisé teszem, és felszabadítom magam, stb. Stb. Lehet, hogy Isten fog így is vezetni. Nem ez fog téged elsősorban a szabadságra, vagy a barátodat, a gyerekedet, a családtagjaidat a szabadságra elvezetni, hogy az évek vagy évtizedek óta ott a szívében benne levő keserűség és nehezteléstől felszabaduljon. Amikor összejönnek, akkor ne családi háborúság és vitatkozás legyen, hanem legyen egy normális, békessége, szeretetteljes kapcsolat, hanem sokszor az, hogy már előtte elkezdett fölkészíteni, előkészíteni az Úrnak az utat. Mi által, hogy elkezded megáldani. Kihirdeted rájuk Istennek az áldásait. Keres áldás helyeket. Keres olyan áldás forrásokat a Bibliába, amikor ő például áldásokat mondott. Áldást mondott Ábrahámra. Mivel Ábrahám a hitnek az atya, Ábrahámnak a magva vagy hitben, Ábrahámnak a magva a Krisztus, és Krisztusban te is az Ábrahámnak az áldását örökölted, ami ott van, meg van írva, Galata levélben mondja Pál apostol, hogy Jézus Krisztus átokká és átkozottá lett érted és értem. Miért? Hogy megszabadítson a törvény minden átkától, hogy Ábrahám minden áldását örököld a Krisztus Jézusban. Vagyis elkezdett kikeresni azokat az áldásokat, amiket Isten lehet, hogy Ábrahámnak mondott, de az Krisztusban rád is vonatkozik. De Krisztusban jogosságod van, jogosultságod van arra, hogy kimondasz a családtagjaidra. Kimondasz a testvéreidre. meg lehet változtatni az áldással emberek élet sorsát, élet menetét. Tudjátok azt, hogy hány ezer és ezer átkot szednek össze politikusok? A döntéseikkel, amelyekkel emberek ezreit, százezrek, vagy millióknak az életét nyomorítják meg, és teszik tönkre. Tudjátok, hogy hányan átkoznak politikusokat és vezetőket? A kérdésem az, én nem azt mondom, hogy mondd a rosszra, hogy jó, hanem azt, hogy Istennek az áldásával kezd el megváltoztatni embereknek a hozzáállását. Istennek az áldás kihirdetéseivel kezd el megváltoztatni a mentalitásukat. Hogy máshogy döntsenek, más határozatokat hozzanak, hogy más törvények szülessenek. Nem tudom az átokkal mássá tenni. Átokkal csak rosszabbá tudom tenni. Nem kell rosszabb. Nem kell. De jobbra szükségünk van. Jobbra minden területen szükségünk van. Mi által lesz jobb? Az áldás által. Elkezdem az áldásokat kimondani, Istennek az ígéreteit kihirdetni. Legyél őrálló. Legyél őrállója a szeretteidnek. Legyél őrállója a rád bízottaknak. Sokszor a teljes szívvel, hittel kimondott áldások hamarabb áttörik a sötétségnek az erőit és béklyóit, mint a szellemi harcnak a következetes űzöm, hajtom, kötözöm, stb. Metódusai. A lelkedbe figyeld meg. Hát nem csak szellemben, figyeld meg a lelkednek a rezdüléseit és mozdulásait, hogy hogyan változik a pszichéd, az elme, az érzés, az egész lényednek a harmóniája belül, amikor mondjuk valamivel küzdesz, mert feszültség van. A munkahelyen. Lehet az a munkatárstól, lehet az a főnöktől, lehet az akármitől, sok minden, vagy tudom, sokan vagytok pedagógusok, lehet az a gyerekektől, gyerekek szüleitől kezdve, sok minden lehet. Nem tudod megváltoztatni csak úgy. Amivel meg tudod változtatni biztosan az átkot, bármi negatív dolgot mondhatnak ki, magyarok már annyira az inger küszöb, bizonyos szempontból alacsony, nagyon könnyen kimondanak negatív, átkos dolgokat. A legapróbb dolgokra. Hétköznapi beszélgetésekbe utazol, a plázába vagy, boltba vagy, legapróbb dolgokra, sérelmekre, bántásokra, tűrőképességük olyan alacsony, hogy nagyon könnyen kimondanak komoly dolgokat. Azt mi sokszor káromkodásnak, vagy stb. Mondjuk, de az sokszor felér egy-egy átokkal. És sokszor vannak, akik ezt nem veszik komolyan, hanem úgy egyik fülükönbe, de ezeknek ereje van. De ezeknek az erejét is, nem az, hogy befeszülsz, és akkor minden tüzes nyilat, most megoltunk, meg jobbról, balról, minden, hát bele lehet őrülni. Hanem elkezded áldani az embereket. És az áldásnak nagyobb ereje van. Ne félj attól, hogyha bármilyen átok, betegség, családi, familiáris, ilyen-olyan örökség, negatív örökség vár, az isteni áldás sokkal erőteljesebb. Készülj ezzel a karácsonyra. Kezdjél el már előre áldani. Akikkel fogsz találkozni, akiket meghívsz magadhoz, vagy te meg fogod látogatni. Megígéred? Köszönöm szépen. A másik dolog az, hogy a profétai közbejárás, ugye ez már egy ilyen bevett fogalom, de mit értek alatta? Profétai közbejárás. Gyakorlatilag profétai közbejáró volt Gábriel angyal is egyébként.
4: az is egy profétai közbejáró volt, de profétai közbejáró volt ott a Jézus születésével kapcsolatban egy csomó más ember, akit lehetne itt hozni. Máriától kezdve, Simeontól, Annáig, Józseftől kezdve ott lehetne hozni még a rokonokat is, az unokatestvére, meg azoknak a szüleit. De figyeld meg, néhány hirdetést nézzünk meg. 5 Mózes 32, 3, 4. Az Úr nevét hirdetem. Tehát van, amit ki kell hirdetni. Az Úrnak a neve. Van olyan helyzet, amikor az Úrnak a gyógyító nevét kell kihirdetned. Van, hogy a Istennek a Jahve Shalom, a békesség nevét kell fölemelned. Van úgy, hogy a győztes zászló, Jehova Nissi nevet kell fölemelned. Van, amikor azt látod, hogy egyszerűen az embereknek a jogossága, igazsága megvan tiporva, megvannak gyalázva. Föl kell emelned a Jahve Tzidkénu, az igazság, az igazságosság Istenét. Mert ő az igaz Isten, az igazságnak az Istene. A trónszékének az alapja is az igazság és a jogosság. Nem lehet anélkül kereszténységről beszélni, hogyha Istennek az igazságát figyelmen kívül hagyjuk, vagy az Isten az ő beszédébe kihirdetett törvényszerűségét figyelmen kívül hagyjuk. Az Úr nevét hirdetem, magasztaljátok Istenünket, ő kőszikla, cselekedete tökéletes, minden útja igazság, hűséges Isten és nem család, igaz és egyenes ő. Ez a 3-as és a 4-es vers. Ez egy kihirdetés. Ez egy deklarálás. Mózesen keresztül felszólít Isten, hogy vannak olyan élethelyzetek, nem tudsz jobbat csinálni. Csak fölemeled Istennek a nevét, és elkezded kihirdetni. Az igazságtalanságok fölött, a jogtalanságok fölött, a kevés, dőfös uraskodások fölött, az acsarkodás, kizsákmányolás és a korrupciónak az elburjánzása fölött Istennek az igazságosságát, Istennek a jogosságát. Kihirdeted az ő uralmát, kihirdeted az ő ítéletét, majd erre is rá fogok térni. Ez nem megy, az Isten ítéletének a kihirdetése nem megy politikai, vagy nem megy revans, vagy nem megy gazdasági, vagy semmilyen más érdekből, vagy bosszúból, vagy önös érdekből. Nem működik. Csak olyanból működik, amit Isten már kihirdetett. Ami már elvégeztetett. Legyen meg a te akaratod itt a földön, ahogy megvan a mennyben. Izajás 61, 1-től 11-ig, de nem olvasom föl végig, csak az első 3 versét, amit felolvastunk, az Úristen szelleme van rajtam. Ugye ezt a názereti Jézus, mint a messiásnak a székfoglalóját olvasta föl, és hirdette ki, az egy bejelentés volt, az egy kihirdetés volt, az egy deklaráció volt, hogy most kezdem el az én kormányzásomat. Most kezdem el a királyságnak a behozatalát, ide bejövetelét, rajtam keresztül jön be most a királyság ezeken a szavakon keresztül. Az Úristen szelleme van rajtam. Azért, mert fölkent az Úr. Hogy a szegényeknek örömhírt mondjak, hirdessek, elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, kihirdessem a foglyoknak a megszabadulást, a megkötözötteknek megoldást, feloldozást hirdessek, és kinyilvánítsam az Úr kegyelmének, vagy jókedvének az idejét. Istenünk bosszúállásának a napját. Megvigasztaljak minden gyászolót. Tegyek Sion gyászolóira. Adjak nekik ékességet, a hamuhelyet, örömkenetét, gyászhelyet, dicsőségpalástját, csügget szellemhelyet, hogy igazságfáinak hívják őket az Úr kalántáinak az ő dicsőségére. Amikor látsz szükséget, az a helyzet, hogy bárhova mész, bárhol vagy, bármit csinálsz, kinyitod a szíved, füled, Jézus, mint a messiásnak a székfoglalóját, olvasta föl, és hirdette ki, az egy bejelentés volt, az egy kihirdetés volt, az egy deklaráció volt,
3: hogy most kezdem el az én kormányzásomat. Most kezdem el a királyságnak a behozatalát, ide bejövetelét, rajtam keresztül jön be most a királyság ezeken a szavakon keresztül, az Úristen szelleme van rajtam. Azért, mert fölkent az Úr. Hogy a szegényeknek örömhírt mondjak, hirdessek, elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, kihirdessem a foglyoknak a megszabadulást, a megkötözötteknek megoldást, feloldozást hirdessek, és kinyilvánítsam az Úr kegyelmének, vagy jókedvének az idejét. Istenünk bosszú állásának a napját. Megvigasztaljak minden gyászolót. Tegyek Sion gyászolóira, adjak nekik ékességet, a hamuhelyet, örömkenetét, gyászhelyet, dicsőségpalástját, csügget szellemhelyet, hogy igazságfáinak hívják őket az Úr palántáinak az ő dicsőségére. Amikor látsz szükséget, az a helyzet, hogy bárhova mész, bárhol vagy, bármit csinálsz, kinyitod

0: Mondjak.
1: Hirdessek, elküldött, hogy bekössem a megtört szívűeket, kihirdessem a foglyoknak a megszabadulást, a megkötözötteknek megoldást, feloldozást hirdesse, és kinyilvánítsam az Úr kegyelmének vagy jókedvének az idejét, Istenünk bosszúállásának a napját. Megvigasztaljak minden gyászolót, tegyek Sion gyászolóira, adjak nekik ékességet, a hamuhelyet, örömkenetét, gyászhelyet, dicsőségpalástját, csügget szellem helyet, hogy igazságfáinak hívják őket az Úr kalántáinak az ő dicsőségére. Amikor látsz szükséget, az a helyzet, hogy bárhova mész, bárhol vagy, bármit csinálsz, kinyitod a szíved, füled, szükséget látsz. Olyan helyzet van. Ha szükséget látsz, tudod, mit kell csinálni? Föl kell emelni a szavadat. De mielőtt kinyitnád a szavadat, az őrhelyre állva egy kicsit nézz messzebbre. Ne csak a szükség, ne csak a nehézség, ne csak a pillanatnyi megalázottság, vagy a pillanatnyi igazságtalanságnak az élménye határozza meg a szavaidat. Mert a héten látunk, hallottunk sok mindent. Ne ezt határozzon meg, kicsit nézz távolabb. Isten igazságos. Isten jogosságos. És eljön minden bűnnek az ítélete. Eljön minden jogtalanságnak és igazságtalanságnak az ítélete. De ez a te szavaidon is múlik. De nem megy az abból, hogy most én valami érzelmi bosszúból, vagy akármiből mondjak bárkire is. Hanem a mesiásként odaállt a názereti Jézus, és azt mondja, hogy a szegényeknek azért jöttem, hogy örömhírt hirdessek. Akinek megtört a szíve, összetört az élete, és gyötrődik, azoknak egy megoldást hozzak. Azt mondja, hogy azok, akik fogságban vannak, úgy érzik, hogy egy 21. századi rabszolgaságban élnek. Lehet, hogy nem a fáró és nem az Egyiptomban vagyunk, de úgy érik, hogy rabszolgaként élnek. Azt mondja Isten, hogy ezeknek is kegyelmet szólok. Szabadságot és szabadulást szólok. Ez nem forradalmi beszéd, hanem az ember valóságos problémáira valóságos megoldást hoz Isten. Azt mondja, hogy a megkötözötteknek megoldást. Van, akik meg vannak kötözve, egyszerűen a hazugságnak annyi olyan ereje működik. Egyébként nincs most erre idő, meg nem fogok erre, ne ijedj meg, de kikerestem az összes biblia verset, és átolvastam több mint ezret helyet, ami az összes kihirdetés kinyilvánítással kapcsolatban benne van. Tessék? Mi? Több mint ezer. Mert nem csak egy szó van héberbe, ha kinyilvánít, kihirdet, proklamál, de csak így a témákat szeretném így fölvillantani, amikor Isten nevet adott, ő kinyilvánított. Ő nem csak egy ilyen, na mi legyen a neve, és akkor elővette a név, egy könyvet, a főneveket, és akkor ott a sötétség fölött volt egy ilyen világos dolog. Na legyen ez a világosság, ez a legjobb, legyen Géza legyen, Karcsi legyen, Miklós legyen, András legyen, Pali legyen, Laci legyen, ő nem így gondolkodott, hanem ő kinyilvánította, ez a világosság. És amikor ő kimondta, ez egy deklaráció volt, így lett a világosság nappal, stb. A menye, az ég, stb. Így lett az ember is. egyéb

0: egyébként, az ember is adott nevet. Ott is deklarálás van, azt mondja, hogy először az állatoknak adott nevet. Ő előszólította azokat a természetükben levő dolgokat egy kijelentés által meghatározta. És egyébként nagyon érdekes, hogy a feleségét is, vagy a feleségének a nevét is az ember adta, nem Isten adta. Vagy utána figyeljétek meg, hogy Isten, nem egyszer, nem kétszer olvasuk a Bibliában, hogy más és új nevet adott embernek. Miért? Azzal kifejezte, hogy egy új pálya, egy új élet, egy új, egészen más valami jön az életébe. Ábrámból Ábrahám, Száraiból Sára, Jákobból Izrael, Simonból Péter, Ló Amminból Ammin, Ló Rukhámánból Rukhámán, Saulból Pál. Mindegyiknek megvan a jelentése. Emlékeztek, hogy minden hetedik esztendőben az ószövetségi törvény szerint ki kellett hirdetni, mit? Az az elengedés éve volt. Tehát ha nehezteltél, keseregtél, meg nem bocsátás volt benned, mert az apám, anyám nem úgy osztotta el az örökséget, ahogy szerettem volna, meg mit tudom én, akármi, akkor 7 év után ezeket el kellett engedni. Nem tudtad ezeket megtartani. Ez benne volt. Azt mondja, hogy ez a kölcsönadásba is benne volt. A 7. évben, hogyha kölcsönadtál a testvérednek, tehát egy zsidó embernek adtál kölcsön, akkor mindig tudnod kellett, hogy ha 3 év múlva jön az elengedés éve, akkor úgy kell meghatároznod a kamatot, hogy csak 3 évig adhatod kölcsön, mert 3 év múlva nem vagy vissza, el kell engedned. Ha 7 év múlva lesz a elengedés éve, akkor 7 év. 7 év múlva el kellett engedni. Kemény dolog voltám, hogy adtál úgy kölcsönt? Nehezen. Az 50. év az minek az éve volt? A kürtölés éve az mit jelent? Az a szabadság kihirdetésének az éve. Minden 50. évben, hogyha valaki úgy eladósodott, hogy szolgasorba jutott, eladta magát, és gyakorlatilag, mennyi most már akkor, 2240 óra a kötelező évi óraszám, tehát hogyha már 2000 óra fölött dolgoztál, az azt jelenti, hogy rabszolga voltál, 50 év múlva föl kellett, hogy szabadítsanak. Várhatsz 50 évet, mondod, így van. Hogyha úgy eladósodtál, hogy a lakásod, a házad, a telked jelzálókba került, 50 év múlva vissza kellett, hogy adják a tulajdonodba. El tudod ezt képzelni? Abszolút idegen a mostani berendezkedéstől, gondolkozásmódtól. Ez azt jelenti, hogy a családok, ha csináltok is hülyeséget a családfők, az apa, az anya, elitták, elkártyázták, elherdálták, 50 év múlva a család visszakapta. Igen, igen. És mi volt az? Eljött az 50. év, kürtölte, és akkor kihirdették. Fölszabadult. Fölszabadult. Minden szolga, rabszolga, jelzálogba került. Ingatlan, ingóság. És visszakerül az eredeti tulajdonosához. Minden hetedik évben körtöltek, és azt mondták, kihirdették, deklarálták, törvénybe iktatták, itt az elengedés éve. Hogyha tartozott a te barátod, a te testvéred, 5 millió forinttal elengedve, el van engedve. Igen, az is, ahogy én tartoztam, az nagyobb öröm volt, nyilván. Józsuénél olvassuk egyébként, de nem csak Józsuénél, hanem másnál is olvassuk, például Jósiásnál, stb., hogy fölolvasták, a Károli fordítás ott úgy mondja, hogy fölolvasták Istennek a beszédét, volt úgy, hogy egész nap. Emlékeztek? Nehémiásnál olvassuk, hogy volt úgy, hogy napokig olvasták Isten beszédét, és akkor állva hallgatták. Az nem csak egy fölolvasás volt, mint egy irodalmi esten, hogy akkor ilyen szép irodalmi művet, mint a Bibliát fölolvassuk, hanem az egy kihirdetés volt, az egy proklamáció volt. Kinyilvánították Istennek a beszédét. Tudjátok, hogy mi minden történt akkor? Amikor ez megtörtént, akkor ezáltal áldást is hívtak elő. Amikor ez megtörtént például Jósiás életébe, vagy Josafát életében, nem Jósiás, ébredés történt. Mert amikor Istennek a beszédét egy hittel kimondták, hittel kihirdették, annak eredménye volt. Az változtatott. Ott a gazdasági körülményeket is megváltoztatta. Ezekielnél például, csak nézzük meg, Ezekiel próféta életébe emlékezzetek meg, ugye az északi királyságba élt ő, akkor már politikailag, gazdaságilag rendkívül zavaros volt a helyzet, háborús volt, kavarcos volt minden, nagyon sok istentelenség, probléma volt, és a 36. fejezet 29-es verse így van, és megtartalak titeket minden tisztántalanságotoktól, és előhívom a gabonát, megsokasítom azt, és nem adok rátok éhséget. Mit jelent az, hogy előhívom? Elkezdem, deklarálom. Ez az előhívom kifejezés hol jön még elő nektek? Mi jut eszetekbe? Előhív. Ezekiel mondjuk, kifejezetten Ezekielnél is van ilyen. Csontok. A csontok völgye, száros csontok. Elő kellett hívni a szellemet. Amikor már lett a csontok összerendeződte, lett a csontokon ín, hús, bőr, és akkor, de hát ott voltak még rendes föl, mármint húsba, testbe fölöltözködött hullák. Tehát nem mozdult egyik se. És akkor azt mondja, hogy hívj elő, profétálj a szellemnek, hogy az menjen bele, menjen beléjük. Ezekiel ugyanaz azon fejezetek, mert ez meg a 36-os fejezet mondja, hogy elkezd, és profétálj is, hívd elő az anyagi bőséget, éhség volt az egész országban, éhség volt. Amikor látunk problémát, neked nem az a feladatod őrállóként, hogy ezt most elkezd analizálni. Megvannak azok, akik csinálják, és csinálják ők. Nekünk az a feladatunk, hogy kezdjük el kihirdetni Isten ígéreteit. Kicsit messzebbre nézzünk. Nézzük arra, hogy mi Istennek a terve erre a népre. Mi Istennek a terve erre az országra. Én hiszem azt, hogy Istennek a terve, Istennek a jövőképe az reményteljes. Ami a Jeremiás próféta 29. fejezetében van. Hogy jó jövőt készített. Akkor kezdjük el ezt hirdetni ki. Kezdjük el ezt profétálni bele a holnapba, a jövőbe, a politikusoknak az életébe, a családtagjaik életébe. Még akkor is a bosszant néhány dolog, nem, el kell attól szakadni, és emeld föl a tekintetedet, és kicsit nézz messzebbre, hogy mi Istennek a terve. Egyet értesz? Van úgy, hogy hirdettek böjtöt, hirdettek összegyűlökezést. A történelem sok szakaszában, Josafát, Ezrás, Joel, Ninive, gondoljatok csak bele, ez mindegyiknél. Mindegyiknél történelem formáló esemény lett. Amikor ezt a nép komolyan vette, kihirdették. Azért is beszélek erről, nem csak karácsony előtt vagyunk, hanem januári 21 napos ima és bőti időszak előtt vagyunk. Hogy az a januári 21 nap, az ne csak egy szokásos, túl legyünk rajta, és hogy legalább eszünk egy jót, meg néhány kilót lefogyunk, ez is áldás egyébként. Igen. Tehát ne csak erre gondolj, hanem gondolj arra is, hogy történelem formáló ereje van. Mert amikor mi kiáltunk Istenhez, megalázzuk magunkat, és elkezdünk kimondani prófétai szavakat a városaink, az országunk vezetői életébe. Nem egy, nem is azt mondom, hogy miből nem, Istennek a kegyelméből, Istennek a szeretetéből. Isten, higgyétek el, hogy gyűlöli a gonoszságot. Gyűlöli az igazságtalanságot. Gyűlöli a jogtalanságot. De mégis egy szeretettel és irgalommal és kegyelemmel van. És nekünk meg kell ragadni az igazságtalanság, a jogtalanság közepette is a holnapra vonatkozó isteni kegyelmet. És azt kell nekünk kimondanunk. Mert azt tudja változtatni az embereket. Emlékezzetek meg, mi az, ami téged arra indított, hogy igent mondjál Isten hívó szavára. Mi az, ami megtérésre indított bármelyikünket? Isten jósága. Jött volna az ostorral meg a parancsaival, egyikünk se tért volna meg. Egyikünk se mondta volna azt Istennek, hogy igen, Uram, én követni akarlak. Hát melyikünk akart olyan lenni, hogy most egy ostorozó Isten követni? Pedig Isten gyűlöli a gonoszt. Gyűlöli a kevés, fölfuvalkodott embereket. Gyűlöli a döjfös, igazságtalan, jogtalanság embereket leigázó és szegénységbe tipró, stb. Embereket. Gyűlöli. Bármit is bárki mond és gondol. El kell olvasni a Bibliát. És Isten nem változott. De nekem nem ez a feladatom. Mert Jézus, amikor fölnyitotta Názáretbe Izaiás 61-et, mondhatta volna Jeremiást is, hogy térjetek meg már, hanem akkor eljön a pusztulás, és vagy Ezekiát, vagy Ámost, vagy akármelyik prófétát. De nem azt mondta, hanem az Izaiás 61-et nyitotta föl. És ott elmondta, hogy Istennek a kegyelmi időszakát jöttem, hogy kihirdessem. Azért vagyok őrálló a falon, bár látom a szennyet, látom az igazságtalanságot és jogtalanságot, azért vagyok, hogy kihirdessem a holnapra Istennek a kegyelmét. Kihirdessem a nép jövőjére Istennek a kegyelmét. Amen. Még egyet. Nagyon sok van. Máté evangéliumában. A 10. fejezet 27-es vers. Amit nektek sötétségben mondok, mondjátok a világosságban. Amit fülbesúgva hallotok, hirdessétek ki a háztetőkről. A Jelenések könyvében a 21. fejezetben van egy felsorolás, emlékeztek, ott föl van sorolva, hogy kik maradnak kint. És a legelső, nem tudom, emlékeztek, hogy a felsorolás legelején mi van? A gyávák. Adjon Isten egy kegyelmet. Amikor a tanítványok betöltekeztek Szent Szellemmel, tudjátok, hogy a Szent Szellemmel való betöltekezésnek az első nyilvánvaló jele a nem tanítványok előtt mi volt? Az, hogy bátrak voltak. Tehát olyan bátrak, ami előtte, hát 40 napig be voltak zárkózva. Emlékeztek? Tehát napokon át be voltak zárkózva, mert féltek. De betöltekeztek Szent Szellemmel, és azt látták, hogy kitárták az ajtót, kijöttek a teraszra, és akkor az erkéről elkezdtek olyan bátorsággal prédikálni, és nem egy, mert nem csak hangszoron keresztül, belülről, a stúdióból, hanem kijött mindegyik, és személyesen az elkezdte mondani Istennek a nagy dolgait is. Végig, az apostolok cselekedeteit végignézzük. Ez kísérte a tanítványok életét, amikor betöltekeztek Szent Szellemmel, akkor bátrak lettek. Ez töltsön be téged. Isten szelleme töltsön be az elkövetkező napokba, a karácsonyi találkozásokra. Mert lesznek, amikor belekerülsz olyan helyzetbe, hogy akár a napi politikai helyzettel kapcsolatban, helyzetekkel, élethelyzetekkel kapcsolatban, hogy megnyilvánulj. Hogyan nyilvánulsz meg? Ne legyél gyáva, de ne legyél tömeg által befolyásolt sem. Ezért állj az őrfalra, egy kicsit emeld fel a tekintetedet, és nézd messzebbre. Mi Istennek a terve, és mi Istennek az akarata. És amikor belekerülsz egy élethelyzetbe, lehet az család, munkahely, bármilyen, akkor légy bátor, és ne félj. És ne légy gyáva. Nem provokálni kell, és nem kell provokálni. Nem vitatkozni kell, hanem egyszerűen kimondani és kinyilvánítani Istennek az igazságát és igazságosságát. Adjon Isten ehhez bölcsességet, kegyelmet, de ahhoz, hogy egy-egy élethelyzetbe, egy szituációba üljön az a szó, ahhoz elő kell készíteni. Amikor éppen őrt állsz, akkor elkezded beimádkozni. Utat készítesz annak a szónak. Te vagy az a kiáltó szó, hogy abba a puszta szívbe, abba a puszta helyzetbe már most beleszólod és beleprofétálod az életet, a kegyelmet. És befejezésül, Izajás 40, a második versétől olvasom. Szóljatok Jeruzsálem szívéhez. Hirdessétek neki, hogy vége van a nyomorúságának. Ha csak ott hagyom abba, hogy vége van, az ott nem olyan jó. Hanem azt mondja, hogy hirdessétek neki, hogy vége van nyomorúságának. Bűne megbocsátatott. Kétszeresen sújtotta őt az Úr keze minden bűnéért. De egy szó kiállt most. A pusztába készítsétek az Úrnak az útját, ösvényt egyengessetek a kietlenben a mi Istenünknek. Emelkedjen föl minden völgy. Minden hegy, minden domb lapuljon le, alászálljon. Legyen az egyenetlen egyenessé. A dombos részek pedig rónává. És megjelenik az Úr dicsősége, és minden test látni fogja azt, mert az Úr szája szólt. Adjon az Úr ehhez kegyelme, legyél útkészítő. Legyél útkészítő úgy, hogy menj föl az őrhelyedre. Állj arra, hogy meglásd, meghalld, mit szól az Úr. De azt úgy tudod, hogyha fölemeled a tekintetedet. És elkezdesz kicsit messzebbre nézni. És nem a mával foglalkozol. Az sötét. Az lehúz. Magam körül forgat. Fölemeled a tekintetedet, és azt veszed észre, hogy Istennek a szeretete és jósága elkezd indítani arra, hogy elkezdj a szeretteidről, a holnapjukról. És itt nem csak én és a családomra gondolok, azok is szeretteid. De te is a városod, te és ez az ország. Gondolj erre. Amen. Mindenkinek megvan a három kívánság, meg a kőleves. Jó van.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.